0: élmény. Családi és közösségi alkalmak során együtt készítik, miközben beszélgetnek és történeteket osztanak meg egymással. A rendezvényen a látogatók nem csak megismerhetik ezeket a hagyományos ételeket, hanem annak elkészítésében is részt vehetnek, így közvetlenebb betekintést nyerhetnek a roma gasztronómiai hagyományok mindennapi világába. A magyar cigány közösségek hagyományai gazdag, sokszínű kultúrát őriznek, amely generációról generációra öröklődik. A család kiemelkedő fontos szerepet játszik a mindennapokban, az összetartás, az egymás iránti tisztelet és az idősebbek megbecsülése alapértéknek számít. A hagyományos életmódhoz szorosan kapcsolódik a zene, amely talán a cigány kultúra legismertebb eleme. A cigány zenészek évszázadokon át meghatározó alakjai voltak a magyar zenei életnek, és ma is fontos szerepet töltenek be ünnepeken vagy rendezvényeken. A tánc szintén az önkifejezés egyik legélőbb formája, energikus, szenvedélyes mozdulatai, a közösség örömeit és nehézségeit egyaránt tükrözik. A viselet hagyományosan színes és díszes, különösen a nőké, amelyben a hosszú bőszoknyák és élénk minták dominálnak. A gasztronómia terén jellegzetes fogások alakultak ki, melyek egyszerű alapanyagokból készülnek, mégis laktatóak és ízletesek.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. A mai este két fantasztikus vendéggel fogok beszélgetni. Az első Dénes István, rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be. Valamint Jéri Nagy Béla, hegedű művész, többek között az Operaház Fájloni Kamara zenekarának alapítója. A mai témánk pedig a cigányok zenei hatása az európai klasszikus zenére. Nagyon érdekelne, és itt most elsősorban Dénes Istvánhoz fordulok, hogy mi adta a motivációt a téma mélyebb feltárására, illetve ehhez a kutatáshoz, amit már évek óta végzett.
4: Igen, pontosítanám, tehát ezt úgy fogalmaztam, hogy az idegenség erotikuma vagy egzotikuma és a cigány kultúra hatása az európai művészetekre. Tehát itt van egy nagyon izgalmas pont, amit először ott lett számomra gyanús a dolog, hogy van két csodálatos műalkotás, az Erkel Bánkbánya, meg a Hunyadi László, és ott halljuk ezt a bizonyos ez az úgynevezett cigány terc, ami a magyar, igen, a magyar nyelvnek a zseniális, sehol a világon ezt így nem használják, ez a Gis F, aki ismer a zenét, vagy pedig Cis B, és a Melinda, amikor ezt énekli, ugyanezt énekli az Ottóval való erotikus duettnek a fénypontján, csúcspontján, ezt a dallamot énekli. És ugyanakkor ugyanez a dallam hangzik el Bizé Kármenyében, ami hát több mint 10 évvel később íródott, és itt számomra itt vár gyanúsá, hogy most a Bizé lopta az Erkeltől, vagy hogy van ez az egész, és akkor kezdtem el vizsgálni, hogy ez a fajta úgynevezett erotikus motívum, ennek sokkal ősibb hatása, ősibb világból jöhet ez, és ez pontosan az, amely az európai, most én mint zenész beszélek elsősorban, a zenét valamilyen módon megtermékenyítette, és létrehozott egy olyan fajta erotikus, mindezidáig nem hallott világot, a Hunyadi nyitány, ugye ott van, hogy a Hunyadit, és miért írta Erkel, hogy keletről jött, talán valami cigány beütés lehetett benne, most ezt nem akarom eltúlozni. Tehát itt megszületett egy olyan fajta exotikum, erotikum, amiben megtermékenyítette az európai zenét.
3: De ennek nincs köze valamiféle magyaros motívumhoz, hiszen tulajdonképpen Liszt is ugyanezt a

0: Tehát, ugye, és az így gisz hangot, egy ámolt, egy gisz belerak, és ettől lesz olyan csiricsár, és olyan vad, olyan változó, és hogy ez most törökös, vagy magyaros, vagy cigányos, ezt nem lehet eldönteni, mindenképpen egy olyan szint rakott a zenébe, ami mindaz idáig nem volt, megszületett a török induló, megszülettek ezek a fajta egzotikus, a törökös, a szöktetés a szerából, a C-durba belerak egy fiszt, ugye, ez a zenész mondom, mi ez, ugye, hogy elindult egyfajta erjedés, vagy inkább fordítva mondanám, elindult egyfajta csillogó, egzotikus világ, ami meg a dur akkordokat is feloldotta egy ilyenfajta vad, törökös, lehet, hogy a törökök szorongatták éppen Bécset, és akkor ott jöttek, de hát ez, erre majd még később kitérünk, egyelőre ennyit most.
1: Valójában, hogyha már itt vagyunk Mozartnál, akkor a cigány zenének, illetve a magyaros zenének, ami tulajdonképpen akkoriban a verbunkos volt, hiszen hogyha azt mondták, hogy húz magyart, hát akkor az valójában a verbunkos zenéről szólt, és ez a műfaj az tulajdonképpen megérintette Brahmsot, Lisztet, ugyebár a romantika korában, ahogy ezeket már beszéltük is, tehát Lisztnek itt vannak a magyar rapszódiái, Brahmsnak a magyar táncai, de hogyha a klasszikus, illetve a klasszicizmushoz nyúlunk vissza már Mozarthoz, akkor Haydnnak ott van például a D-dur szonátájának a harmadik tétele, amiben egyébként a ritmika is jelen van, az a fajta magyarosság, amit mi magyarosnak ismerünk, ami tulajdonképpen a cigány zenészek által lett közvetítve elsősorban a nagyurak felé, hiszen nekik játszottak.
0: Igen, ez a közvetítés egy nagyon fontos szó azért.
2: Mai vendégeim Dénes István karmester, zongoraművész és zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedű művész. Most hallgassuk meg Bizé Kármennyének egy részletét a száztagú cigányzenekar előadásában, Lendvai Ferenc primás vezetésével.

0: Bizék Kármenyéből hallhattuk a száztagú cigány zenekar előadásában a nyitányt Lendvai Ferenc prímás vezetésével. Mai vendégeim pedig Dénes István, szimfonikus és operakarmester, zongora, művész, valamint zeneszerző, és Jéri Nagy Béla, hegedű művész.
1: Csak most kicsit, ha visszamehetnénk a történelemben, és ez az, ami engem elindított arra, hogy ezt jobban körüljárom ezt a témát, ugye, mint ismert, a cigányok először 1412-ben, ha jól emlékszem, Brassóban jelentkeztek be, most idézőjelben. Egyébként, hát, na, mindegy, tehát Brassó volt az első olyan hely Európában, Magyarországon akkor, amely esetében először regisztrálták őket. Regisztrálták. Nagyon izgalmas szó. És utána elképesztő gyorsasággal Brassó 1416, Zürich 1417, Augsburg 1819, ezek bizonyított adatok, hogy itt jelentkeztek be, most időzőben bejelentkeztek. Hát menedéket kértek, most egy csúnya szó, de hát ez van.
0: Sokan menlevéllel jöttek.
1: Igen,
0: akkoriban.
1: Igen. 22-ben,
0: pápai menlevéllel.
1: 22 Bologna, 27 Párizs, hát itt csak fölírtam magva, döbbenetes. Ami az nagyon izgalmas, hogy mindig úgy jelentkeztek be, hogy András herceg Kis-Egyiptomból 200 ember, 40 ló. Uh-huh. 40 ló. Itt most megint csak egy félreértésre ad alkalmat ez, mert ez a Kis-Egyiptom, ez nem az az Egyiptom, amit mi ismerünk Afrikában, hanem ez Görögországban van. Egy hegy, ugyanis a cigányság első európai őshazája Görögország. Uh-huh. Ez is nagyon fontos tudni. És ami nagyon izgalmas, hogy a cigányok rögtön beszélik az ott élő nyelvek, népek nyelvét. Tehát abban a percben tud görögül, vagy románul, vagy magyarul, vagy szlovákul. Tehát nekem van egy nagy cigányszótáram, egy német cigányszótár, és hallatlan izgalmas, hogy mennyi minden jövevény szó van bennük. Majd erről is mondok egy-két példát itten, hogy hát ez szerintem felrobbantja a mai interjúnk hát korlátait, nem is tudnék ennyit mindent elmesélni itten, mert ez hihetetlen izgalmas. Mm. Tehát ez sokkal több idő kéne erre.
0: Én azt gondolom egyébként, hogy már ebből is látszik, hogy mennyire nem egységesen érkeztek a cigányok akár Európába is, hiszen azért azt tisztázzuk, hogy ők legalábbis a tudomány mai állása szerint ők India középső részéből érkeztek végül is.
1: Hindusztánból, igen, valószínűleg.
0: Pandzsába, tehát Indiának az észak-nyugati tartományába, és aztán onnan mentek még tovább, onnan vándoroltak tovább, Perzsiába, majd aztán természetesen egy másik nagy őshoz az.
1: Kabulisztán, Irán, Örményország.
0: Majd hát Görögországba is elérkeztek, ahol mondjuk is.
1: Igen.
0: És aztán onnan több irányba is elindultak a vándorlások során. Igen. És ez nagyon érdekes, hogy nyilván nem egy hullámban, hanem több különböző hullámban, igen, több különböző irányban, és ezért is van az, hogy annyiféle nyelven beszélnek, és nem feltétlenül értik meg, még a romák sem egymást. Annyiféle zenei hatás érte őket, tehát nem lehet mondjuk egy orosz cigány zenét összehasonlítani egy spanyol cigány zenével, hiszen a flamenco az annyira egyedi, vagy például akár a magyar cigány zenét is említhetnénk.
1: Hát hogy?
0: Tehát, hogy annyira másak ezek a zenei hatások, amik érték őket, és a nyelvükre gyakorolt hatás szintén nagyon erős volt.
1: Na most tényleg a kultúránál maradunk, hogy az első ilyen nagy női alak, aki megjelenik az európai művészetekben, ez Cervanteshez kötődik, a La Gitania kis román művében, ahol Preciosa úgy hívják ezt az egzotikus, erotikus cigánylány. Itt teremtődik meg az a bizonyos cigánylány típus, amire a férfinek bekattannak. Tovább megyünk az Esmeralda, ugye Victor Hugo Notre Dame du Paris főszereplőjére, aki az Esmeraldának az az érdekessége, hogy ő tulajdonképpen nem cigány, csak elrabolják a cigányok, és becsempészik a helyére a Quasimodót. És Esmeralda a cigányokkal körbejárja Spanyolországon végig, Afrikán keresztül, és eljut Magyarországra. És ő megtanulja a cigány kultúrát, de tulajdonképpen születésben nem cigány. Hát ez a Victor Hugo-nak a fantáziája, de lehet, hogy így van. És akkor aztán így sorban születnek a nagy női alakok, főleg ugye a femme fatale, tehát a végzetes nő, alakja lényegében a cigánság megjelenésével születik meg az európai kultúrában, azt, mint említettem, a nagy szerzőknek a tollából ez inspirálta őket, Cervantes, Victor Hugo, aztán mehetünk tovább, megszületik a Safi a cigánybáróban, tulajdonképpen a Salomé és Richard Strauss is valamilyen módon ezt a fajta exotikumot próbálja megírni, a Preciosilla a Végzett hatalmában Verditől, az Azucena, ugye Azucena azt jelenti, hogy Lilium, ugye, hát ez is hallatlan, izgalmas. Tehát megjelennek ezek a fantasztikus figurák, amelyek nélkül elképzelhetetlen lenne, különösen mint nekünk, mint zenészeknek a kultúra. És ugye itt ez a félreértés, amit az előbb mondtam, hogy az egyiptomi vonal, a gypsy, gitana, egyiptom, ugye az tulajdonképpen egyiptomi, de ez is egy cingara, ugye? Cingara. Hogy itt egy félreértésről van szó, és a nagy Shakespeare is beleesik ebbe a, hát nem hibába, mert azt mondja az Antonius és Kleopátrában 1600-ban, hogy mint legyező hűsíti egy cigányasszony kedvét Antonius. To cool a gypsy's lust. És az Otellóban is azt mondja, ezt a keszkenőt egy cigányasszony adta még anyámnak, aki egyiptomi volt. Tehát itt is innen indul ez a furcsa félreértésen alapuló Egyiptomra visszavezetett cigány örökség, ami aztán becsempésződött az európai kultúrába.
0: Igen, jelen pillanatban ezek sincsenek bizonyítva, hogy valóban az egyiptomi eredet az bizonyítható lenne.
2: A következő percekben Dénes István átiratában hallgathatjuk meg Liszt Ferenc Dante szonátáját a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának előadásában.

0: A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának előadásában hallgathattuk meg Dénes István átiratában Liszt Ferenc Dante szonátájának egy részletét. Mai vendégeim pedig Dénes István, szimfonikus és operakarmester, zongora, művész, valamint zeneszerző, és Jéri Nagy Béla hegedű művész. Mit gondoltok egyébként arról, hogy lehet valami közös a cigányok és a zsidók eredetében?
1: Én szerintem közös. Gyök közös.
2: Hát a Bibliában van egy rész, itten a Jeremiás 35-ben, én ezt kikerestem magamnak, ezt egyébként más is már pedzegette, hogy azt mondja, hogy ne építsetek házat, ne ültessetek szőlőt, gabonát se vessetek, ne legyetek birtokotok, hanem sátorban lakjatok egész életetekben, hogy sokáig éljetek azon a földön, ahol jövevények vagytok. És ez a jövevények, ez valami... az ebbe belegondolunk. Tehát ez a, hogy sehol nem vagyunk stabilok, mindig úton vagyunk, mindig vándorolunk, ahogyan a trubadurban is vándor, cigány, legény, tada. Tehát ez a vándorlás, az állandó vándorlásban van az élet eleme és az élet filozófiája. Lehet, hogy innen van. Mondom, Jeremiás 35. a Bibliában.
0: De ez nem a cigányokról szól,
2: nem, de,
0: hanem
2: de,
0: ez a zsidóságnak egy...
2: Igen, de ezek egy lehet, hogy egy elfajzott, bocsánat, hogy mondom, elvándorolt csapata lehet tőlük, lehet, nem tudni. De erről hallottam már egyébként mástól is, hogy ez lehetséges, de...
0: Igen, tudom. Sokan beszélik ezt, vannak erről mindenféle legendák, és sokan tartják úgy, hogy a 13. elveszett név. Erről azért szoktak beszélni még a romák is egymás között.
2: Hogyne.
0: Aztán persze, hogy mi van bizonyítva, vagy mi nincs, az egy másik kérdés. Meg, hogy mit szeretnénk kihozni természetesen ebből.
2: Igen. Na mostan aztán a két fő dolog, ugye hát itt erről beszéltem, az a Melinda figurája a Bánkbánban, akiről tudjuk, hogy ő Spanyolországból menekült, ugye, menekült, és egy nagyon erotikus és nagyon csábító asszony volt, és lehet, hogy ez is islette Erkelt, hogy olyan melódiákat adott neki, amely tényleg csábító és erotikus. És hogy a rokonsága Carmennel most, hogy itt miért van tírirarira.
0: Bizé Carmen.
2: Ez döbbenetes.
0: Igen.
2: Szóval ez olyan, hogy én itt még mind a mai napig eldobom magam, hogy ugyanaz a motívum a Melindánál, meg a Carmennél.
0: Hát ez nem lehet véletlen.
2: Igen, de nem úgy véletlen, hogy ez egyik lopta a másiktól, persze, hanem mindenkinek szüksége volt arra, hogy egyfajta újfajta melódiát fogalmazzon meg, amely a férfiakat elcsavarja a fejét, tehát a Carmennek az erotikuma. És itt nagyon érdekes, hogy ez a Mary May, ugye, aki ezt a Carmen novellát írta, aki találkozhatott valószínűleg a Carmennel, ő hallatlan, izgalmas módon feldolgozza a spanyolországi cigányok életét, amely egy egész külön világ, az tényleg, hogy döbbenetes.
0: Tehát a végzett asszonya valahogy valahogy összekapcsolódik ezek szerint a cigánynőknek a létével. És akkor ez nem csak az európai kultúrkörben létezik, hanem akkor ez akár egy nagyobb kitekintésben is megállja a helyét.
2: Hát itt az az érdekes, hogy ez tényleg túlnő valamilyen szinten Európából nézve. Itt van például a Leárnak az operettje, Mosolyországa, a Susong figurája, aki egy egzotikus kínai. Tehát a mai Liza, a bécsi úri lány szemszögéből megjelenik egy egzotikus, erotikus férfi Kínából. És ott is tele van a Lehár alkalmazza a cigánytercet. Félelmetes, döbbenetes. Az idegenségnek a varázsa, az egzotikuma és a vibrálása. És itt van ugyanakkor a csodálatos mandarin Bartóknál, és a Bartók milyen névjegyet ad a mandarinnak? Cigányterc. Giz F. Döbbenetes. Hogy a Bartók is, hogy attól, hogy mitől szól olyan jól ez a mandarin, hogy a hajsza tiszta cigányzene. Is. Szóval most a szó legnemesebb értelmében, de az erotikának az őrült kisugázása, amit Bartók sikerült megfogalmazni, a csodálatos mandarin esetében például.
1: Szerintetek ezek az emberek nem voltak romák közt?
2: Hát ez olyan, mint hogy valaki, hogy most valaki zsidó vagy nem zsidó már, hogy őszintén legyen. Szerintem mindenkiben van egy kis zsidóvé. Mindenki. Az egész európai és zsidó keresztény kultúra az mind összefügg és mind összemosódik.
3: És ugyanígy vannak ezzel a romák is.
0: Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be, valamint Nagy Béla hegedű művész, az Operaház Fájloni Kamara zenekarának alapítója volt a két vendégem, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére volt. A beszélgetésünk folytatását holnap este meghallgathatják 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Súki András volt. Befejezésként pedig Bartók csodálatos mandarinból hallhatunk egy részletet a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában Fischer Iván vezényletével. A viszont hallásra!

0: Hampodrom,
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utazz a Dick Rádióval.

0: Rádió Dík. Rólunk neked. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: A Budakörnyéki járási ügyészség pénzhamisítás és egyedi azonosító jellel visszaélés miatt emelt vádat egy kunszentmiklósi férfi ellen, aki hamis euróval fizetett egy használt autóért. A vádlott 2025 júliusában egy internetes hirdetés alapján vásárolt személygépkocsit, amelynek vételárát 11 darab hamis 50 eurós bankjeggyel egyenlítette ki, miközben az eladótól még 10.000 forint visszajárót is kapott. A férfi ezután a járműre egy másik autóhoz tartozó rendszámtáblát szerelt fel és elhajtott, az eladó pedig csak másnap vette észre, hogy a bankjegyekből hiányzik a biztonsági fémszál. Az ügyészség tájékoztatása szerint a jelenleg is börtönbüntetését töltő vádlott ügyében a Budakörnyéki járásbírósághoz majd döntést. A munkakeresés átlagos időtartama 13,3 hónapot vett igénybe a KSH adatai szerint 2026. március-májusi időszakban. A 4-11 hónapja munkát keresők aránya 6,7% ponttal 31,4%-ra, míg a több mint egy éve munkát keresőké 3,7% ponttal 36,9%-ra emelkedett. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2026. május végén az egy évvel korábbihoz képest 3,5%-kal 215.000 főre mérséklődött. Megjavították az onkológiai intézet klímáját, a meghibásodás miatt a hét elején műtéteket kellett törölni, közölt az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt tájékoztatása szerint a stratégiai alapból 3,6 milliárd forintot utaltak ki, hogy legkésőbb július 15-ig azokat a nagyon fontos munkálatokat elvégezzék az onkológiai intézetnél, amelyek működőképessé teszik a klímákat. A miniszter szerint más kiemelt műtőben vagy intézetben nem volt hasonló probléma, ám várható, hogy az előző kormánytól örökölt állapotok miatt nyáron lesznek fennakadások. Több mint 10-szeresére növelné Magyarország szélerőművi kapacitását a kormány 2030-ig részben uniós forrásból. Kapitány István szerint a cél az energiafüggetlenség és az ellátásbiztonság megerősítése, miközben már augusztus végén új pályázatok indulhatnak. A tárcavezető szerint az ország hosszú távú célja az energiafüggetlenség erősítése és a biztonságos ellátás fenntartása, amelyhez a megújuló energiaforrások bővítése kulcsfontosságú. Mint mondta, a szélerő művek fejlesztés az elmúlt években gyakorlatilag leállt. A kapacitás 2016 óta 330 megawatt körül stagnált. Az augusztus 31-ig megjelenő új pályázat révén 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózatra csatlakozása lenne elérhető. Ez közel 1 milliárd eurós beruházást jelenthet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon. A Rádió Dík kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be, valamint Nagy Béla hegedűművész, az Operaház Fájloni Kamara zenekarának alapítója lesz ismét a mai két vendégem, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: A cigány szavak, amiket használunk, itt van csór, ugye?
5: Igen.
4: Csóró, szegény, ugye gyaná, azt tudni, gyanálni. A gágyó, ugye a paraszt, az ember, a férfi, de nem cigány. A baró, az nagy. Na most itt van gógyi, észértelem, zseniális. Na most a hegedűre cigányok van 20 darab szavuk. Gajga, basuga, basepen. Te egy basepaszkeró vagy, Béla. Egy cigányzenész vagy, basepaszkeró. És a dibla, a hegeduva, lavuta, szetra. Hát szóval zseni, hogy milyen hihetetlenül gazdag a cigány szókincs ebben. Zongorára egy szavuk nincsen.
5: Ez nem meglepő.
3: Zongorával láttatok már valakit menekülni?
5: Nagyja vicc is, ugye bár. Hiszen azért a vonaton ők is rajta voltak.
3: Igen. Ha már így Bartók neve is felmerült egyébként, nekem mindig, hát hogy mondjam, egy kis száka marad azért a Bartóktól, hogy neki volt egy akadémiai székfoglalója, ha jól emlékszem, még 23 környéken.
4: Te még emlékszel erre?
3: 23-ban. Emlékeim szerint, tanulmányaim szerint. És ott azért elég erősen vitatta a cigányzenének az értékét, és persze mindig a népzenével helyezte párhuzamba. Én megértem, hogy a népzene volt egyébként a Bartóknak az, amire úgy rátalált, és ez adja a műveinek, tulajdonképpen az ő kutatásainak az alapját. De az, hogy kicsit leértékelte a cigányzenét, és inkább mindig a népzenét helyezte előtérbe, ez számomra azért nem mindig volt jó leső érzés. De egyébként ugyanúgy kutatott cigányzenét is, Bartók is, meg Kodály is, meg egyébként a Csenki testvérek is, és még sorolhatnánk, hogy ki. Tehát azért az ő gyűjtésük is nagyon-nagyon jelentős. Például ott van a hat román népi tánc zongorára. Abban is van egy tétel, ami tulajdonképpen egy cigány férfinek a táncát örökíti meg. Valahol ezt is egyébként
6: olvastam. Várjátok, bocsánat, mikor ment Bartók először Törökországba?
4: 35-be. Vagy
6: tehát
4: 36-ban.
6: A székfoglaló után ment.
4: Nekem megvan a gyűjtése. Kiadták a Bartók gyűjtését, török gyűjtés 35-ben, vagy 36-ban. Van egy fénykép is, most nem tudom megmutatni. Ott ül a szekéren, kalapban. Fantasztikus, te! Fantasztikus, hogy itt viszonylag idősebb korában elment, ott zötyög a szekéren, szépen felöltözve, szinte zakóban, és zötyögnek Anatóliába. Döbbenetes, hogy milyen, mire volt képes, te! Fantasztikus.
6: Már én 4 évig éltem Törökországban.
4: Igen, igen.
6: És ott találkoztam török romákkal, akik azt a zenét muzsikálták, amit itt a magyar cigányok kicsit kifordított, mert ott harmónia, tudjátok, hogy nuku, csak dob, meg ének van, vagy ez a furúja, az a mély, meg a dudu, ott sokkot kaptam, tudod, ilyen pici, és akkor így igen, húzogatni kell. És akkor megy fel a hang, de olyan éles, hogy megőrültem tőle, és sok olyan motívum van a Bartóknak a művében, ami magyarul cigány, de mégis Törökországból hozta ide át. Értitek, hogy keveredett a cigány, meg a török kultúra,
3: hogyne,
6: és ő beleírt a zenéjébe. Mikor ott élt, ott volt.
4: Hát egy gyűjtött csak, gyűjtött.
6: Igen,
4: gyűjtött, de nem sokat volt ott. Hát 37-ben, mert a háború előszere már lehet, hogy ott már.
6: Mesélték meg, tudom én, ott volt neki valami ház, én Samsungban voltam, és ott annét 200 kilométerre volt a Bartók ház, ki van írva, hogy így gyűjtött Bartók
4: Béla. Gyűjtött. Igen, van ez a híres török.
6: Már nem tudom, hogy hol van a város, micsoda, hogy hívják, de mindenki mondta, hogy Bartók ott volt. És van neki egy tábla is, meg van neki egy szobor is, azt hiszem, kim van a szobor. Így gyűjtött, és azok a motivumok, amik ott voltak Törökországban, az mind benne van a zené.

0: Akkor az mi lehetett ott, az fantasztikus. Szétszették őt.
1: Azért ezt hadd mondjam el, ha már így Bartók és Kodály gyűjtéseinél tartunk, hogy nekem azért az az érzésem az utóbbi évtizedekben, mondjuk így most már, nem biztos, hogy előny mondjuk egy zenetudós számára, vagy aki ilyen kutatásokkal foglalkozik az, hogyha ebben a témakörben is valamiféle alapos munkát végez. Itt természetesen Sárosi Bálintnak a nevét azért ki kell emelni, hiszen ő neki fantasztikus kutatásai vannak. De nagyon kevés zenetudós van, vagy kutató van, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, akár még napjainkban is. Erről hogyan vélekedtek? Ez miért lehet? Kellemetlen maga a téma, vagy cikis?
2: Szerintem lenézik a cigány kultúrát.
1: Na de hát ez a magyar kultúra, vagy az európai kultúrának egy olyan szerves része, igen, ami nagyon-nagyon jelentős, egy gyöngyszeme tulajdonképpen.
2: Igen, de ti ismertétek a Csoli bácsit. Szóval.
1: Persze.
0: Igen. Én tényleg ismertem. Voltunk még.
2: Igen. Ő azt mondta, hogy a cigányság 1400 körül, 1400 közepe fele, igen, megrekedt a kultúrája. Ha megnézed ő mondta, én csak idézem őt már, és ha megnézed a Szentinek, Szent Andrásnak a képeit, Péli, megnézed a spanyol festőket, akik úgy benne voltak a kultúrába, nem akarom sorolni, és megnézed a hosszú arcot, a színeket, hogy milyen a szín, hogy teszik föl, vagy megnézel egy szonettet, vagy egy, mit tudom én, egy eposzt, vagy bármit, szöveg, textúrát. Uh-huh. Az a régire hasonlít. Én nekem azt mondta, együtt csináltuk ezt a lemezt a Csolival, ő írt a szöveget, és harcoltam vele, hogy itt nem jön a szöveg, itt nem jön ki a ritmus, a metronom, nem tudom, hogy mi össze-vissza beszéltünk, verekedtünk a Csolival. Tényleg ott volt fönt nálam. Én nagyon szerettem a Csolit, mert 1978-ban ismertem meg őt, meg a Péli Tamás, mikor hazajött, meg ott a regész branchot, de nekem a Csoli mindig azt mondta, hogy megrekedtünk.
1: Ez egy érdekes kérdés, mert valóban, mivel nincsen írott forrása a cigány történelemnek, igen, ezért muszáj volt nyilván olyan dolgokra hagyatkozni, mint a zene például, ami valamiféle folytonosságot adott, vagy esetleg a képzőművészet, de minden esetre írott források nincsenek, és ezért nagyon nehéz visszamenni. Viszont a zene az határozottan fejlődött, tehát nagyon fontos elkülöníteni, hogy azért melyik cigány csoportokról beszélünk, hiszen ha cigányzenéről beszélünk, annak a kialakulása azért a 18. század végére tehető.
2: Igen, 1700 vége. Úgy jött.
1: Bihari, meg hát az első bandák megjelenése, vagy cinkapanna, ami egyébként a 18. század közepe, 1700-as évek közepe. Tehát, hogy azért volt egyfajta fejlődés, sőt, onnan is egyfajta út vezetett akár az 1800-as évek.
2: Igen, csak gondoljatok bele, hogy a cigányok hol muzsikáltak. Hogy udvarokba az egyik fele, a másik meg otthon, a mezőn, vagy a putriba, vagy mi? Nevezzük bármire.
0: Mindenhol, igen.
2: Ha megnézed, és akkor honnan vették a témát?
1: Na jó, de most muzsikus cigányokról beszélsz.
2: Bocsánat,
1: akkor
2: a muzsikus cigányok azok mások. Én az autentikus cigányzenéről beszélek.
1: Tehát most nem a romungrókról beszélsz, nem, hanem az autentikus cigányokról, beás cigányokról.
2: Igen, Kárpát.
1: Aha.
2: Érted, mert azt mondták, én nekem a Csoli mondta, hogy ötféle cigánynyelv van. Azért nem értik meg az egyik a másikát. De annál több is lehet, mert ő azt mondta, hogy ő öt nyelvet beszél. Öt cigány nyelvet beszélek. És ő nagyon sokat volt Indiában, Törökországban, ő kutatott.
0: Ilyen szanszkrit, vagy ilyesmi, vagy az
2: igen,
0: is rokon?
2: Igen, ahhoz hasonlít.
1: Vagy végül is a cigány nyelvnek az eredete
2: az... szanszkrit, igen.
0: Meg van a dardu, én itt írtam fölé, dardu. Az is lehet.
1: Az is egy indiai nyelvjárás, ha jól emlékszel.
0: Indiai szanszkrit nyelv.
1: Dénes István karmester zongoraművész zeneszerző és Nagy Béla hegedűművész a mai vendégem. Most pedig hallgassunk egy kis zenét. Elsőként a Száztagú cigány zenekar előadásában fogjuk meghallgatni a Rákóczi indulót. Suki András prímás vezényletével.

0: A Rákóczi indulót hallhattuk a száztagú cigányzenekar előadásában Suki András prímás vezetésével. És most folytassuk a beszélgetésünket Dénes Istvánnal, aki karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla, hegedű művésszel.
1: Tehát egyértelműek akkor ezek a bizonyítékok, hogy az eredet az Indiába mutat vissza. Tehát ezeket még mindig nem tudjuk, és illetve nem is akarjuk megdönteni ezeket a kutatásokat.
2: Ez pontosan olyan dolog, hogy itt van a Rákóczi induló. Ki írta? Nem tudjuk. Valahonnan bejött ide a világba, nem tudjuk, hogy honnan jött. Hogy sejtjük, hogy valahonnan, lehet, hogy Indiából jött, vagy valahonnan, de nem tudjuk, hogy az, hogy a Berlioz feldolgozta, vagy a Liszt, vagy az Erkel, mindenki feldolgozta. De honnan jött ez a motivum? Elvész az ősködben, nem látjuk át, hogy döbbenetes. Tehát itt kitapinthatjuk a születésnek a, hogy is mondjam, csak a születésnek a misztériumát. Nem tudjuk, hogy honnan jött. Nem tudjuk. Hozták magukkal, hozták, és nem tudjuk, hogy tulajdonképpen, de lehet, hogy nem is írta, lehet, hogy a nép írta. Na most itt ez, nép írta. És itt van az a nagy probléma, ugye, hogy a zene sokáig létezik mindenhol, Szájhőjumán útján, és akkor egyszer csak jön valaki, és leírja. És ez a nagy dolog, leírni. Hát régen nem is tudták leírni a zenét, csak hogy a menzúra írás, hogy kicsit följebb, kicsit lejjebb. Hát hogy? Hát úgy, ahogy szoktuk, ugye. Leírták a antifóniákat, az allelujákat. Hát most kicsit följebb, ahogy szoktuk, ugye.
3: Hát ez... Ami most a romáknál hogy van? Hát de bemegy egy étterembe, oda megy az asztalhoz, és akkor elkezdi S-mólba, C-mólba, ez F-mólba, és utána mennek mind a kígyó.
2: Igen, játsszuk. Ahogy szoktuk, játsszuk. Persze, ez zseniális. Tehát ez tulajdonképpen a születés titka a zenében ugyanúgy, ahogy egy kisgyerek érte. Tehát a kisgyerek tud 2-3 éves korával beszélni, de mire megtanulja leírni, az a nagy dolog. És ugyanez van az emberiség történelmében. Év ezredekig létezik a zene valamilyen formában, és egyszer csak valaki kitalálja, ezt most valahogy le kéne már írni. Ezer év telik el, ezer év. Hát hol vagyunk még ehhez képest?
3: Ezzel mondom nektek, hogy az autentikus cigányzene az nem egyenlő a gentil zenével. Amit odaadtak neki, hogy megírták a zenét, vagy a szöveget, és akkor elment a főúr, vagy nem tudom kicsoda, és akkor mondta, hogy én kísért. Mert úgy szokták, hogy lekísérlek.
2: Na most itt van például a klecmer. Az is egy érdekes dolog, hogy az most zsidó, vagy cigány, vagy most mi van itten, hogy hol van a határ, nem tudom neked mi a véleményed, vagy én most csak így belevágok ebbe.
1: Ez egy érdekes kérdés, hát én nekem a klezmer zene az egyértelműen zsidó zene, annak ellenére, hogy mondjuk a cigányok rendszeresen játsszák.
3: Tehát, és hogy, fordítva?
1: Tehát, hogy...
3: Bocsáss meg. Nem?
1: Ez jó kérdés.
2: Igen.
3: Hogy fordítva, hogy? Hát mert a zsidó nótában is benne van a cigány nóta. Mert hallottam az álmodcsárdás klezmerbe,
2: igen.
3: Az átment Esztambba, ők meg énekelték klarnét, van egy felvétel, nem tudom, a YouTube-on megy, álmodcsárdás, nézzétek meg.
1: Jó, de jó.
3: Keresétek meg, de ez
2: igen.
3: Tényleg benne van az jajgatás, tudom, hogy a zsidó zenében benne van, a cigány zenében, amikor csárdás muzsikálunk, hogy akkor mindent bele.
1: Na várj csak. Most cigányzenéről beszéltek, de mi az a cigányzene egyáltalán? Tehát, hogy ez is egy nagy kérdés, és itt már sokszor próbáltuk megfogalmazni a stúdióban. Először is azt tisztázzuk, hogy amikor szerintem mi cigányzenéről beszélünk, akkor mostanában a mai divatos kifejezés a kávéházi cigányzene. Tehát alapvetően erről beszélünk, nem az autentikus cigányzenéről.
3: Pontosan.
1: Tehát ezt különítsük el. Ha ezt tisztáztuk, akkor tulajdonképpen mi is az a kávéházi cigányzene, vagy hát amit most eddig is cigányzenének hívtunk, illetve már Liszt is cigányzenének hívta a cigányzenét, én ezért nem is szoktam azt mondani, hogy kávéházi cigányzene, tehát hogy miért hívjam kávéházi cigányzenének a cigányzenét, amikor évtizedeken keresztül cigányzenének hívtam, meg Liszt is már így nevezte. Tehát mi ez tulajdonképpen, mi ennek az eredete, hogy gondoljátok? Hiszen hogyha vannak olyan, akár mondjuk zenei források, amiket mondjuk olyan emberek írtak, akik nem cigányok voltak, Rózsa Völgyi, Kosovic, és akkor még sorolhatnánk, vagy Lavotta, mégis valahogy cigányzenébe soroljuk ezeket is.
3: De biztos, hogy ő írta azt a témát?
1: Hát,
3: bocsáss meg.
2: Hát itt van a Sarazate például.
3: Az cigány volt. Az.
1: A cigány Nervájzerre gondolunk?
2: Igen, de ő állítólag lipcsei cigányokat hallott Németországban, és azokról írt alatt a kislány van a világon, meg mind, és be is perelték állítólag, hogy plagiátus miatt aztán. Igen, de itt van a Ravel például, hogy a Ravelnek én szerintem az anyja cigány volt. Tehát nem véletlenül írta meg azt a fantasztikus művét, ami a cigány, az a cím a darabnak is.
0: A következő felvétel Robi Lakatos előadásában a klezmer csárdás lesz.

0: A klezmer csárdást hallhattuk Robi Lakatos előadásában. És most folytassuk a beszélgetésünket Dénes Istvánnal, aki karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla, a hegedű művésszel.
1: És gondoljátok, hogy, bocsánat, hogy az európai zenében hogy jött be a cigány zene?
2: Hogy mondod?
1: Hogy ott van, hogy európai zenében hogy jött be a cigány zene?
2: Hát ott van például a Dvorzsák cigánydalok, ugye?
1: Pontosan.
2: Ugye?
3: Mármint, hogy az európai klasszikus zenében
1: klasszikus,
3: hogy
1: jött be? Klasszikus, bocsánat, kifelejtettem, hát klasszikus zenében. Ott van Brahms.
3: Igen.
1: Hát pedig ő nagy német volt.
2: De. Hát aztán visszajött Bécsbe, érted, ott közelebb került a magyarokhoz.
1: Magyarokhoz.
3: Szakcsi Béla bácsi is már viccelődött ezzel korábban, hogy hát tudjuk-e, hogy Bach is cigány volt. Ti erről mit gondoltok?
1: De,
3: van ennek valamiféle igazság alapja?
2: Hát nézd, az biztos, hogy a Bach nagy dédapja, Fejt Bach, Pozsonyból menekült Eisenachba vagy Erfurtba. Miért menekült? Ne, ez a nagy kérdés. Mert akkor lett az ellenreformáció, ők ugye protestánsok voltak. És a katolicizmus elől állítólag, hát így menekült a család Eisenach és Erfurt környékére, akik meg protestánsok voltak. Tehát azért mondom, Bach is menekült volt. És pék volt egyébként. És ami nekem gyanús megint, hogy a Paganini az is biztos, hogy cigány volt.
3: Meg se lepődök már.
2: De ezek ilyen viccelődések.
1: Szerintem ez szemfényvesztés.
3: Városi legendák, azt gondolod, ugye?
1: Igen,
3: de szoktunk ezzel viccelődni, és egyébként nem alaptalanul.
1: Hát nagy mágus volt a szétszett.
2: Hát ez őrítő, hogy...
3: Tehát minden esetre hihetetlen hatása volt a cigányoknak, illetve a cigány zenének, a klasszikus zenére, az európai kultúrkörre, és tulajdonképpen ezt fejtegetjük már.
2: Hát ezt magyaráztam az elején végig, hogy itten Mozarttól és végig az egész muzsikában itt döbbenetes, hogy mi, hát aztán a Kármerről nem is beszélve, érted, de hát a Ravel is ott van meg az egész, hát a Richardra, a Salomé is, hát nem tudott volna megszületni az a fajta iszonyatos erotikum a cigánság által létrehozott, vagy közvetített feloldózása a hangnemű világnak. De hát a Bach kromatikus fantázia is, hát az néha olyan cigányos, hogy eldobod magad.
1: Ne felejtsetek Wagner urat is.
2: Igen?
1: Ne hagyjátok ki, mert ott meg minden csúszik, mászik.
2: Wagner?
1: Igen.
2: Ott nem annyira. Ott
1: nem annyira, de
2: nem
1: mégis
2: annyira,
1: van
2: de benne. Igen. De
1: ha megnézel egy cigány nótát, és meg van harmonizálva, idézőjelben, akkor látod, hogy kicsit hasonlít a Wagner. Főleg a mai világban.
3: Visszakanyarodva egy picit még a cigányzene fogalmához, illetve ennek a tisztázásához, mert ez az én egyik veszőparipám, hogy én egyébként azt gondolom erről, hogy a cigányzene annak ellenére, hogyha mondjuk nem is feltétlenül cigányok írták a dallamát például, annak már a feldolgozása, illetve abban a cigányos stílusba való ültetése, mondjuk így, az már tulajdonképpen feljogosítja arra azt a zeneművet, vagy hát azt a előadást, azt a produkciót, azt a kompozíciót, hogy cigányzenének hívjuk, mivel olyan stílus jegyeket tartalmaz, ami tulajdonképpen egy ilyen alkotó előadásmóddal született. Tehát maga a stílus a cigányzenein már azt gondolom egyébként, nem feltétlenül csak egyszerűen a szerzőkre, az eredetre utal, tehát hogy mondjuk kiírta ezeket a dallamokat. Lehetséges ezt? Ti hogy gondoljátok ezt?
2: Itt most próbálok visszagondolni, hogy vannak ilyen ősi témák, tehát ahogy egy cigány muzsikus elkezd bazsaválni, hogy ilyesmi, ugye? Most ezt eltúzom kicsit, de érted, miről van szó. Tehát, hogy az akácos út, vagy a Monti csárdás, ugyanaz, darum alá fenn az égen, de jó is lenne, Marisza Gröfné, akkor a bánkbán mincáműzöti, tehát ahogy beindul egy motívum, ahogy egy bármelyik cigány zenész elkezdi hegedűt, ugye? Megindul egyfajta improvizálásból az egész, de...
3: Na de ettől magyaros?
1: De mi az, hogy magyaros?
2: Én nem szögezném le, hogy magyaros. Ott van a Mozart, ugye a szimfónia koncertántéban, az a gyönyörű, azt bevághatod, az. Ha lejátszod, az, hát az azt mondod, az cigányzene. Tiri-ra-di, tiri-ra-di, tari-ra-di. Tiszta akácos.
1: És most olyan furcsán néztél rám, hogy én azt mondtam, hogy a Wagnernél is ott van. Nézd meg a Tristánnak a végét. Mikor az akkordok úgy egymásba csúsznak, hogy ez egy megy lefele.
2: A szerelmi halál?
1: Igen. Mikor a vége, mikor megszólal az obvában a hosszú, hosszú.
2: Az a fisz, igen. Vagy disz.
1: Szerinted?
2: Én azt másképp gondolom.
1: Másképp gondolom.
2: Igen, igen, igen.
1: Én szerintem abban 500 csárdás van.
2: Szerintem a Wagnernél az egyetlen kitekintés a Vénusz figurája, Vénusz, aki tényleg az erotikát tanulja ebből. Ő testesíti meg azt az erotikát, ami a hagyományos és korrekt Erzsébet világhoz képest egy erotikum. Ugye, mert az égi szerelem és a földi szerelemnek az iszonyatos ellentmondása az ott terül ki legjobban.
1: Bocsánat, én nem arra gondoltam, én a harmóniára gondoltam, hogy mit csinált ott Wagner.
2: Ilyen kromatika?
1: Igen, a kromatikát. Tehát az a romáknál az egyértelmű.
3: Meg a szűkítettek.
1: Szűkített igen. Kromatika, meg mit tudom, hogy csúszik fölfele, és így maradtam, hogy mit csinál.
2: Igen, igen, igen.
1: Hát egy kicsit, nekem nem tudom, kicsit... Ugye Wagnernek a harmonizálása szerintem egy kicsit romás.
2: Én ezt mondjuk ezt nem gondolom így, de nem éreztem így, de lehet, hogy igazad van, szóval meg kell nézni, biztos. Én máshol láttam ilyet inkább. Például itt van a Dalbert, a Lisztnek a kedvenc tanítványa, Dalbernek a Hegyek aján című darabja. Ott is egy olyan témát fogalmaz meg, hogy a hideg kiráza. Olyan, mint a Carmen kicsit, de más. Hallatlan izgalmas. Van ugye a Bartóknak a feldolgozó. Arra vigyáz, öreg asszony. Ez is tiszta elcigányosítja, most csúnyán mondom az egészet, szóval a cigány terszet belerakja, de a cigány terszet egy zseniális dolog tesz.
1: De ez mi az a cigány tersz?
2: Ez a lászifa.
1: De biztos, hogy ez cigány.
3: Cigány skála.
1: Nem benne van a
3: Liszt is egyébként ezt írja. Tehát, hogy,
2: igen,
3: tehát, hogy ez a cigány skálának hívja.
1: De hát akkor most megnézek egy zsidó dallamot, abban is benne van ez.
2: Igen.
1: Benne van.
2: Igen.
1: Persze. Ugyanúgy benne van a cigányba.
3: Igen, tehát hogy honnan ered
1: plusz valószínűleg... Plusz még benne van az indiai zenébe is, ha megnézitek.
3: Hát az indiai egy picit komplexebb, az egy kicsit...
1: Jó, rendben van, oké. Okay.
2: Igen, igen.
1: De benne van az indiai zenébe is.
2: Benne van, persze, de itt tudom tetten érni először, itt jön ki, ugye, amikor a Bach... La si fa mi re do ti la la ti do re mi fi si la... hogy kikerüli, hogy ott mindig van egy
3: ja, melodikus fölfele? Aha.
2: Egy gócpont, hogy a lefelé menő moll az más, mint a fölfelé menő. Miért? Mi valami csomó van ottan. Miért érezzük úgy, hogy az úgy szép, és az meg úgy szép? Uh-huh. Ugye? Hogy itt van egy csomó pont, amit meg kell oldani a zenén. A zene se tudja megoldani, hogy mi a szép, hogy mitől jó. Hogy állandóan, hogyha kiírják inkább zárójelbe, hogy ott a B-vel kéne játszani, de nem biztos. Figyeld meg. Uh-huh. Állandó kérdőjel, hogy tényleg úgy van, vagy nem úgy van, vagy hogy van. Egy moll skála fölfele más, mint lefelé. Miért?
4: Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be, valamint Nagy Béla hegedű művész, az Operaház Fájloni kamarazenekarának alapítója volt a két vendégem, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére volt. Befejezésül Lakatos Sándor előadásában hallgathatjuk meg Paganini 24. kápriszt. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velünk holnap este is, a viszonthallásra!

0: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dick.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Zapátyi v Tumenge.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Ó, bátya, hova hoztál?
3: Gyere, öcsém. Már nincs sok hátra. Felmegyük a legmagasabb szintre.
2: Gyere, csak

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől Húsdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húsdrát cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Példaképpé vált a roma fiatalok szemében a győri fodrász. A fiatal győri fodrász élete nehezen indult, gyerekkorában sokszor ételde is alig futotta. Most mégis éppen Mihácsi Patrik az, aki reményt ad a szegénységből kitörni vágyóknak. Sorstól nehéz csomagot kapott Mihácsi Patrik. Gyerekkorában napról napra éltek, szülei válása után pedig még nehezebb helyzetbe került a család. Édesanyja több műszakot vállalt, hogy a fiainak jusson étel, ám a küzdés mindennapos volt. Egy-egy hétköznapi, ám számukra drága ételt ritkán engedhettek meg maguknak, akkor is hárman osztoztak rajta testvérek. Öccseire rendszeresen Patrik vigyázott, hogy édesanyjuk dolgozhasson. A nincstelenségből kitört, sőt, most ő az, aki reményt ad másoknak is. Saját fodrászüzlete van, több tanuló dolgozik a keze alatt, a csapat rendszeresen nyírja olyanok haját, akik nem engedhetik meg maguknak. Meghívást kaptak újra a Cinka Panna napra, ahol hajvágással egybekötött motivációs előadást tartanak roma fiatalok számára. Számomra mindegy, hogy hogyan hivatkoznak rám, roma vagy cigány. A cigány sem bántó, hanem bántóan mondják, kezdte Mihácsi Patrik. Bízom benne, hogy az utam inspirál másokat, semmivel sem vagyok jobb vagy ügyesebb másoknál, nekem csak annyi a titkom, hogy nem adtam fel sosem. Patrik Szolnokon született, Karcagon nevelkedett, anyai ágon lévő rokonai miatt költözött Győrbe. Újabb csavar a történetben, hogy a szakma fortéjait Németországban tanulta. Édesapám indított el ezen az úton, sokszor engedte, hogy levágjam a haját. A legolcsóbb, sokszor rossz minőségű eszközökkel tanultam meg a szakmát, így még inkább becsülöm, amin van. Németországban egy arab borbélytól tanultam meg a szakma fortéjait. Az arabok nagyon gyorsan dolgoznak, hálás vagyok, hogy ilyen tempó ragadt rám is. A győri fodrász csapat rendszeresen készít olyanoknak frizurát, akik nem engedhetik meg maguknak. Májusban a Bicskei Gyermekotthonban készítettek frizurákat teljesen ingyen, pusztán emberbaráti jó szándékból. Azóta több település rendezvényén vettek részt, legutóbb fedél nélkül élők haját vágták. Az az öröm, amely egy szépen elkészített frizura után az arcokra ül, elmondhatatlan. Más emberek kívánnak, mondta. Patrik egyre ismertebb a social media platformokon, ahol több roma fiatal követi őt, és jelzik a saját profiljukon, hogy példakép előttük. A legnagyobb motiváló erő, hogy példa vagyok előttük, arra, hogy ki lehet törni a szegénységből. Ugyanakkor mindig elmondom, engem nem a pénz érdekel. A pénz csak eszköz arra, hogy segíthessem a szüleimet és támogathassam azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Büszke vagyok arra, hogy vannak, akiknek a szakmát adtam a kezükbe. A jövőben szeretnék még több fiatalt megtanítani hajat vágni, hogy legyen, amivel boldogulnak az életben, mondta el Patrik.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor roma szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be, valamint Nagy Béla hegedűművész, az Operaház Fájloni Kamara zenekarának alapítója lesz a két mai vendégem ismét, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére. Tartsanak velünk a beszélgetésünk harmadik részében is.
4: Ha már így a cigányos stílusnál is tartunk, akkor ez is egy érdekes gondolatkör, hogy Farkas Gyulának, aki egyébként a Rajkó zenekarnak az alapítója volt, neki volt egy ilyen mondata még az egyik TV felvételében, hogy ezt a fajta cigányosságot azért bele kell oltani a gyerekekbe, akik ezt tanulják. Tehát ez valójában nem biztos, hogy ebben születnek, tehát nem biztos, hogy a néphagyomány útján tanulják meg ezeket a fajta stílusokat, hogy hogyan kell muzsikálni mondjuk egy nótát, hanem ezt meg kell tanítani nekik. De most akkor velük született, vagy nem velük született, vagy ez most hogy van?
5: Isten adománya. Isten adománya.
6: Szerintem, hogy a Pista mondta, hogy ha valahol megjelenik egy cigány, bármilyen a földnek valamelyik részén, az már rögtön tud kommunikálni. Ez benne van a génjükben szerintem a romáknak. Uh-huh.
4: Így van.
6: Hogy rögtön tudnak kommunikálni. Ha még beszélni nem tudom, akkor is tud kommunikálni velük.
5: Igen, a túlélésnek az alapfeltétele.
6: Igen.
5: Ez ősi gének. Fantasztikus. Szóval megdöbbentő. Szóval lenyűgözünk. Nem is tudom. Nem találó szavakat. Na, tényleg.
4: Tehát mondjuk a cigányzenészek tényleg úgy születnek, hogy benne van a vérükbe?
5: Igen,
4: mondjuk.
5: A génekben.
4: Az egy dolog, hogy ebben szocializálódnak.
5: Igen, igen.
4: De hogy akkor ez tényleg átörökíthető? Ez nem a fajta tudom, tehetség.
6: Ebben születtem. Roma családban születtem, én nekem. Igen, mert adva volt.
4: Igen, tehát aki zenés családba születik, annak természetes, hiszen már úgy növünk föl, hogy már az édesanyánk hasában is ezt hallgatjuk.
6: Pontosan.
4: Tehát, hogy én is így születtem, én is így nőttem föl, te is. Tehát nyilván ez is hozzátartozik azért a teljes képhez. Nyilván szorgalom is kell, hogy az ember eljusson egy bizonyos szintig, főleg olyan magaslatokba, hogy valaki kiemelkedő, hegedű művész legyen mondjuk. De hogy visszatérve egy picit a stílusra, tehát, hogy ezt viszont azért meg kell tanítani a gyerekeknek, mondjuk azoknak, akik cigányzenét játszanak. Tehát, hogy mi is igazán az autentikusan magyaros stílus? Hogy látjátok
6: nem tudom.
4: Ezt?
6: Én ezt nem tudom, mert én abban születtem, nekünk ott szólt a zene.
5: Én visszatérnék, tehát itt tulajdonképpen egy küldetés, amit nem lehet megfogalmazni, de hogy most megint a zsidó-cigány paralel dolgot említsem, a zsidóknak is van egyfajta küldetéstudatok. Tehát nem véletlen, hogy kiválasztott nép, most ezt ne értsük félre tényleg, de van benne valami, szóval. És a cigányságban is szerintem van benne valami küldetéstudat. Ezt nehéz megfogalmazni, hogy mi, mert ugyanakkor meg, szóval Napóleon volt az első, aki megpróbálta ugye letelepíteni őket. Tehát az volt a lényeg, hogy regisztrálták őket. Miért? Hogy be tudják hívni őket katonának például. Mert amíg nem tudták regisztrálni, nem is tudták megnevezni őket. A nevük sem volt úgy. Hát egyik volt a... Itt most én fölírtam ezt, hogy ugye van a Kaldarasi, ugye? Az a Kazánkovács. Van a Posa. Katuna. Ugye van a Netoto, a Primitív, a Cserka, Cerka, és Lezdiga. Szóval olyan szavak vannak itt, hogy beszarás. Már bocsánat, hogy ezt mondom. Tehát a foglalkozásból nevezték el őket nyilvánvalóan valamilyen szívet, de aztán a Napóleon indította be ezt a fajta rendszert, hogy az ott lakókat valamilyen módon letelepíteni, regisztrálni, megnevezni tudni. De a küldetés tudat az változó, tehát itten nagyon izgalmas téma, ez én változatlanul az Isten elrendelését látom ebben, de sok minden másban is persze. Tehát aki

0: Emlékszem, amikor Prágában játszottunk egy cigány csapattal, és akkor mondtam, na akkor most énekeljük el a Jelen. Jelen elénekelték. Tehát ez mindenhol ismert a világon.
1: Igen.
0: És nagyon szép a szövege, mert ez is olyan romános, szerbes, szlovákos. Tehát Jelen lungone dromeska, ugye a menjünk a hosszú úton. Málegyillem sukare romenca, ugye? És Bachtale Romance, ugye ez is a boldog cigánylány. Ájjáj Romale, ájjáj Havale. Gyönyörű. És ez a Zsárko Jovanovics, aki Belgrádban született, Párizsban halt meg, ő írta a szöveget. Egy valószínűleg román dallamban. Gyelem, lungo med romeska. Tehát ez tulajdonképpen a cigány himnusz, hát ezt megbeszéltük már az elő, igen.
2: Dénes István, karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedűművész a mai vendégem, akikkel a mai témánk a cigányok zenei hatása klasszikus zenére. Most pedig hallgassuk meg a Jelem Jelem című dalt Lakatos Robi előadásában.

0: a Jelem Jelemet hallhattuk Lakatos Robi előadásában. Most pedig folytatjuk beszélgetésünket Dénes István és Nagy Béla művészekkel.
1: És akkor hogy lehet az, hogy egyébként természetesen nem politizálunk itt a műsorban, de azért van egy nagy kulturális vetület

0: mostani Magyar Péter miniszterelnökünknek a beiktatásának, hiszen ott felcsendült egy gyerekzenekar előadásában, tambura zenekar előadásában a nem hivatalos cigány himnusz is. Tehát a Dzselem Dzselem helyett tulajdonképpen a zöld az erdőt énekelték.
1: Hát az is szép, de nem, de jó. Hát az egy magyar népdal szerintem, vagy dal, hát nem tudom. Lehet mindenkinek. Én nem, ebből nem tudok beleszólni mostan. De ami nagyon szép volt, hogy cigány nyelven is mondtak, eskütétel volt a parlamentben. Igen, cigány képviselő felolvasta az ő nyelvén. Most nem tudom pontosan melyik nyelv, mert én nem vagyok.
2: Szlovári?
1: Szlovári.
2: Lovári?
1: Igen.
2: Skarpet.
1: Igen, az volt.
2: Az a nemzetközi.
1: Beás, az is volt.
2: Beás is.
1: Igen, hát nézzétek meg. Fantasztikus, szóval le a kalap.
2: Szégyen, hogy nem tudjuk.
1: Óriási volt szerintem, óriási volt.
0: Azért hadd kérdezzek bele.
1: Igen, igen.
0: Nyilván az évtizedes karmesteri tapasztalatok, én azt hiszem, hogy feljogosítják arra, hogy akkor beszélgessünk arról is, hogy milyen tapasztalatai vannak a cigányzenészekkel, olyan tekintetben, hogy azokkal a cigányzenészekkel, akik végül is klasszikus művészek már. Mennyiben másak, mennyiben tudnak esetleg valami olyat produkálni a színpadon, amit esetleg a nem cigány gyökerekkel rendelkezők nem tudnak? Van esetleg valami plusz, amiben esetleg improvizációban vagy hasonlóban kiemelkednek?
1: Ez attól függ, hogy most klasszikus zenekarról beszélünk, ugye? Mert ottan nyilván alkalmazkodni kell az együttjátékhoz, hogyha nekünk például volt egy nagyon kedves barátom, romániai, a zenekarban a második helyedűbe játszott, és kicsit figyelni kellett rá, hogy maradjon tempóba, de egyébként kiváló hegedűs volt, szóval. És Németországban nagyon sok romániai, magyar, nem magyar cigányzenész is van, akik azért fegyelmezetten alkalmazkodnak a zenekari játékhoz. Hát itt az operában is kiváló, kitűnő zenészek vannak, akik nagyon pontosan tudják, hogy kell kottából játszani. Ugyanakkor meg azért mégis próbálom őket ösztökélni, hogy pláne, hogyha koncertmester vagy én, hogy itt mostan próbálj kicsit improvizálni, hogy azért szabaduljunk el a hagyományosan leírt merev kottaképtől, és legyen valami kis fantázia, és akkor ezt nagyon örömmel veszik, és hagyják magukat inspirálni a szabadság által.
0: Van egyébként valami tapasztalat az elmúlt évtizedekben, hogy esetleg többen vannak roma zenészek mostanában a klasszikus zenében, vagy kevesebben, vagy mi most a helyzet? Én azt tapasztaltam egyébként, hogy 90 után, mint hogyha többen lettek volna. Főleg, mintha a 2000-es évek lettek volna, tehát amikor én bekerültem a Zeneakadémiára, mint hogyha onnantól kezdve egy kicsit több roma fiatalt vettek volna föl a Zeneakadémiára, és többen végeztek volna. Ez mennyire érezhető?
1: Lehetséges. Nagyon-nagyon sok kedves barátom van, akik nagyon kiváló muzsikusok tényleg, és ott ülnek előttem, és nagyon csillogó szemekkel, és követnek, és boldogok, hogy együtt játszhatunk. Tehát...
2: Én azt tudom, hogy én nagyon nehezen verekedtem be magam az akadémia.
0: Abban az időben még ez egyáltalán nem volt könnyű.
1: Tényleg.
2: Rám volt nyomva, hogy még egy cigány.
1: Elő volt előítélet minden?
2: Nagyon.
1: Tényleg?
2: Nagyon. Főleg a vizsgákon éreztem azt, hogy a roma gyerek most mit fog produkálni. Produkció. Uh-huh. Például a Tátra Jüli bácsi, Isten nyugtassa, nem akarom bántani. Egyszer volt olyan vizsgám, hogy ez a produkció a cirkuszban van. Így. És nem tudom, hogy mi váltottak ki belőle, meg ő volt a...
1: Hegedű tanszék vezetője?
2: Nem, hanem őt nem tudom, milyen
1: kamarazene volt.
2: Kamarazenekarnak a... Vonós kamarazenekarnak a vezetője volt tőle. Fogalmam sincs. Mentem hozzá órára, és így, hogy cigányos. Mit tudom, vittem egy bronzszonátát, a Bolma Mira, nem ismeritek őt, kinnél Svájcba, ő volt a zongora partnerem. Ő Romániából jöttek át, az apja orvos volt, és 14 évesen már bekerült az akadémián, és mondták, hogy ez nagyon tud zongorázni, és én nem hittem nekik, és ilyen pici keze volt, és én legelőször Frank Ádurt játszottam vele, pedig ahhoz elég nagy kéz kell, és az a kis kezével azokat a nagy akkordokat, de hogy milyen villámgyorsan játszottam minden, és mentünk órára, menjünk a Tátra Jüli bácsihoz órára. Bementünk oda, mert nagy teremben volt a koncert.
1: Igen.
2: Bementünk a Jüli bácsihoz, és mondta, hogy hát, ez egy kicsit romás, kicsit sok a vibrátod, most itt nem kell annyi hang, nagyon-nagyon nekünk ez vérből, ez egy francia muzsika, nem egy finom lelkével, finom lelkével, összezavarodok, hogy nagyon finomak legyünk magyarul a Mirával. Mira meg belement minden, nem tudom mi, én is belementem, főleg a második tételben, tudod, az a virgás, nem tudod megállni, és azért mondta, hogy hagyjátok abba. Így, és kidobott minket az óráról.
1: Hát ez szomorúnak tartott.
2: Hát, igen. És akkor visszamentünk más, vagy következőre, akkor már próbáltunk, hogy az ízléséhez viszonyulni, akkor viszont igen. Olyan vékony, tudod, az a steril francsonáta jött ki belőle. Úgyhogy ennyit a cigányságról a klasszikában.
0: Igen, tehát ezt a temperamentumot ott tulajdonképpen vissza kell fogni.
2: Igen.
0: Ami nem biztos, hogy előny, sőt, ettől lesz kivasalva igazából, és ettől lesz olyan átlagos, mondjuk egy francsonáta.
2: Igen, nézd, a Pistában muzsikálok, mindig a Pistának az a azon lovagol, hogy még, ugyanúgy az operában is azt csináltad.
1: Tökös legyen. Vérből legyen. Mozartnál más azért Mozartnál.
0: Rendben van.
1: Romantikára megint más, ugye?
0: Na jó, de hát egy franc szonát az tipikus romantikus.
1: Persze.
0: Tehát, hogy ott azért ezt ki lehet engedni, ezt a fajta temperamentumot, és tényleg főleg egy második tétel.
1: Igen, csak hogy egy ősi példát mondja, a Diniku, ugye? Uh-huh. Aki a Jascha Heifetz szerint a világ legjobb hegedűse volt. A Jascha Heifetz mondta róla. Állítólag nem vették föl az akadémiára Bécsben, mert hogy cigány. Ezt írja a Wikipédia, hát most vagy hiszem, vagy nem, de voltak ilyen előítélet halmazok, érted, és mégis hát zseniális, ugye?
0: Na jó, hát a Cifra Györgynek az élete is egyértelműen mutatja, hogy azért a 20. században azért megvoltak ezek az előítéletek. Azt hiszem, hogy egyébként ez enyhült a...
1: Hát a Dohnányi tanította őt a Dohnányi.
0: Igen.
1: Persze, szóval azért ő felkarulta meg. Hát.
0: Tehát, mint hogyha ez enyhült volna egy időben, az ezredforduló táján, és más lett volna a kép, de azért nyilván tetten érhető.
2: Biztos.
0: Akár még ma is.
2: Biztos, hogy ma is. Kicsit benne van a emberek, hogy ez. Vigyázzatok vele, mert ez.
3: Dénes István, karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedű művész a mai vendégem. A 100 tagú cigány zenekar fogja nekünk előadni Suki András vezetésével Diniku hórasztakátóját.

0: Dinikú Hóra Sztakátóját hallhattuk a száztagú cigányzenekar előadásában Suki András vezetésével. Most pedig folytatjuk beszélgetésünket Dénes István és Nagy Béla művészekkel.
1: Egy másik érdekes kérdés, ha még kitérhetünk erre, a kotta olvasás kérdése. Például Bihari ugyebár nem tudott kottát írni és kottát olvasni, mégis egy fantasztikus cigány prímásnak tartották, sőt, hát az egyik legnagyszerűbbnek, a Fekete Orfeusznak tartották Biharit, és így nevezték. A mai klasszikus zenei oktatás az alapvetően kottára épül, ami teljesen logikus és érthető. Viszont ott van például a Rajkó módszer, ha már így Farkas Gyulát is említettük, ami viszont inkább a hallás utáni tanulást preferálja. Egyébként ott van például a Suzuki módszer, ami szintén azt mondja, hogy ugyanúgy, mint ahogy a gyerek is először beszélni tanul, és csak később tanul írni, olvasni, ott is inkább először a hangsúlyt a hallásra, a látványra helyezik.
2: Igen.
1: És nekem is az a határozott tapasztalatom, hogy, és természetesen a kutatásaim is egyértelműen ezt mutatják, hogy a kézről való tanulás sokkal gyorsabb, akár a klasszikus zenénél, sokkal hatékonyabb, hosszabban megmarad a memóriában, és számos előnye van, de természetesen én azt elfogadom, sőt, én is úgy gondolom, hogy a kotta olvasást párhuzamosan ugyanolyan intenzitással kell tulajdonképpen vinni mind a kettőt, de hogyha viszont a hallást nem fejlesztjük már a legelejétől kezdve, tehát akár egy 6 évesnél, akkor az elsorvad.
2: Igen.
1: Tehát én határozottan azt mondom, hogy az elején a kézről való tanítást azt nagyobb előnyben kell részesíteni.
2: Az mit jelent, hogy kézről való?
1: Ez azt jelenti, hogy én például az egyik növendékemnek elárulom a titkot, úgy tanítottam meg a 9 éves kisrácnak a Bach F-moll zongora versenyt, hogy én megmutattam neki kotta nélkül. Megmutattam neki.
3: Előjátszottam neki.
1: Előjátszottam neki. Ugyanúgy, ahogy a Farkas Gyula egyébként a Rajkósnak. Pontosan azt, igen.
4: És akkor eljátszottad neki jobb kéz, bal kéz külön, és akkor...
1: Erről van szó?
2: Tényleg?
1: Persze.
2: Fantasztikus.
1: Vagy egy Rachmaninov cis-moll preludet egy 9 évesnek. Hát hol olvas le egy 9 éves egy Rachmaninovot? Hát sehol.
2: Fantasztikus.
1: Tehát mire túljutunk egy ütemen...
2: Ütheti, kész, vége.
1: Egyszerűen döbbenet.
2: Hát könnyebb rögtön megmutatni.
1: Megmutatom neki, megtanulja.
2: Zseniális.
1: Lehet, hogy csak egy sor tanulunk meg, mondjuk egy alkalom alatt, de 2 hónap alatt megtanul egy tételt, vagy egy rákmányban.
2: Nagyon izgalmas.
1: És erre bizonyítékok vannak, tehát, hogy ezek működnek, mert hogy több növendékemmel is én ezt véghez vittem.
2: Óriási vagy, óriási.
1: Bocsánat, nem ezért mondom, mert szeretném dicsérni, hanem kíváncsi lennék, hogy mi ezzel kapcsolatban a véleményetek, illetve a tapasztalatotok, hogy a klasszikus zenei oktatásban mennyire használható vajon a kézről való tanítás, főleg az első időkben, természetesen úgy, hogy a kottából való oktatást sem nélkülözzük.
3: Te hogy tanultam?
2: Nem tudom, de az tényleg, hogy a rengeteg nagy művész azt mondja, hogy a zene hangok között van. Szóval most ezt, hogy értelmezzük úgy, ahogy akarjuk, hát ez mindegy. Tehát nem, a leírt hang az önmagában egy halott dolog, tehát ami lélekkel kell megtölteni nyilván. Tehát azt megélni, hogy a kottát életre kell tenni, és kitalálni, hogy mi van a kotta, a hangok mögött mi van. Uh-huh. Hogy nem a puszta hangokat játsszuk egymás után, 4/8 izében az lótúl.
3: De most azt tanítják.
2: Hát én nem tudom.
3: Bocsáss meg, most az van, az van alapba, hogy C, E, G, először tanuld meg ezt, és utána majd zenélünk.
2: Uh-huh. Ja,
1: így van.
3: Az meg akkor az,
2: bocsánat, igen.
3: Az túró.
1: És hogyha megnézzük a kotta képet egyébként, ott nagyon szépen vonalzóval meg van szerkesztve minden, és ez fantasztikus, de a zene az, igen, nem egy mérnöki tudománynak kellene, hogy legyen, hogy itt van az ütemvonal, és akkor a hangok meg így vannak húzva, hiszen mi van, hogyha mondjuk egy 4-es csoportból csak az utolsó 3 az, ami mondjuk megy a következő ütem egyére, vagy éppen ott van valamiféle rávezetés. Ezeket nem írja a kotta. Tehát amiről beszélgettünk az előbb, hogy a hangok között van a...
2: Igen, a Karajánnak van egy zseniális mondása. Die Taktstriche sind die Fluch der Musik. Az ütemvonal a zene átka. És ő pontosan látszik rá, hogy az ütemvonalakat áténekeli mindig. És én is mondom a zené, általában a zenész mindig úgy olvaskodtat, hogy az elejét hangsúlyozza, aztán a végén ugye elhalkul, érted? Ez új taktus megint úgy, pláne nagy zenekarban, hogy lehetőleg az eleje együtt legyen, és akkor utána van, ami van, érted? Felejtsétek el, ez megy tovább. A taktus az csak arra való, hogy tájékozódjunk, de ott nem biztos, hogy a zene megáll, vagy tovább megy. Mindig ilyen, itt lekunyog. Mindig az elejét jó meghangsúlyozzák, utána pedig kész, elengedik. Holott azt végig kell vezetni. De hát ez a kottaolvasásnak a hátulütője. De egyelőre nem tudunk jobbat. Tehát hogy lehet leírni egy ilyen zenét? Ugye? Lehet odaírni, hogy improvizáció, és akkor elfelejtjük a taktusvonalakat, de hát mégiscsak Monteverdi nem írt taktusvonalakat, csak a zenét írt el, aztán be kellett idomítani, hogy valahogy koordinálni lehessen. Tehát...
3: Ezek a Monteverdi is roma volt?
1: Én egyébként az oktatási metódusban látom a problémát. Tehát az, hogy ez a fajta, Dráfi Kálmán szokta így nevezni, egy huszár akcentus, tehát, hogy az egyet jól meghangsúlyozzuk, ami természetes, hiszen a klasszikus zenében az ütem egyen van a hangsúly, ezt tudjuk. De hogyha meghallgatjuk például Doknányi művészetét, akkor egészen másként bánik például az időkkel, egészen más az ütemnek a vége, hogy hogyan megy az a következő ütemre. Majd egy összehasonlító elemzés majd egyszer csinálunk ebben a kérdésben is. És valójában itt van a lényege a dolognak, hogyha a gyerek mondjuk nem a kottából ismerkedik meg a zenével, hanem a látvány, hallás alapján, egy előadónak a hiteles előadása alapján egészen másként fog gondolkodni a zenéről, mint az a gyerek, aki egy mérnöki, illetve egy matematikai példát lát mondjuk maga előtt, és azt próbálja értelmezni, illetve ezt próbáljuk beleverni.
2: Igen.
0: Dénes István, karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedű művész a mai vendégem. Befejezésül pedig hallgassuk meg a Rajkó zenekar előadásában Csermák Antal, Andalgó és Friss című művét. Ezzel búcsúzik Önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem holnap este is. A viszonthallásra!

0: Művészet, kultúra, hagyomány.
1: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: nektek.
1: A kicsik és nagyok.
0: Nagyok között.
1: A legnagyobb.
0: Járulka Sándor volt ez.
2: Rádiódik. Rólunk neked.
0: Ezeknél.

0: Kérdésed van, vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk, ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióban. Hey, reggelig szól nektek a diknóta.
0: 100.3 Rádió D-k.
2: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió D-k. Süss fel nap.
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió D-kben.
3: Nutellás muffinokat hívott vissza a Ferrero, mivel fennáll a kockázata annak, hogy egyes termékek fém darabokat tartalmazhatnak. A termék pontos adatai megtalálhatók a ferrero.com oldalon. A visszahívás Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot is érinti. Ezeknek az országoknak az élelmiszerbiztonsági hatóságait már értesítették, írja az MTI. Azt kérik, hogy akik megvették a terméket, vigyék vissza azt a vásárlás helyére, vagy forduljanak a Ferrero Magyarország Kft.-hez. Több fürdőző sérült meg a sárvári gyógyfürdő új csúszdáin, amelyek átadása után több esetben is mentőt kellett hívni a balesetet szenvedett vendégekhez. Amint egy 700 millió forintos beruházással épült csúszdákat a történtek után ideiglenesen lezárták. A fürdő vezetése közölte, a létesítmények jelenleg tesztüzemben működnek, így a felelősség a kivitelezőt terheli. A vizsgálatba a török gyártót is bevonták, és biztonsági intézkedésként a korábbi 200 kg-os súlyhatár 150 kg-ra csökkentették. A csúszdákat időközben újra nyitották, az önkormányzat tájékoztatása szerint hétfő óta nem történt újabb baleset. Az ügy a sárvári képviselőtestület ülésén is napirendre került. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága szerdai ülésén támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság Tiszás elnöke kiemelte, a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítménymérésére. Hangsúlyozta, az intézményvezetőknek a rendszer felfüggesztése idején is van lehetőségük arra, hogy jutalmazzák a legjobban dolgozó pedagógusokat. A bizottság ülésén a képviselők meghallgatták az oktatási jogok biztosának éves beszámolóját is. Ári Tamás Lajos közölte, eddig összesen 40 ezer panaszt kezeltek a hivatalában, ezek egyharmada a felsőoktatásból, kétharmada a közoktatási szakképzés területéről érkezett. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. A Nébih közleménye szerint a kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú korona tűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt csütörtökön, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió D-k hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió D-k, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió D-kben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió D-k.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió D-kben.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió D-k FM 100,3 MHz-es frekvencián. Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be. Valamint Nagy Béla hegedűművész, az Operaház Fájloni Kamara zenekarának alapítója lesz a két mai vendégem ismét, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére.
5: Pontosan én most a Rajkóba tanítok. Ott vagyok, mint hegedű tanár úr. de a gyerekek mindig mondják, hogy mi a bácsi, a Kottát nem ismerik.
4: Na, ez baj, ez egy másik kérdés.
5: Itt a probléma, igen, hogy a Kottát azt nem ismerik, mert Céci is mindent, én eljátsza egy szó, de megnézem a Kottát, minden a fejemben van, körülbelül, hogy milyen akkordok vannak, micsoda. Múlt héten is kis srác, 16 éves. Uh-huh. Muzsikál, és fölfele ádur, lefele álmod. Érted?
6: Nem látod?
5: Na, ez az.
7: Ő már tudja alapból,
6: igen,
7: hogy
6: igen, igen. Ezek tanulmányokat. Bazsevál.
5: Ja, ó, igen. És akkor mondom neki, hogy tehát ott cisz van, nem cé van. És akkor mondja a gyerek, nem, én ezt így tanultam meg, és ez így van a Kottában. Mondom, jó van. És nem tagyta a Kottát az első emeleten, mi meg a harmadikon fönn vagyunk. Akkor mondom, mégy lefele, hozz fel a Kottát, fölhozom. Tényleg igaza van. Mondom, és akkor mi a probléma? Hát így nem jó az új rend, megmutassa meg Béla bácsi. És ha megmutatom neki, abban a pillanatban tudja. Érted? Hogy így nem tudja, így vizuálisan nem tudja hova tenni, térben helyezni a Kottát, hogy hol vagy, vagy a hangszeren az hol van, de így meghallja, már abban a pillanatban tudja, hogy van.
6: Igen, igen.
5: Ez miért van? Romáknak.
4: Azért, mert ők viszont ezt a módszert tanulták meg jobban, hogy hallás alapján tanulnak. Viszont aki Kotta alapján tanult mindig, igen, annak viszont az a hátránya, hogy ő meg nem használja fülét úgy, mint aki Kotta nélkül tanult. Nos, tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta megfelelő arány lenne a megoldás arra, hogy olyan zenészeket neveljünk, képezzünk, olyan művészeket, akik a fülüket is tudják használni, és hát a Kottát is megfelelőképpen olvassák.
5: Hát én nem tudom, én 70 éves vagyok, ha megérem.
6: Még rájössz még.
5: Jó, tudjuk. De én mindig először meghallgatom, ha megtudom, és nagyon sokszor meghallgatom, mielőtt a Kottaképp a kezembe kerülne. Uh-huh. Szerintem ez a romaságra vezet vissza. Már nézd meg az indiaikat, hogy tanulnak, hogy föl a szöveget tanulsz. Hogy először két betűt, három betűt, négy betűt, utána visszafele egy betű, vissza egy betű, két betű, három betű, akkor mondd össze a szó értelmét, és akkor megyünk tovább. És akkor így megragad az embernek az agyába. De először csak fülre, és utána írásra. És ez nem évszázadok, éve ezredekre megy vissza.
6: Beleszületett. Anyamébe már.
4: Tehát nagyon fontos a cigányzenészek esetében, hogy milyen metódussal tanulnak, hiszen ez egészen más, mint amit a klasszikus zenészeknél megszokhattunk, és valahol ez teszi őket különlegessé, és ezért csodálták őket egyébként évszázadokon keresztül, akár a klasszikus zenészek is. Hányszor kiemelték, ugyebár történetekben is, hogy a nagy udvarokban a klasszikus zenészek után jöttek a cigánybandák, és órákig tudtak Kotta nélkül muzsikálni, és micsoda szenzáció volt ez. Nyilván más módszerekkel tanultak. Minden esetre ez egy nagyon izgalmas témakör, és a mai műsorban az is kiderült, hogy tulajdonképpen milyen hatással voltak a cigányzenészek az európai kultúrkörre, a klasszikus zenére, illetve hogy a végzett asszony a szerep az hogyan jelent meg akár a klasszikus zenében, ami az egyébként a roma nőkhöz is kapcsolódhat alapvetően.
6: A mai estének talán az lenne a legjobb mondani valója és hivatás és küldetése, hogy lerombolni azokat az előítéletet, falakat, amelyek a cigányok és úgymond nem cigányok között léteznek, és a cigányok számára is biztosítani egyfajta olyan identitás, amelyben büszke lehetnek ők a saját múltjukra és a saját törvényeikre, és hogy ez hogyan illeszkedik be egy másik fajta világba. Ez lenne a mai este talán a legnagyobb küldetése, ezt a fajta identitás tudatot visszahozni minden emberben, akik cigányok is, nem cigányok.
4: És legyünk erre büszkék. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk a mai este folyamán. Dénes István karmester és Jéri Nagy Béla hegedű művész voltak a vendégeim, és szerintem egy rettentően izgalmas beszélgetésnek lehettek a tanúi, úgyhogy tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm szépen a mai beszélgetést.
6: Mi is köszönjük szépen, örömmel jövünk máskor is.
5: Köszönjük a meghívást.
4: egy picit ismerkedjünk meg jobban a verbunkós muzsikával, amelyben Sárosi Bálint Cigányzene című könyve

Verbunkósnak, a 18-19. Század forduló tájának magyar hangszeres tánczenéjét. S a német verbung, vagyis toborzás szó csak később a zenetudomány kezdeményezésére vált egy magyar zenetörténeti korszak jelölőjévé. Ezt a korszakot az 1780-90-es évektől számítjuk, és nagyjából a 19. század közepéig tart. Ez egyben a cigánybandák végleges kialakulásának és a cigányzene kifejlődésének diadalra jutásának is a nagy korszaka. Figyelemre méltó, hogy Magyarországon a nép nagy gondolatai, mély érzései nem költeményekben, hanem nemzeti melódiákban jutnak kifejezésre. Hát így beszélt a külföld a verbunkos korszakról. Valóban annyira előtérbe került itt a hangszer, a hangszeres együttes szerepe, annyira általános érvényűnek látszik ez a zene urakra és népre, múltra és jelenre, korszerűségben és népszerűségben annyira nincs is ez időben versenytársa, hogy nem is csoda, hogy azok, akik írnak róla, az egész magyarság leghitelesebb zenei kifejeződését látják benne. Nos, mi tehát a verbunkos? Eredetileg férfi tánc, amit katonatoborzáskor táncoltak. A Habsburg Birodalom területén már korábban is, de különösen az állandó hadsereg megszervezésétől, vagyis 1715-től az általános hadkötelezettség bevezetéséig, vagyis 1868-ig terjedő időben leginkább toborzással, azaz rábeszéléssel, csábítással gyűjtötték a legénységi utánpótlást. E vitézi táncnak, melyet a katonasságra édeskedő vagy csábító legénység gyakorlott, s ugyanonnan verbunkos táncnak nevezett, természetesen a zenéjét is verbunknak, verbunkosnak hívták, ami magyarul toborzót jelent. Ma a mi számunkra a verbunkos szó nem csupán egyetlen táncot jelöl a zenéjével, hanem egy egész korszak jellemző magyar zenéjének stílusát is. Ebben az időben a civilek, a magyar táncot kedvelő urak tánca is sokban hasonlít a verbúváló katonákéhoz. Egy német tiszt így ír a magyar nemzeti táncról 1792-ben. Először történt, hogy a táncot láttam, s én nem tudom leírni azt a hatást, melyet rám tett. A nemzet jellemét rendkívüli mód fejezi ki. A magyarok hosszú nadrágjai már oly népre mutatnak, melynek életelleme a lovaglás. Valóban tulajdonképpen csak a huszárok azok, kiket igazi nemzeti katonaságnak lehet nevezni, mert a magyarországi gyalogcsapatokban mindenféle nemzetiségbeli vegyülék van. A huszárok közt ellenben kevés a más nemzetiségű, s a magyar nyelv, miként egyéb nemzeti bélyeg is, közöttük tisztábban fennmarad. Már most olyan népre, mely a lovaglásban találja megszokott életmódját, val a magyar tánc is. A táncosnak ennél szükségképp sarkantyúsnak kell lennie. A sarkantyúk összeverése ugyanis lényeges része a magyar táncnak. Nos, még egy részlet ugyanebből az írásból, idézem. Az igazi magyar táncoknak egészen lassan kell kezdődniük, s azután gyorsabban folytatódniuk. Sokkal jobban illenek komoly, bajuszos archoz, mint fiatal suhanchoz, bárha ez még oly mesterkét, bakugrásokat is tesz is. Még akkor is, mikor a magyar tánc valamivel élénkebb lesz. Nem annyira szangvinikus, mint holerikus, élénkség az, mely a táncost elfogja, amelynél vele született komolyságát nem hagyja el, sőt, inkább úgy tetszik, hogy csak tüzesebben és bátrabban juttatja kifejezésre a táncbeli szabadságnak és függetlenségnek imént jelzett bélyegét. Többször láttam azt is, hogy férfi személyek csupán magukban, nők nélkül táncoltak, s a nők nélkülözhetők is olyan táncnál, hol a táncos egész művészete lábai művészi mozgatásában és sarkantyúi ütemszerű összeverésében jelentkezik.

Annak idején bizonyára gazdag forrása volt a verbunkos korszak toborzó táncának és magyarjának. Később pedig napjainkig sokat megőrzett belőle az élő néphagyomány is. Nem csak magának a szorosabb értelembe vett verbunknak, a férfi táncnak a változatait, hanem a páros táncnak azt a módját is, hol tánc közben a férfi időnként függetleníti magát partnernőjétől, és azzal együtt a páros táncon belül szóló részleteket táncol. A magyar nyelvterület némely részén az idősebb generációk a csárdást, így módon ma is az általános sablonnál sokkal változatosabban táncolják. A 19. századi szakértők különösen a lassú táncot érzik jellemzően magyarnak. Van, aki, mint Ballag Károlyt is, csak a lassút ismeri el hitelesen magyarnak. A mái úgynevezett magyar muzsikából csak a vág össze a magyar valódi géniusszal, amely az úgynevezett lassúé. A frisses pedig, melynek nem csak hangja, ide gyűlölt neve is ellenkezik a lassú méltóságával, nem egyéb, mint korcsosítás, mely aztán a tánc korcsosítására is okot adott. A frisset a Tóth nemzettől el nem lehet disputálni, kivált, ha még azt is meggondoljuk, hogy nem disputálni való. Természetesen ezt a szenvedélyes, friss, ellenes magatartást úgy kell értelmeznünk, ahogy tulajdonképpen annak idején is értelmezték. Csak az lehet igazán magyar, ami egyben nemesi is. E korszak képviselői nagy általánosságban a magyar népzenéjét sem ismerték el a magyar nemzetre, azaz a nemesi és igen vékony polgári rétegre jellemzőnek. Sőt, egyszerűen nem vették tudomásul a népzenét. A következő percekben hallgassuk meg ez időtájt egyik legnépszerűbb cigányprímás, Biharinak a Hadik Óbester nótája című művét.

Bihari János hadik óbester nótáját hallgathattuk meg. A zenei cifrázással kapcsolatban ehelyen tudnunk kell azt is, hogy a verbunkos stílus létrejöttében különösen nagy szerepe van a hangszeres cifrázásnak. Enélkül ugyanis nincsen verbunkos zene. Igazából azt is mondhatnánk, hogy a verbunkos stílus éppen ellenkezője mindannak, amit a zenében puritánságnak nevezünk. Itt valósággal tobzódni kell a díszekben, a hatáskeltő eszközökben. A stílust túlnyomó részben a cigányzenészek kivitelezték, de hogy mi legyen benne, azt természetesen nem csak, sőt főleg nem, ők szabták meg. Közülük tehát a cikornyáért csak azokat érheti szemrehányás, akik nem tudtak vele helyesen élni. A bihari szintjét megközelítő virtuóz kevés akadt, a többiek többé-kevésbé kontárok, akik olyan kényes eszközökkel, mint az igen fejlett ízlést és technikai tudást követelő zenei díszítés nem mindig boldogulnak. De nem is mondhatnak le róla, mert ez teszi a stílust. A verbunkos korszakban és az azt megelőző évszázadban az európai műzenében is kötelező volt a mennél gazdagabb, még a leírt művekhez is részben improvizált díszítés. Elsősorban ennek nyomait kell keresnünk a verbunkosban és a cigányzenészek játékában, mert emellett meglehetősen kicsi, bár nem jelentéktelen a cigányos, keleti elemnek az aránya. A művelt zenészi ideálokat követő nem cigány, hanem magyar zenész Lavotta is futamokkal, parafrázisokkal agyon terhelten játszotta fantáziáit. Ettől volt a korszak ízlése szerint magyaros, vagy ha úgy tetszik, cigányos a játéka. A 18. században is, a 19. is általában kétféle zenészt emlegetnek Magyarországon. A többé-kevésbé népzenét játszó cigányt és a főúri szolgálatban, templomban, színházban, majd szimfonikus zenekarban játszó német zenészt. Egyébként németnek értve a cseheket is például. A német és a német úton közvetített nyugat-európai zene nyomán jött létre a több szólamra játszó cigány együttes. Az az igény, hogy a dallamot a nyugat-európai ízlésnek is nagyjából megfelelően harmonizálni lehessen, alapvetően befolyásolta a dallamok szerkesztését is. Már a legkorábbi verbunkos kiadványokban is, még a leginkább népi ihletésű bihari darabokban is, látjuk, hogy szinte kínosan vigyáznak arra, hogy a dallam harmonizálható legyen, s a felbontott akkord állandóan szerepel, mint fontos dallamalkotó elem. Egyébként Haydn műveiben már 1766-tól kezdve fordulnak elő verbunkos-szerű, magyar, illetve kelet-európai jellegű témák, mert mindig nyilvánvalóbb, írja Szabolcsi Bence, hogy Haydn és kortársai számára a magyar, a szláv, a cigány, a román, a török muzsika egyetlen, vegyes, de alig szétbontható, komplexust alkotott. Haydn D-dur zongora versenyében és G-dur zongora triójában is a Rondo alla Ungherese feliratú tétel van, vagyis magyarosan. Mozart A-dur hegedű versenye fináléjának moll epizódjában még a jellegzetes kuruckvártot is megtalálhatjuk. De Beethoven harmadik szimfóniájának záró tételében ugyancsak erőteljes verbunk téma szólal meg. A legnagyobb propagandát azonban kétségtelenül Liszt magyar rapszódiáit csinálták a verbunkos zenének. Rapszódiáiban Liszt a maga zeneszerzői és zongoravirtuózi lehetőségeihez mérten ugyanazokat a zenei ideálokat igyekszik megvalósítani, amiket a korábbi legjobb verbunkos szerzők és előadók. A zenére alkalmazott rapszódia megjelölés így nem csak a szerző által büszkén vállalt nemzeti énekmondói rapszodoszi szerepet jelenti, hanem ugyanazt a zenei szándékot is, amit a régebbi verbunk szerzők az ábránd vagy fantázia névvel fejeztek ki. A virtuóz rögtönzés szándékát. A feldolgozott témának itt is az a legfőbb hivatása, hogy a verbunkos hagyományos lassú friss elvű fokozó keretében alkalmat adjon a zeneszerzőnek, előadónak, a
az ugyancsak hagyományosan kötelező stíluselemek mennél virtuózabb megcsillogtatására. Saját rapszódiái esetében Liszt ugyanúgy nem vett tudomást a kortárs szerzőkről. Kosovicsról, Csermákról, Boka Károlyról, Rózsa Völgyről, Reményi Edéről, Tern Károlyról, Egressi Béniről, Szerdahelyi Józsefről, Bernát Gáspárról, akiktől rapszódia témáinak nagy része származik. Mint ahogy a cigányzenéről írott könyvében is, csak azokat tekintette a magyar ősforrásának, akik pedig csupán annak hangszeres megelevenítői voltak, vagyis a cigányzenészeket. A romantikus ideál szerint heroikusnak, büszkének, szélsőségek közt csapongónak ismert magyar karakter kifejezésére valóban elégtelenek az egyszerű énekelt népdalok vagy a kortárs magyar szerzők által szerzett népies dalok. A romantikus szemlélet számára nem az egyszerűen leírt vagy előadott dal puritán szükségsavusága volt az érdekes, hanem az a mód, ahogy a virtuóz cigány együttesek e dallamokat megelevenítették. Itt a rapszódiák tükrében látjuk leginkább, mi indította Lisztet arra, hogy a magyar zene egyedüli forrásává a cigány zenészeket tegye meg. Most hallgassuk meg a 100 tagú cigány zenekar előadásában Liszt második magyar rapszódiáját. Ezzel búcsúzik Önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András hallhatták. Tartsanak velünk a jövő héten is, a viszonthallásra!

Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Példaképpé vált a roma fiatalok szemében a győri fodrász. A fiatal győri fodrász élete nehezen indult, gyerekkorában sokszor ételde is alig futotta. Most mégis éppen Mihácsi Patrik az, aki reményt ad a szegénységből kitörni vágyóknak. Sorstól nehéz csomagot kapott Mihácsi Patrik. Gyerekkorában napról napra éltek, szülei válása után pedig még nehezebb helyzetbe került a család. Édesanyja több műszakot vállalt, hogy a fiainak jusson étel, ám a küzdés mindennapos volt. Egy-egy hétköznapi, ám számukra drága ételt ritkán engedhettek meg maguknak, akkor is hárman osztoztak rajta testvérek. Öccseire rendszeresen Patrik vigyázott, hogy édesanyjuk dolgozhasson. A nincstelenségből kitört, sőt, most ő az, aki reményt ad másoknak is. Saját fodrászüzlete van, több tanuló dolgozik a keze alatt, a csapat rendszeresen nyírja olyanok haját, akik nem engedhetik meg maguknak. Meghívást kaptak újra a Cinka Panna napra, ahol hajvágással egybekötött motivációs előadást tartanak roma fiatalok számára. Számomra mindegy, hogy hogyan hivatkoznak rám, roma vagy cigány. A cigány sem bántó, hanem bántóan mondják, kezdte Mihácsi Patrik. Bízom benne, hogy az utam inspirál másokat, semmivel sem vagyok jobb vagy ügyesebb másoknál, nekem csak annyi a titkom, hogy nem adtam fel sosem. Patrik Szolnokon született, Karszagon nevelkedett, anyai ágon lévő rokonai miatt költözött Győrbe. Újabb csavar a történetben, hogy a szakma fortéjait Németországban tanulta. Édesapám indított el ezen az úton, sokszor engedte, hogy levágjam a haját. A legolcsóbb, sokszor rossz minőségű eszközökkel tanultam meg a szakmát, így még inkább becsülöm, amin van. Németországban egy arab borbélytól tanultam meg a szakma fortéjait. Az arabok nagyon gyorsan dolgoznak, hálás vagyok, hogy ilyen tempó ragadt rám is. A győri fodrász csapat rendszeresen készít olyanoknak frizurát, akik nem engedhetik meg maguknak. Májusban a Bicskei Gyermekotthonban készítettek frizurákat teljesen ingyen, pusztán emberbaráti jó szándékból. Azóta több település rendezvényén vettek részt, legutóbb fedél nélkül élők haját vágták. Az az öröm, amely egy szépen elkészített frizura után az arcokra ül, elmondhatatlan. Más emberek kívánnak, mondta. Patrik egyre ismertebb a social media platformokon, ahol több roma fiatal követi őt, és jelzik a saját profiljukon, hogy példakép előttük. A legnagyobb motiváló erő, hogy példa vagyok előttük, arra, hogy ki lehet törni a szegénységből. Ugyanakkor mindig elmondom, engem nem a pénz érdekel. A pénz csak eszköz arra, hogy segíthessem a szüleimet és támogathassam azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Büszke vagyok arra, hogy vannak, akiknek a szakmát adtam a kezükbe. A jövőben szeretnék még több fiatalt megtanítani hajat vágni, hogy legyen, amivel boldogulnak az életben, mondta el Patrik.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Zenék, amelyeken felnőttünk. Roma Folk a 100.3 Rádió Digben.
1: Csetét Jenőt szeretném, hogyha színpadra jönnék.

Rádió Dick. Rólunk neked.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek rólunk neked!
3: 2026. június 26-a péntek, 7 óra van, jó reggelt kívánok! Ez a Rádió Dick Roma híradója, Patai Anna vagyok. Django Reinhardt, a szabadság hangja a húrok között. Rácz Félix, a roma származású boxmenedzser. Gáspár Laci, egy roma fiú útja a szegénységtől az országos ismertségig.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
3: Django Reinhardt, a szabadság hangja a húrok között. Kevés olyan zenész létezett a 20. században, aki annyira egyedülálló módon formálta át hangszerének lehetőségeit, mint Django Reinhardt. A legtöbb ember úgy ismeri őt, mint a cigány jazz, vagy eredeti nevén a manus jazz megteremtőjét. Azonban életének története jóval több, mint egy kivételes zenész pályafutása. Django története a szabadságról, a túlélésről, az ösztönös zsenialitásról és egy olyan világról szól, amely ma már szinte teljesen eltűnt. Django 1910-ben született Belgiumban egy vándorló cigány családban. A roma közösségek Európában évszázadokon át a társadalom peremén éltek, és a gyermekek gyakran nem részesültek formális oktatásban. Django sem tanult meg rendesen írni vagy olvasni, amit tudott, azt az élettől tanulta. A roma közösségekben a zene nem külön foglalkozás volt, hanem a mindennapi élet része. Családi ünnepek, esküvők, találkozások és búcsúzások kísérője. Már kisgyermekként különleges hallása volt. Életének legismertebb fordulópontja 1928-ban következett be. 18 éves volt, amikor lakókocsijában tűz ütött ki. A lángok pillanatok alatt elterjedtek, és súlyos égési sérüléseket szenvedett. Bal kezének gyűrűs és kis ujja részben levénult. Az orvosok szerint soha többé nem lett volna képes professzionális zenélésre. A legtöbb ember számára ez egy karrier végét jelentette volna, Django számára azonban egy új korszak kezdetét jelentette. A következő hónapokat fájdalomban és elszigeteltségben töltötte. Mivel csak két ujja maradt teljesen használható a bal kezén, teljesen új gitártechnikát kellett kifejlesztenie. Olyan fogásokat és futamokat alkotott, amelyeket korábban senki nem használt. Később éppen ez a korlátozás lett játékának egyik legjellegzetesebb vonása. Paradox módon a tragédia teremtette meg azt a hangzást, amely világhírűvé tette. Van egy kevéssé ismert történet ebből az időszakból. A családtagok visszaemlékezései szerint Django hosszú órákon át egyedül gyakorolt. Gyakran teljes sötétségben nem technikai gyakorlatokat végzett, hanem hangokat keresett. Azt próbálta kitalálni, hogyan lehet a lehetetlenből valami újat alkotni. Később sok zenész állította, hogy Reinhardt játéka éppen azért volt olyan különleges, mert nem követte az akadémikus szabályokat. Kevesen tudják, hogy Django gyakran késett a fellépésekről, vagy egyáltalán nem jelent meg próbákon, és nem azért, mert tiszteletlen volt, hanem mert másként viszonyult az időhöz. A roma közösségek hagyományos életfelfogása sokkal kevésbé kötődött az órákhoz és menetrendekhez, mint a modern városi társadalom. Django számára a zene fontosabb volt minden szervezési szabálynál. A II. Világháború idején roma származásra különösen veszélyessé vált. A náci rezsim nem csak a zsidókat üldözte, hanem a romákat is. Több százezer roma vesztette életét Európában a népirtás során. Django Párizsban élt, és bármikor letartóztathatták volna. Mégis sikerült túlélnie a háborút. Ebben szerepet játszott hírneve, szerencséje és a tény, hogy a német tisztek közül többen rajongtak a jazzért. Egyes történetek szerint előfordult, hogy sok emberek segítették megmenekülni, akik egyszerűen nem akarták elveszíteni kedvenc zenészüket. A háború után meghívást kapott az Egyesült Államokba, és sok európai művész számára ez jelentette a csúcsot. Django azonban nem érezte jól magát Amerikában, nem beszélt jól angolul, idegennek találta a nagyvárosokat, és hiányzott neki a szabad vándorlás. A legenda szerint gyakran inkább horgászni ment volna, mint próbára. Rácz Félix a roma származású menedzser, aki hidat épített a két világ között. Amikor a magyar sport történetének jelentős alakjáról beszélünk, a legtöbb embernek először az olimpiai bajnokok, világbajnok, sportolók vagy legendás edzők jutnak eszébe. Ritkábban gondolunk azokra az emberekre, akik a háttérben dolgozva megteremtették a lehetőséget a tehetségek számára. Közéjük tartozik Rácz Félix is, aki a magyar ökölvívás egyik legismertebb menedzsere és szervezője lett, miközben roma származása mindig büszkén tekintett. Rácz Félix története azért különleges, mert nem klasszikus sportolói karrierből vált ismerté, nem olimpiai bajnokként vagy világbajnokként szerzett hírnevet, hanem olyan emberként, aki felismerte a tehetséget másokban, és képes volt megszervezni azt a hátteret, amely nélkül a legjobb boxolók sem juthattak volna el a csúcsra. A kezdetek a roma közösségből származó fiatalok számára a sport gyakran többet jelent egyszerű szabadidős tevékenységnél. Sok esetben a kitörés egyik lehetőségét jelenti a szegénységből, a társadalmi előítéletekből és a korlátozott lehetőségekből. Rácz Félix pályája is olyan környezetből indult, ahol a szorgalomnak és a kitartásnak különösen nagy jelentősége volt. A későbbi menedzser korán felismerte, hogy a sportvilágában nem csak a ringben lehet eredményeket elérni, miközben sokan a reflektor fénybe vártak, ő inkább a szervezés, a kapcsolatteremtés és a stratégiai gondolkodás területén talált magára. Ez a képesség később meghatározta az egész pályafutását. A magyar profi box felemelkedése. A rendszerváltás után Magyarországon a profi ökölvívás még nem rendelkezett olyan háttérrel, mint Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban. Sok tehetséges magyar boxoló volt, de hiányzott a professzionális menedzsment, a megfelelő promóció és a nemzetközi kapcsolatrendszer. Ebben az időszakban kezdett egyre nagyobb szerepet vállalni Rácz Félix. Felismerte, hogy a magyar boxolók nem csak sportolóként lehetnek sikeresek, hanem nemzetközi piaci értékkel is rendelkeznek. Olyan versenyzőket próbált eljuttatni a nemzetközi szintérre, akik megfelelő támogatással világszintű eredményekre lehetnek képesek. A box világában a menedzser szerepe rendkívül összetett. Nem csupán mérkőzéseket szervez, hanem szponzorokat keres, média kapcsolatokat épít, tárgyal, promóterekkel, és gyakran pszichológusként is támogatja a sportolóit. Rácz Félix ezekben a szerepekben is egyaránt otthonosan mozgott. Kótai Mihály és a nagy sikerek. Pályafutásának legismertebb fejezete a kapcsolat Kótai Mihály világbajnok ökölvívóval. Kótai Mihály a magyar profi box egyik legsikeresebb alakja lett, és ebben jelentős szerepet játszott az a háttérmunka, amelyet menedzsmentje végzett. Rácz Félix felismerte benne azt a tehetséget és elszántságot, amely nemzetközi eredményekhez vezetett. A sportvilágban gyakran a győztes sportolót ünneplik, miközben kevesebb szó esik azokról, akik a háttérben dolgoznak. A box esetében azonban egy rosszul megszervezett karrier akár egy kivételes tehetség pályafutását is derékba törheti. A megfelelő ellenfelek kiválasztása, média figyelem megszerzése és a szponzoráció biztosítása mind kulcsfontosságú tényező. Rácz Félix ezen a területen vált igazán ismertté. Gáspár Laci, egy roma fiú útja a szegénységtől az országos ismertségig. Kevés olyan előadó van a mai magyar könnyű zenében, akinek az életútja annyira küzdelmes, és egyben inspiráló lenne, mint Gáspár Laci története. Sokan az X-Faktor zsűri tagjaként, népszerű énekesként vagy televíziós szereplőként ismerik, ám a reflektorfény mögött egy olyan ember áll, aki hosszú és nehéz utat tett meg a sikerig. Élettörténete nem csupán egy zenész pályafutása, hanem egy olyan roma fiatal története, aki a legnehezebb körülmények között indulva vált országosan ismert és elismert művésszé. Gáspár László 1979-ben született Salgótarjánban. Gyermekkora nem volt könnyű, egy szerény körülmények között élő roma családban nőtt fel, ahol a mindennapi megélhetés gyakran komoly kihívást jelentett. Magyarország számos településén a roma családok hosszú évtizedeken át szembesültek szegénységgel, munkanélküliséggel, előítéletekkel, és ez alól az ő családja sem volt kivétel. Gyermekkorában nem voltak olyan lehetőségei, amelyek sok más fiatal számára természetesenek számítottak. Nem járt különleges zeneiskolába, nem álltak rendelkezésre drága hangszerek vagy kapcsolatok a zeneiparban. Egyetlen különleges adottsága volt a hangja. Már fiatalon észrevették, hogy kivételes énektehetséggel rendelkezik. A családi összejöveteleken és közösségi rendezvényeken gyakran énekelt, és egyre többen biztatták arra, hogy foglalkozzon komolyabban a zenével. A zene azonban sokáig inkább álom maradt, mint valóság. Fiatal felnőttként különböző munkákat vállalt, hogy eltartsa magát és családját. Dolgozott gyárban, volt biztonsági őr, és olyan munkákat is elvállalt, amelyeknek semmi közük nem volt a zenéhez. Később többször nyilatkozta, hogy ezek az évek megtanították számára a kitartást, a kemény munka értékét. Az igazi fordulat 2003-ban következett be, amikor jelentkezett a tehetségkutató műsorba, az első évadba. Akkoriban Magyarországon még újdonságnak számítottak az ilyen műsorok. A nézők milliói követték figyelemmel a versenyt, amely lehetőséget adott ismeretlen tehetségeknek arra, hogy országos ismertséget szerezzenek. Gáspár Laci már az első fellépéseivel kitűnt a mezőnyből. Hangjában egyszerre volt erő, érzelem és különleges egyéniség. Nem csak technikailag énekelt jól, hanem képes volt valódi érzéseket közvetíteni a közönség felé. Bár nem ő nyerte meg a versenyt, az ország egyik legismertebb szereplőjévé vált.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Közlekedési hírek.
4: Lezárják a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelő helyet szintén lezárják. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy

0: helyet építenek. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálné utca és a Fejér-György utca között megfordul a Fejér-György utca felé, valamint a Verespálné utca két irányúvá válik a Szarka utca és a Vámház körút között. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Pénteken napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Helyenként élénk lesz az északi, északkeleti szél. A hajnali órák még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön az enyhülés, a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: hírek, érdekességek, aktualitások, információk. Minden, ami minket érint. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 7 óra múlt, csodaszép pénteket kívánok mindenkinek. Napsütéses nyári június 26-ai péntek van. Hát tulajdonképpen június utolsó péntekét üljük a mai napon. János és

Pál névnap van a mai napon, úgyhogy Isten éltesse őket nevenapjuk alkalmából. Ma van a kábítószer ellenes világnap, méghozzá 39 éve. Az ENSZ ugyanis 1987-ben ezen a napon határozta el a kábítószer ellenes világnap létrehozását. Ma 85 éve, hogy bomba támadás érte Kassát, Munkácsot és Rahót, ezután Magyarország belépett a második világháborúba. 1663 évvel ezelőtt halt meg Julianus, római császár, aki az ősi görög-római vallási hagyományokat ápolta, utolsóként amúgy a római császárok között. Ma 191 éve született Hermann Otto, természettudós, ornitológus, néprajzkutató, régész, politikus, polihisztor. 147 éve született Agrippina Vaganova, orosz balettáncos, koreográfus, saját módszert alkalmazó táncpedagógus. 134 éve született Pearl S. Buck, Nobel-díjas amerikai írónő, aki a kínaiak életét bemutató regényéről ismert, a címe pedig The Good Earth, a jó föld, ugye szabad fordításban. Aztán 124 éve született Antonia Luisa Brico, zongora művésznő, karmester, az első nő, aki a New York-i filharmonikusokat vezényelte. És végül, de nem utolsó sorban, 122 éve született Peter Lorre, magyar származású amerikai színész, aki hollywoodi filmekben gonosz gyilkost játszott. Eredeti nevén Löwenstein László volt, és Charlie Chaplin nagyra tartotta, többször kijelentette, szerinte Peter Lorre a legnagyobb európai színész. Na, hát ennyit az érdekesség morzsákról, ez a péntek is berúgta az ajtót, rúgjuk be mi is, jöjjön a zene, aztán közlekedési hírek.

Jó reggelt, nem sokára 7:30, ránézzünk, hogy mi hír van az utakon. Azt mondja, hogy tart a Mester utcában a felújítás. A Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sinekre terelik a forgalmat. Aztán az 5. kerület Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. Folytatódik a felújítás az 5. kerület Balaton utcában. Lezárják a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert hogy kertészek dolgoznak. Aztán a 10. kerület Gép utcában a Doba utca közelében útszűkületen kell áthajtani elektromos közműépítése miatt. Lezárják a 12. kerület Mártonhegyi utat a Diana utca közelében csatorna építése miatt. Ezek voltak most a legfrissebbek, de egy óra múlva jövök még több közlekedési hírrel. Maradjatok a

0: Rádió Dik, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Gyönyörű szép reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. 7:30 múlt jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on. Figyeljetek, füleljetek!
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mit tudható a roma ellenállás napjáról? Május 16-a a roma ellenállás napja, de a történet, amin alapul, bizonytalan és úgy tűnik bizonyíthatatlan. Az identitásképzés szempontjából azonban nem annyira fontos a történeti hűség, sokkal inkább az, hogy mit gondolnak magukról egy kisebbség tagjai. A roma ellenállás napján arra emlékezünk, hogy 1944. májusában Auschwitz-Birkenau-ban a roma foglyok ellenállása miatt az SS nem tudta azonnal végrehajtani a tábor teljes felszámolását, erre csak 1944. augusztus 2-án, 3-án került sor. Botokkal, késekkel mentek az őröknek, akik visszavonultak. Az biztos, hogy valami történt, ám hogy pontosan mi, arra nincs hitelt érdemlő bizonyíték, ugyanis nehéz bizonyítani. A Roma Sajtóközpont 2015-ben kezdett el mélyebben foglalkozni a roma ellenállás napjának történetével, miután korábban már kutattak a roma holokauszt témájában. Roma holokauszt címmel 2001-ben jelentettek meg könyvet túlélők visszaemlékezéseivel. Sárközi Gábor, az RSK akkori vezetője elmondta: átnéztük az online forrásokat, szakirodalmat és bibliográfiákat, de azt láttuk, hogy a beszámolók nagyrészt egymásra épülő forrás megjelölés nélküli, sokszor ellentmondásos szövegek. Egyes verziók például csak passzív ellenállásról írnak, míg mások összecsapásokról. A kutatás részeként Sárközi részt vett a Tomlantos Intézet és a Firenavenca közös 3 napos képzésén, ahol a roma holokauszt volt a téma, de nem kerültek közelebb az igazsághoz. A szervezők, az előadók elismerték, nem rendelkeznek történetileg hiteles, elsődleges forrásokkal a május 16-i eseményekről. Az RSK után több kutatóintézményt is megkeresett. Az Auschwitz-Birkenaui Memorial Museum kutatási igazgatója Piotr elmondta Sárközinek, hogy nagyon kevés egymástól független történeti forrás áll rendelkezésre. 2 visszaemlékezést küldött nekünk. Az egyik Tadeusz Joachimowski, a birkenaui cigánytábor írnokának, a másik Georg Boniut SS-tisztnek a vallomása volt. Ezek szerint a romák 1944. májusában értesültek a tábor felszámolásáról, bezárkóztak a barokkokba, és egyszerű eszközökkel, lapátokkal vagy rudakkal készültek az ellenállásra, mire az SS végül visszavonult, mondta lapnak Sárközi Gábor. Megkeresték az International Tracing Service nemzetközi keresőszolgálatot is, de ott hatalmas feldolgozatlan anyag miatt nem tudtak érdemi választ adni. Vagyis ma sem lehet pontosan tudni, hogy mi történt 1944. májusában. A roma ellenállás napjának elterjedésében kulcs szerepet játszottak azok a szereplők is, akik a roma holokauszt emlékezetének intézményesítésén dolgoztak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Legkevesebb 32 ember életét vesztette, 700-an pedig megsérültek, miután két erős földrengés és közel 200 utórengés rázta meg Venezuelát. Az ország ideiglenes elnöke, Delcy Rodríguez szerint azonban ezek az adatok még nem tartalmazzák a Caracas melletti és a város repülőterének otthont adó La Guarai állam áldozatait. Az amerikai földtani intézet szerint félő, hogy nagyságrendekkel nagyobbak lehetnek a veszteségek. Úgy vélik, nagy esély van arra, hogy az áldozatok száma eléri, de akár meg is haladja a 10 000 főt. Becslések szerint a gazdasági veszteségek elérhetik Venezuela GDP-jének akár 4%-át is. Venezuela szezmikusan aktív zónában fekszik. Itt találkozik a karibi lemez a dél-amerikai lemezzel. 1812-ben 30 ezer ember veszthette életét, amikor Merida és Caracas városokat rázta meg földrengés. És még egy kis hazai hír is. Noha helyreállt az ivóvízellátás a krízis által sújtott Zala vármegyei településeken, a helyzet még messze nem oldódott meg. A korlátozásokat továbbra is szigorúan be kell tartani, a munkálatok gőzerővel zajlanak, a honvédség pedig két tartálykocsival veszi ki a részét a feladatokból. A helyi képviselők egyaránt a felelősségteljes vízhasználatra szólították fel az embereket. Ahogy már a Blick megírta, évtizedek óta nem látott súlyos vízhiány sújtja Zala vármegyét, ahol több tucat településen rendeltek el vízkorlátozást. 70 települést és 18 ezer fogyasztót érinthet a probléma. Több helyen már lajtos kocsikból biztosítják az ivóvizet. Zala-Szentgrót mellett ráadásul tönkrement egy kút, ami fontos szerepet játszott a térség vízellátásában. A Zala vármegyei hírportál szerint helyreállt az ivóvízellátás a krízisben érintett zalai településeken. A térség Tiszás országgyűlési képviselői ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a korlátozásokat továbbra is szigorúan be kell tartani. A két politikus a közösségi oldalain számolt be a legfrissebbekről, és megköszönték a Zala Víz ZRT és társszervek gyors reagálását, illetve a lakosság és a gazdasági szereplők közreműködését. Most pedig zenélni fogunk, és 8 után jövök vissza egy programajánlóval. Maradjatok itt az FM 100.3-on.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe www.reálking.hu, és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Django Reinhardt a szabadság hangja a húrok között. Kevés olyan zenész létezett a 20. században, aki annyira egyedülálló módon formálta át hangszerének lehetőségeit, mint Django Reinhardt. A legtöbb ember úgy ismeri őt, mint a cigány jazz, vagy eredeti nevén a manus jazz megteremtőjét, azonban életének története jóval több, mint egy kivételes zenész pályafutása. Django története a szabadságról, a túlélésről, az ösztönös zsenialitásról és egy olyan világról szól, amely ma már szinte teljesen eltűnt. Django 1910-ben született Belgiumban egy vándorló cigány családban. A roma közösségek Európában évszázadokon át a társadalom peremén éltek, és a gyermekek gyakran nem részesültek formális oktatásban. Django sem tanult meg rendesen írni vagy olvasni, amit tudott, azt az élettől tanulta. A roma közösségekben a zene nem külön foglalkozás volt, hanem a mindennapi élet része. Családi ünnepek, esküvők, találkozások és búcsúzások kísérője. Már kisgyermekként különleges hallása volt. Életének legismertebb fordulópontja 1928-ban következett be. 18 éves volt, amikor lakókocsijában tűz ütött ki. A lángok pillanatok alatt elterjedtek, és súlyos égési sérüléseket szenvedett. Bal kezének gyűrűs és kis ujja részben lebénult. Az orvosok szerint soha többé nem lett volna képes professzionális zenélésre. A legtöbb ember számára ez egy karrier végét jelentette volna, Django számára azonban egy új korszak kezdetét jelentette. A következő hónapokat fájdalomban és elszigeteltségben töltötte. Mivel csak két ujja maradt teljesen használható a bal kezén, teljesen új gitártechnikát kellett kifejlesztenie. Olyan fogásokat és futamokat alkotott, amelyeket korábban senki nem használt. Később éppen ez a korlátozás lett játékának egyik legjellegzetesebb vonása. Paradox módon a tragédia teremtette meg azt a hangzást, amely világhírűvé tette. Van egy kevéssé ismert történet ebből az időszakból. A családtagok visszaemlékezései szerint Django hosszú órákon át egyedül gyakorolt. Gyakran teljes sötétségben nem technikai gyakorlatokat végzett, hanem hangokat keresett. Azt próbálta kitalálni, hogyan lehet a lehetetlenből valami újat alkotni. Később sok zenész állította, hogy Reinhardt játéka éppen azért volt olyan különleges, mert nem követte az akadémikus szabályokat. Kevesen tudják, hogy Django gyakran késett a fellépésekről, vagy egyáltalán nem jelent meg próbákon, és nem azért, mert tiszteletlen volt, hanem mert másként viszonyult az időhöz. A roma közösségek hagyományos életfelfogása sokkal kevésbé kötődött az órákhoz és menetrendekhez, mint a modern városi társadalom. Django számára a zene fontosabb volt minden szervezési szabálynál. A II. Világháború idején roma származása különösen veszélyessé vált. A náci rezsim nem csak a zsidókat üldözte, hanem a romákat is. Több százezer roma vesztette életét. Európában a népirtás során. Django Párizsban élt, és bármikor letartóztathatták volna. Mégis sikerült túlélnie a háborút. Ebben szerepet játszott hírneve, szerencséje és a tény, hogy a német tisztek közül többen rajongtak a jazzért. Egyes történetek szerint előfordult, hogy sok emberek segítették megmenekülni, akik egyszerűen nem akarták elveszíteni kedvenc zenészüket. A háború után meghívást kapott az Egyesült Államokba, és sok európai művész számára ez jelentette a csúcsot. Django azonban nem érezte jól magát Amerikában, nem beszélt jól angolul, idegennek találta a nagyvárosokat, és hiányzott neki a szabad vándorlás. A legenda szerint gyakran inkább horgászni ment volna, mint próbára.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
4: Pénteken napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Helyenként élénk lesz az északi, északkeleti szél. A hajnali órák még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön az enyhülés, a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
4: Lezárják a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelő helyet szintén lezárják. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zelg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. Tart a felújítás a Mester utcában. A Talikámán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Lezárják a 2. kerület Keleti Károly utcát a Tizedes utcától a Kitai Belpál utcáig útépítés miatt. Lezárják az 5. kerület Verespálné utcát a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket építenek. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálné utca és a Fejér György utca között megfordul a Fejér György utca felé, valamint a Verespálné utca két irányúvá válik a Szarka utca és a Vámház körút között. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-nóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: nálad is szól a Vekker, akkor biztosan jól indul a reggeled.
1: Vekker, a 100.3 rádiódikben.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, 8 óra múlt, ez itt a Vekker, azon belül is ugye a program ajánló szegmensem következik. Méghozzá egy operettet fogok nektek ajánlani, a Margit-szigeti szabadtéri színpadán kerül bemutatásra 2026. július 17-én este 8 órakor a Victoria című operett, ez Ábrahám Pál, Földes Imre és Harmat Imre szerzeménye. A háború után Victoria már új életet kezdett egy amerikai diplomata feleségeként, amikor is váratlanul felbukkan a régi vőlegénye, Koltai István, akit mindenki halottnak hitt. A múlt és a jelen drámai találkozása elsöprő érzelmeket szabadít fel. Viktóriának döntenie kell. A biztonságot nyújtó jelen, vagy a mindent elsöprő régi szerelem. Ám a Bon Viván és a Primadonna mellett két táncos komikus és szubrett páros is színre lép, így már három szerelmes pár küzd a boldogságért, három különböző temperamentummal, háromféle szenvedéllyel. A friss hangvételű operettben lesz vágyakozás, humor, könnyek és szerelem, és természetesen felcsendülnek a közönség kedvenc slágerek. A Csak egy kislány van a világon, Honvéd banda, szól a Stefáni, szól a Stefánián. Na, csak úgy gondoltam, hogy hát, ha ezt fölismeritek, és ezzel kedvet csinálok nektek. Az előadás rendezője nem más, mint Most kapaszkodjunk meg, Dolhai Attila, aki magát Koltai Istvánt is életre kelti a színpadon, a diplomata szerepében Trokán Péter, Victoria címszereplő pedig Haraszti Elvira. Közreműködik az Alba Regina szimfonikus zenekar, Regia szimfonikus zenekar, koreográfus Lénárd Gábor, karmester Ruf Tamás, és ahogy már említettem, ugye az előadás rendezője Dolhai Attila, és ez a Vörösmarty, Székesfehérvári Vörösmarty Színház előadása. Ott már bemutatták, de ilyen nagy szabadtérin most kerül bemutatásra. De hogy a többiek sem maradjanak le, a szereposztásból Feri Viktória, Vátya, Andrási Máté, Olia San, Ladányi Júlia, Jancsi tisztiszolga, Keller János, Riket, Viktória szobalánya, Váradi Eszter Sára, Pörkölti, polgármester Kozári Ferenc, Orosztiszt, Juhász Illés, Saci, Vég Szirmai Irén és japán külügyminiszter Szabó Miklós. Tehát velük találkozhattok, hogyha elmentek július 17-én este 8 órakor a Margit-szigeti szabadtéri színpadára, és megnézitek a Victoria című operettet. Most pedig zene következik.

0: amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dik.
1: Nem sokára 8:30 van. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Útszűkület okoz fennakadást a 4. kerület Baross utcában kifelé a Bátori utca után vízvezeték javítása miatt. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerület Rejter Ferenc utcában befelé a Tahi utca előtt a forgalom a parkolósávban haladhat egy rövid szakaszon vízvezeték javítása miatt. A 18. kerület Halomi úton a Királyhágó utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerület Egér úton befelé a Péterhegyi dűlő és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon. A 157-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti Solymár Kerekhegy megállót, mert vízvezetéket javítanak. A járat Hüvösföld felé a Gróf Karácsonyi utcában a Berzsenyi Dániel utca után létesített idéglenes megállóból indul. Hát ennyi volt most a legfrissebb közlekedési hírekből. Amikor legközelebb visszajövök, mi jön? Na, a nyelvoktatás. Maradjatok itt az FM 100.3-on.

0: Rádió Dick.
1: Rádió Dick. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
2: 100.3 Rádió Dick.
3: Sunen Romale.
4: Szia Hajni.
5: Szia Ármándó. Szóval a héten megtanultuk, hogy kit hogyan illik megnevezni, és mivel nagyon sok új szót tanítottál nekem, nem feltétlenül bonyolultakat, de azt gondoltuk, hogy érdemes ezt egy picit átismételni. Tegnap ugye átismételtük a gájzsit és a gázsót, és most pedig a fiatalokat fogjuk átismételni, mert ez ugye az idősebbekre vonatkozott ez a megnevezés.
4: Így van. A fiatalokra pedig azt mondjuk, a lányra, hogy Raki, a fiúra pedig az, hogy Rakló.
5: Raki és Rakló.
4: Így van. Szütyú vászla sasza.
5: Tanuljunk örömmel.
2: Ez a Rádió Dick.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 9 óra van, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és szép jó reggelt! Teljesen betelt az utóbbi évek legnagyobb nyíltvízi úszó eseménye, a 44. Little Balaton átúszás, így a Budapest Sportiroda lezárta a nevezéseket, jelentették be a szervezők. Bár az alacsony vízállás az úszás élményét egyáltalán nem befolyásolja, a gigantikus tömeg zökkenőmentes kiszolgálása miatt a logisztikai csapatnak rendkívüli megoldásokhoz kellett folyamodnia a Révfülöpi rajtnál. Mivel a sekély víz miatt a csomagszállító motoros kishajók nem tudják biztonságosan megközelíteni a partot, egy idéglenes, óriás téget építenek a tóba, miközben a túlparton a szokásosnál jóval hosszabb sekélyvízi szakasz várja majd a célba érkezőket. A BSI csapata nyomatékosította, hogy a technikai nehézségek a csomagszállítást és magát az úszást semmilyen módon nem hátráltatják. Bár a két part közötti tényleges távolság nem csökken, de a déli parton a megszokottnál sokkal hamarabb leér majd a résztvevők lába. A sekély vízű beérkezési szakasz már most körülbelül 100 méterrel hosszabb a megszokottnál, és a rajtig hátralévő 4 hétben ez a távolság a várakozások szerint tovább növekszik. A szakemberek jelenleg is vizsgálják, hogy a megfelelő vízmélység eléréséhez pontosan milyen hosszan kell az idéglenes téget a tóba nyújtani Révfülöpön, hogy a csomagszállító kishajók zökkenőmentesen kiköthessenek a sekély víz ellenére. A szervezők a teltház mellett is garantálják a kényelmet és az olajozott lebonyolítást, így a résztvevők személyes holmiait egy gigantikus 2 autóból és 4 motorcsónakból álló flotta szállítja majd, amely folyamatosan több mint 30 fordulóval biztosítja, hogy a csomagok hamarabb célba érjenek, mint maguk az úszók. Most pedig zene következik, és mikor legközelebb visszajövök, már a süsfelnap fog elkezdődni, úgyhogy maradjatok itt, tudjátok hol? Na hol? Az FM 100.3-on.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől 20 drá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a 20 drá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: A legmelegebb órákban jellemzően 10 és 17 óra között a készlet erejéig ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon, és a párakapukat is kihelyezik, közölte a MÁV csoport. A közlemény kitér arra, hogy az országos tiszti főorvos a Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig meghosszabbította, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Egész nyáron ingyenes tüdőrák szűrésre várja az aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A programban alacsony dózisú CT vizsgálat, légzésfunkció, dohányzási kockázat felmérés és személyre szabott tanácsadás szerepel. A szűrésre az 50 és 74 év közötti, legalább 15 éve dohányzókat várják. Jelentkezni a tüdőrák-szűrés@korányi.hu címen lehet. Július 5-én rendezik meg a Csíkzenekar Fesztet a Budapest Parkban, ahol a Csíkzenekarral fellép majd Szalonna és bandája, a Besodrom és Szabó Balázs bandája, valamint ott lesz Törőcsik Franciska és Vecsei H. Miklós színészek és Mező Misi énekes is. A Budapest Park közleményében, mint írják, a félnapos program során fellépő zenészek nem csak saját, hanem egymás zenekarában is színpadra állnak majd. Így az is izgalmas kihívás volt a művészek számára, hogyan tudják beleilleszteni a közreműködők zenei világát a Csíkzenekarba. A koncertek között a Tarsói Zenekar Táncháza és Gólyalábosok színesítik majd a programot. Ezen a hétvégén is szünetel az M2-es metró, most karbantartás miatt számíthatnak a budapestiek közlekedési változásra. Az előző hétvégén egy filmforgatás miatt leállították az M2-es metrót, ez pedig sokak számára jelentett problémát, hiszen az utasok pótlóbuszokkal utazhattak. Ezen a hétvégén szintén fennakadásokra lehet számítani, mivel pályakarbantartás miatt az M2-es metró vasárnap nem közlekedik a teljes szakaszon. A budapesti 6. és 7. kerületi ügyészség vádat emelt az ellen a 36 éves mozdonyvezető ellen, aki későn kezdte meg a fékezést, így veszélynek tette ki jegyvizsgáló kollégáját és az utasokat, utóbbiak közül többen meg is sérültek, közölte a fővárosi főügyészség. A közlemény szerint a férfi az általa vezetett vonattal 2024. decemberében a keleti pályaudvarra érkezett. A beérkező jármű szerelvények megengedett legnagyobb sebessége 15 km/h. A masinista figyelmetlen volt és a szerelvény fékezését későn kezdte meg, 9 km/h neki ütközött annak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Pénteken napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Helyenként élénk lesz az északi, északkeleti szél. A hajnali órák még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön az enyhülés, a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: Lezárják a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelő helyet szintén lezárják. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zelg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. Tart a felújítás a Mester utcában. A Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Lezárják a 2. kerület Keleti Károly utcát a Tizedes utcától a Kitai Belpál utcáig útépítés miatt. Lezárják az 5. kerület Verespálné utcát a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket építenek. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálné utca és a Fejér-György utca között megfordul a Fejér-György utca felé, valamint a Verespálné utca két irányúvá válik a Szarka utca és a Vámház körút között. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: kedves hallgatóink, a süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 14 perccel, itt a péntek, és június 26-a van. Csodaszép reggelt kívánok mindenkinek. Egyelőre egyedül, de csak azért egyedül, mert Tominak addig adtam egy kávészünetet. Ugye Baranyi Tomi van velem a héten, ugye szerda csütörtök pénteken, ahogy ígértem, ma van péntek, tehát a szerda csütörtökön már hallhattátok itt mellettem. Kedden egyedül nyomtam egy kis stand-upot, jövő héten pedig már visszajön Völgyi Zsuzsanna Törökországból. Na, szóval azért adtam most Tominak így az első megszólalásnál még egy mini kávészünetet, mert hogy megbeszéltem Vince Tünde barátommal, akit ugye a cirkuszvilágban, illetve a televíziós világban mindenki ismer, hiszen hogyha láttok valakit, aki artista produkciót végez televízióban, vagy rendezvényen, MVM Domban, Budapest Parkban, bárhol, BL döntőktől kezdve mindenhol, akkor az biztosak lehettek benne, hogy abban a Vince Tündi keze van benne. És most is ugye ez a nyár is nagyon izgalmasan zajlik neki, úgyhogy arra gondoltam, hogy egy pár percre fölhívom, de tényleg csak pár percre, mert az a helyzet, hogy természetesen most is rohan, úgyhogy gyorsan csörgetem is. Halló, halló, szia Tündé, mit vagy?
2: Itt vagyok, szia, szia.
1: Na, szia, üdvözöllek nagy szeretettel. Na, hát ezt azért elfogom majd, vagy elmondtam már a hallgatóknak is, hogy egy pici időre tartalak csak föl, mert ugye jössz-mész mindig, mint a mérgezett egér, most is rengeteg mindenre készülsz, ezért csak tényleg egy pár percet tartalak föl, hogy mesélj már, hogy milyen izgalmak vannak most a nyáron.
2: Hát ugye közeleg a cirkuszok éjszakája, és ugye egy gyönyörű helyen lesz, Damárdiban a Richter Florian cirkusznál, ahol egy különleges műsorral készülünk. Ugye rendezésemben lesz egy arany és fehér műsor, ugye a közönségnek is lesz dress code, aranyban és fehérben kell érkezni, wow. Az egyház szája Ördög Nóri lesz, és most először a közönség élőben megcsodálhatja kislányát egy csodálatos arany tisún, és hogy miért ez az arany és az elegancia lesz idén a téma, az azért, hiszen Richter Angelina idén a világ legnagyobb cirkuszfesztiválján Aranybohóc díjat nyert.
1: Így van.
2: És ugye méltón fogjuk megünnepelni ezt a cirkuszok éjszakáját, csodálatos produkciókkal készülünk, egy tényleg felejthetetlen estével, tényleg csodálatos artista művészek, világhírű bohóc, ugye Henry Ayala.
1: Igen, láttam róla a képet.
2: Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép műsor.
1: Hogy jött a felkérés? Hát ugye nyilván ezer éve ismeritek egymást a Richter családdal természetesen, tehát én ezt nyilván tudom is, láttam is, stb. De hogy jött? Mert hogy tudtommal még, de aztán javíts ki, ha tévedek, nem rendeztél még náluk műsort, vagy igen már?
2: Nem, náluk még nem rendeztem.
1: Na, akkor jól,
2: Angelina
1: akkor jól
2: tudtam. Kért fel. Igen, ő mondta, hogy ő nagyon szereti, mert ugye Fővárosi Nagy Cirkuszban rendeztem már sokszor műsort, a Torna Fesztivál gála estjeit rendezem, és még a cirkuszfesztivál után, amikor januárban hazajöttek, akkor felkért, hogy lesz majd ugye nyáron a cirkuszok éjszakája, és hogy szeretné, hogyha én rendezném meg a műsorukat. Úgyhogy én meg persze, hogy elfogadtam a felkérést, mert nagyon szerettem őket, ugye egész kicsikoruk óta ismerem őket, ugye most a testvérével átvették a cirkuszt, teljesen új sátorral.
1: No.
2: Úgyhogy igen, egy nagyon-nagyon
1: dolog. Még én is elmondhatom, hogy kicsi koruk óta ismerem őket, pedig te nyilván még régebb voltad, de nekem is van még képem a Kevinnel az első cirkuszos évem alatt, hogy egy pici kisfiú volt, most meg egy iszonyatosan jóképű felnőtt férfi lett belőle. Úgyhogy hát...
2: Így van, egy komoly fiatalember, aki nagyon felelősségteljes.

0: rendesen nagyon viszi ugye a cirkuszt, ami ugye tényleg nem csak az a részből áll, hogy az embereket szórakoztatjuk a porondon, hanem építeni kell, bontani ugye a városokat, leszervezni. Igen. Azért ez egy komoly háttérmunka. És ugye a két fiatal
1: testvér, ők viszi a hátán.
0: Igen.
1: Na, akkor ez
0: és
1: lesz.
0: És mindemellett ugye nemzetközi hírű
1: artista
0: művészek, akik ugye a világ topjában
1: hát most. Szerintem igen, a Richter családot nem nagyon kell még a laikus nézőknek se bemutatni, tehát hogy ez vitán felül áll szerintem. És ezen kívül még mivel telik a maradék, nem is tudom, tehát 24-ből ugyan 27-et szoktál felhasználni napból, a többivel mivel telik?
0: Hát ugye tanítottam, most lett vége az iskolának, mellette nagyon sok rendezvényt csináltam. Most pénteken lesz ugye a parkban Horváth Tominak a koncertje, ott is artista művészekkel találkozik majd a közönség. Annyit elárulhatok, hogy a hajuknál fogva lesznek fellógatva, úgyhogy érdemes oda is ellátogatni. utána lesz Forma 1, lesz megint Zamárdiban Strandfesztivál, szóval nem unatkozunk.
1: Figyelj, téged egyedül Tóthová nem hívtak még meg? Most például Amerikában zajlik ugye a 2026-os fotballvilágbajnokság. De ez csodálom is, hogy Shakira mögött, amikor a nyitányba előadta ugye a hivatalos VB dalt, neked ott a 2-3-4 tanítványodnak lógni kellett volna a stadion tetejéről le egy ilyen izént gurtnin, vagy tisún, vagy bármi. De ez a... Figyelj,
0: igen.
1: Figyelj, négy év múlva...
0: Nem értem rá, tudod? Hívtak, de most nem sikerült.
1: Igen.
0: Mert a BL döntő volt az MVM domba, és ott megint csak lógattam a srácaimat.
1: Ennyi. Azért
0: mondom. Final for me, Magyarország, tudod.
1: Persze. Figyelj, 4 év múlva viszont a VB Spanyolországban lesz, ott fogra kerül megrendezésre. Azért az egyel közelebb van, mint Amerika, úgyhogy talán. És nyaralásra nincs időt tünde, vagy valami nem lesz?
0: Lesz másfél hetem, úgyhogy azt minden nyáron azt kiveszem magamnak azt a másfél hetet, és akkor nyaralunk.
1: Helyes. Jól van, tűnném. Görögországba mentek ti, szuper. Mi is most nemrég ott voltunk, Nászúton, Rodoszon. Nem. Ti hova mentek?
0: Hát mi körbe szoktuk járni, kis szigeteket, és akkor nem egy helyen vagyunk a másfél hét alatt, hanem 2-3 naponta cserélünk szállodát, meg tengerpartirészt.
1: Szuper. Na hát akkor, ha addig nem beszélünk, nem találkozunk, nagyon jó nyaralást és pihenés, mert ha valaki, akkor rád fér, én azt tudom csak mondani. És a cirkuszok éjszakájához pedig nagyon sok sikert, de hát sikerre van ez ítélve magától is, de hajrá!
0: Köszönjük szépen, és szeretettel várunk mindenkit, téged meg főleg.
1: Köszönöm szépen. Na puszi, drága tündén, vigyázz magadra. Szia. Na hát Vince Tündivel beszélgettem itt szólóban, most így reggeli indítás gyanán, de itt van már Baranyi Tomi, úgyhogy mindjárt csatlakozik hozzám. Hát csak arra gondoltam, hogy egy picit mindig ugye a cirkusz azért nekem a szívemhez közel álló intézmény, és szeretek erről hírt adni nektek is, hogy mik zajlanak még nyáron is a cirkusz világában, ugye a színházak bezárják már kapuit, sőt már be is zártak, és majd csak szeptemberben nyitnak újra, de látjátok, hogy az élet nem áll meg strandfesztiváloktól kezdve szabadtéri fantasztikus programokon át, úgyhogy szerintem érdemes ezeknek mindig utána olvasni, és én is itt a rádióban azért, hogyha van esemény, akkor igyekszem róla beszámolni, vagy adott esetben beszámoltatni, mint ahogy most tettem Tündivel. Na most viszont 2 darab zenére elfutok, és mire visszatérek, addigra már Baranyi Tomi itt fog ülni mellettem, úgyhogy maradjatok.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja egy olyan szöveg,

0: 95.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 9 óra múlt 27 perccel egy Pápai Joci és Mr. Andreas Feat Curtis dal után vissza is jöttem, és véget ért a kávészünete, itt van újra Baranyi Tomi!
2: Üdvözlök mindenkit, hát amit itt csináltál, legyen meg a szívedet, Gyuszi Kálmában az előző 7 percben, az tiszta cirkusz volt.
1: Ha-ha, de szép, de szép! Igen, hát Vince Tündivel beszélgettem telefonon, ugye nekem régi, mondhatom, hogy barátom, mert tényleg annyira régóta ismerjük egymást, tényleg barátok vagyunk, rengetegszer dolgoztunk együtt. Mind a fővárosi cirkuszban, mint pedig máshol is.
2: Sok rosszat mondott nekem rólad.
1: Hát mondta, hogy izével jó, hiszti is.
2: Igen, meg hát így hátad mögött azért elszoktam, hogy nekem, csak velem megbeszéli. Hagyjad már, kiboltunk tőle idegileg.
1: Teszi magát.
2: Állandóan be kellett vedetni a nadrágot. Hát megbolondította a szabókat.
1: Régi időkben tényleg így volt, amikor még, ahogy a Zsuzsi szokta mondani, agár testem volt.
2: Nálunk agárkutya.
1: Agárkutya testem volt, az régi időkben volt.
2: De ez is mekkora mondat, mikor mondják, hogy milyen agárkutya.
1: Agár. Hát agár tényleg, a Zsuzsi is ezt mondta, és igaza volt, tényleg úgy néztem ki, mint egy agár. Majd ha találok régi képet, megmutatom neked. Hát olyan, ja. Jó, nők megirigyelték, olyan cseppfainderekam volt.
2: Aha, de jó.
1: Az a de jó. Igen, na szóval igen, Tündivel...
2: Sose volt nekem, igen.
1: De már most is sovány vagy. Tündivel beszélgettünk, igen, hát Tündi ugye az, aki tényleg mindenfelé és mindenhol ott is van, de ezt ugye a beszélgetés végén el is mondom, hogy tényleg a Tündi az, aki hogyha van egy cirkuszi prod valahol, abba tudja, hogy benne van a keze.
2: Tehát tűzben, a BL vízben, döntő, levegőben.
1: Hát inkább levegőben. A BL döntőtől kezdve a Budapest parkon át, cirkuszokba, arénákba, tehát mindenhol, ahol megmozdulás van, és egy nagy volumenű dolog, ott a Tündinek benne van a keze.
2: Kár, hogy nem volt, amit mikor beszéltél velem, akkor egy nagy kapcsolatai vannak, lehetne vele barát. Is érdemes lenne.
1: Hát most már erről lecsúsztál, hogy mit csinálna a levegőben?
2: Hát én is kérdeztem tőle most volna valamit, és akkor összebarátkoztam volna vele, amúgy meg olyan kutya gyerek vagy, de tényleg így rendesen kiküldtél, hogy én addig kávézzak.
1: Az a kik...
2: Pedig olyan kíváncsi lettem volna, lettek volna kérdéseim, de most már mindegy.
1: Tedd föl nekem, megválaszolom. Na.
2: Hát most kérlek szépen, ez a Tündére vonatkozott volna, tehát ja. Személyesen neki tettem volna
1: fel. Tomikám, nem ért rá sajnos tovább a tündete, meg itt izétél még bóklázták, kimondom, addig akkor elkezdem nélküled.
2: Jó van, jól tetted, persze, semmi gond, én nem számítok.
1: Nem, dehogy nem. Én na, nem milyen számítok. Volt eddig a reggel? Te szoktál reggelizni például?
2: Én nagyon szeretek reggelizni.
1: Te reggelizős típus
2: nagyon
1: vagy.
2: Szeretek. Volt egy idő, amikor nem csináltam, mert hogy egy ilyen időszakos böjtöt tartottam, és akkor azt úgy lehet kihúzni, hogy a reggelit elhagyod. Ugye az időszakos böjtnél az a lényeg, hogy van egy időszak, egy időablak, amiben eszel, az általában 8 óra, és akkor nekem 10-től 4-ig tartott. Ezért, amikor bent voltam, akkor mindenki azon csodálkozott, hogy mennyit eszek, pedig én pont akkor eszek végig, amikor ugye bent vagyok a rádióban, de akkor ugye kihagytam a reggelit, és akkor ez elmaradt, 10 után itt kajáltam először, de rájöttem, hogy nekem ez így nem oké, mert egyszerűen annyira egyrészt szeretem, mint élmény, tehát nagyon szeretek enni, és a reggeli az nekem egy ilyen, hogy van egy plusz még a kávé mellett, ami olyan nagyon jól indítja a napot, de komolyan,
1: igen,
2: tehát hogy
1: igen.
2: Ez nekem így nagyon fontos, meg hogy ilyes voltam.
1: És az a legfontosabb indok. Igen.
2: Igen, és akkor éreztem, hogy nem vagyok olyan jól, illetve meglepődtem, hogy amikor visszatértem a reggelihez, akkor teljesen másfajta működésmódban voltam. Az egész testem jobban volt, a szervezetem, és valahogy egy ilyen jobban tudtam kapcsolódni mindenhez.
1: Tehát a reggeli fontos, ez tény, ez vitán
2: nekem
1: felül áll.
2: Nem mindenki, azt mondják sokan, hogy egyébként hasznos elhagyni, tehát egészségügyileg jobb. Na de én egyszerűen szerintem ezt személyre szólóan kell kiválasztani.
1: Lehet.
2: Érezni kell, hogy neked mi az oké. Nekem a reggeli az nagyon. Kell.
1: Én kettő között állok, mert megmondom az őszintét, hogy én itthon hétköznap nagy ritkán veszek magamnak itt a Fornettibe pár ilyen kis péksütit, és amíg felsétálok a déli pályaudvartól ide az épületbe, addig megeszem. Mm-hmm. Ez körülbelül 4-5 szem ilyen pogácsa, pizzakrémes párna, stb. De úgy, hogy leülni, csinálni egy szendvicset, ez azt nem. Hétvégén szeretek reggelizni, és ahol igazán szeretek reggelizni, azok a hotelek.
2: A reggelizők. Ja, mert
1: hát ott figyelj.
2: Az a legjobb, amikor
1: figyelj, ott, mit azt mondják, hogy 7.30-tól reggeli van, abban biztos lehet, hogy 8.49, nem. Ja. 8.49, hogy ne én legyek az első. Én 8.49, hogy én már ott vagyok. Én már ott állok.
2: Rám tavaly, kint voltam Párizsban, és rám szóltak, hogy na. Én már voltam egyszer reggelizni.
1: De
2: hogy igen, voltam már, de még nem fejeztem fejeztem be. És rám akart szólni a fiatal pincér, azt hitt, hogy majd ő engem helyre tesz. És mondtam, hogy és mi a gond? Még nem fejeztem be, és folytatom. Az itt, hogy engem megállít, hogy már rám, mert annyit reggeliztem, no, hogy már a harmadik nap rászóltak, hogy maga már egyszer volt reggelizni.
1: De nagy. Hát igen, fölírják ott ugye a szállodákba, kérik a szobaszámodat, és akkor utána az már ott off, tehát nem mehetsz már nagyon vissza. De tényleg szállodában imádok reggelizni, és feleségem is ugyanilyen, hogy ő is azért szeret reggelizni, így itthon, Magyarországon, reggelente, de hogy ő se áll úgy nagyon neki, meg nem eszik ő se reggel annyit. Na de amikor szállodába vünk, én nagyon szeretek ott halózni, sokat, feleségem azért visszafogottabban eszik, de azért ő is megeszik egy nagyobb rántottál, eszik hozzá egy-két kis kolbászt, egy zsömle, vagy néha elhagyja a zsömlét, hogy ne legyen szénhidrát, egy-egy nagy pohár juice, kávé, azért megadjuk a
2: módját. Meg ez a paradicsomos baba, amit szoktak még így a kolbászt.
1: Hát az
2: mellé
1: inkább
2: adni,
1: Anglia, az ilyen mellé. Nagy-britanniai szokás.
2: Igen, az ilyen angol.
1: Az inkább angol.
2: De én nekem nagyon ízlik, nagyon
1: én
2: szeretem,
1: is,
2: imádom,
1: is.
2: Imádom.
1: Volt Angliába?
2: Én nem voltam még.
1: Én voltam, és én ettem is egy ilyen tipikus reggelizőbe, London belvárosába laktam ráadásul, ott a Piccadilly Circusnél, ami ott Londonnak a belváró, ami nálunk mondjuk a Váci utca, vagy Váci jól mondom, Váci utca. És ott ettem egy reggelizőbe, és azt a tipik, mondtam, hogy I want tipik, please, English breakfast, please. És kaptam egy frankó, akkora tányért, Tomi, a jó Istenre megesküszöm neked, hogy egész nap nem ettem utána. Én, aki amúgy szeretek halózni, babok, az a paradicsomos bab.
2: Babok.
1: Kolbászok, békönök, krumpli, ez a krumplik. Rösti krumplik.
2: Igen.
1: Nem is tudom már, mi volt rajta még. Valami még pedig...
2: Hát a tojás mondtad.
1: Igen, tükörtojások.
2: Igen.
1: És adtak
2: meg
1: mellé...
2: a kukorica, ilyen baby kukorica, nem?
1: Az nem az volt, benne. Az nem volt. És akkor nagy szelet kenyerek, ilyen ez a nem
2: a
1: is
2: hosszú,
1: bagett.
2: Hosszú, igen,
1: hát,
2: tudom, ez a csónakszerű, ugye?
1: Ja, valami egy csabatta, de nem is az, igen. Hanem ilyen, na mindegy. Figyeljetek, megettem az egészet egy ültömbe,
2: hát,
1: megittem rá.
2: Hát nem tudod, hogy mi az elég, igen.
1: Erőszakos vagy.
2: De hogy lehet már ennyire érte, megeszi az egészet.
1: Igen? Megittem hozzá egy nagy pohár narancslét, leöblítettem egy...
2: Magyar ember, hagylak, jó. Jó.
1: Nézték, hogy jaj, de tud halózni a cigány itt Londonba. Megittem egy nagy pohár narancslevet, megittem hozzá egy csésze kávét, és utána én, ez volt mondjuk 10-11 órakor, és én aznap nem halóztam. Tehát ez érdemes lenne, hogyha szereted ezeket, egyszer barátokkal utazzák ki, azt halózzá ott be. A többi kajájuk nem jó, viszont a szólok.
2: Igen, gondolom, hasonlót ettem egyébként. Én Bulgáriában ettem mindig angol reggelit, ugyanis ott volt egy Irish pub, és abban volt egy ilyen tipikus angol reggeli, és nagyon szerettem, és fillérek értettünk mindent, és akkor minden reggel oda mentünk reggelizni.
1: Hát Londonban ez nem fillérek, Londonban semmi nincs ingyen, sőt, London a legdrágább városok egyike, de ez tény és való, ezt nem csak én mondom, hanem ez egy kutatás eredménye, hogy London és New York a világ két egyik legdrágább városa. Hát Londonban egy ilyen reggeli ilyen 25 font körül van, ami hát szoroszt föl 400-zal. Hát olyan 8-9 ezer forint. Egy ilyen tányérétel, és ez csak egy reggeliről beszélsz.
2: Na jó, de hát a londoni fizetésekhez mértve azt gondolom annyi, mint nálunk egy 1500 forint.
1: De ott sincs kolbászból a kerítés azért, ahogy azt hiszem. Most az ugyan a dolog mindig, hogy mindig, amikor mondanak, ez is egy érdekes téma, azt most még gyorsan elmondom, ez még belefér, hogy mindig azt gondolják az emberek, hogy a mediánbért néznek mindenhol. Ugye a medián az középértéket jelent. Tehát az, hogyha mondjuk van egy londoni ügyvéd, aki mondjuk az egyik legjobb ügyvéd egész Nagy-Britániában, ő lehet, hogy keres havonta 15-20 ezer fontot is. Ő akkor egy mediánom...
2: Felhúzzák a közepet.
1: Így van. Viszont ott is vannak olyanok, akik mondjuk 1000-1200 fontot keresnek csak havonta.
2: Ugye a középérték azt nem azt mondja meg, hogy általában a társadalom nagyobb középső réteg egy nagy szerete így él, hanem azt, hogy ugye ez a közép, na de mondjuk a társadalom lehet, hogy egy nagyobb része jóval ez alatt él.
1: Hogyne? Így van. Azért mondom, hogy Londonban is most sokan azt gondolják, hogy azért, mert ilyen drága hely, és hogy a világ egyik legdrágább városa, hogy akkor, ahogy te is mondtad, hogy hát de a fizetések nem is olyanok. Hát egyes
2: hát
1: embereknek
2: akkor én meg
1: valóban...
2: nem megyek oda. Minek menjek akkor oda? Mit csináljak ott? A piros busz, nézzem, a piros fülkét.
1: Amúgy az nagyon menő a piros busz, mert én mindig direkt fölül utaztam, mert ha már mondom, ott vagyok, akkor kipróbáljam, mert itt is
2: persze,
1: tudok, akkor
2: hát
1: a 107-es buszon.
2: Fel mindenhova.
1: Hát most a 107-es buszon is tudok normálisan utazni, most még kell akkor ide. Én ott fölmentem a tetejére.
2: És az nyitott a teteje, vagy
1: nem.
2: Ez ugyan az
1: fedett. Hát állandóan esik az eső Angliában.
2: Ja, még mindig? De mondják, hogy azért ez egy kicsit már változóban van talán.
1: Mondjuk én 8 éve voltam Londonban. volt, tehát nem ma, 8 éve voltam. Ott egy hetet voltam, tehát teljes 7 napot, és abból a, hát a felébe esett, felébe nem.
2: Jaj, nekem
1: nagyon tetszik. Voltam, és 20 fok volt a maximum, tehát nem sültem meg.
2: Hát én nekem ott kellene élnem, mert nekem nagyon tetszenek ezek a, nagyon tetszik az esős idő. Nagyon szeretem ezeket az angliai filmeket, amikor ott vannak azok a kopár sziklásabb tengerpartok, és akkor ilyen nagy magas fűvel, és aztán csak a tenger, ami nem túl meleg.
1: Hát Skótvidék, meg ja, ott forgatták a Harry Potter filmeket, például
2: na,
1: Skóciában.
2: Igen, például az a környék. Vagy ahol nem tudom, én most csak azt mondom, hogy Ingmar Bergman lakott valamilyen északi szigeten, ott is mindig fantasztikus, ott is játszódnak a filmjei. Nem tudom, Skócia. Nem tudom.
1: Most sorolom itt Nagy-Britanniát, de nem tudom,
2: de nekem az a környék nagyon tetszik. Az a vidék, meg épp az, hogy borult az idő esik, mert ugyanis nekem az nem egy ilyen lehúzó dolog, hanem felvillanyoz. Ha Magyarországon is így indul a nap.
1: Na szabad, ne feledd, ez egy érdekes dolog, mert mindjárt mondok valamit, nem én találtam ezt se ki, hanem egy felmérést végeztek, és pont ma reggel, vagy tegnap, már nem is emlékszek, mindegy is, a Híradóba láttam, vagy hallottam, és Tominak is mindjárt elmesélem, de tartsat

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Rácz Félix a roma származású menedzser, aki hidat épített a két világ között. Amikor a magyar sport történetének jelentős alakjáról beszélünk, a legtöbb embernek először az olimpiai bajnokok, világbajnok, sportolók vagy legendás edzők jutnak eszébe. Ritkábban gondolunk azokra az emberekre, akik a háttérben dolgozva megteremtették a lehetőséget a tehetségek számára. Közéjük tartozik Rácz Félix is, aki a magyar ökölvívás egyik legismertebb menedzsere és szervezője lett, miközben roma származása mindig büszkén tekintett. Rácz Félix története azért különleges, mert nem klasszikus sportolói karrierből vált ismerté, nem olimpiai bajnokként vagy világbajnokként szerzett hírnevet, hanem olyan emberként, aki felismerte a tehetséget másokban, és képes volt megszervezni azt a hátteret, amely nélkül a legjobb boxolók sem juthattak volna el a csúcsra. A kezdetek a roma közösségből származó fiatalok számára a sport gyakran többet jelent egyszerű szabadidős tevékenységnél. Sok esetben a kitörés egyik lehetőségét jelenti a szegénységből, a társadalmi előítéletekből és a korlátozott lehetőségekből. Rácz Félix pályája is olyan környezetből indult, ahol a szorgalomnak és a kitartásnak különösen nagy jelentősége volt. A későbbi menedzser korán felismerte, hogy a sportvilágában nem csak a ringben lehet eredményeket elérni, miközben sokan a reflektorfénybe vártak, ő inkább a szervezés, a kapcsolatteremtés és a stratégiai gondolkodás területén talált magára. Ez a képesség később meghatározta az egész pályafutását. A magyar profi box felemelkedése. A rendszerváltás után Magyarországon a profi ökölvívás még nem rendelkezett olyan háttérrel, mint Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban. Sok tehetséges magyar boxoló volt, de hiányzott a professzionális menedzsment, a megfelelő promóció és a nemzetközi kapcsolatrendszer. Ebben az időszakban kezdett egyre nagyobb szerepet vállalni Rácz Félix. Felismerte, hogy a magyar boxolók nem csak sportolóként lehetnek sikeresek, hanem nemzetközi piaci értékkel is rendelkeznek. Olyan versenyzőket próbált eljuttatni a nemzetközi szintérre, akik megfelelő támogatással világszintű eredményekre lehetnek képesek. A box világában a menedzser szerepe rendkívül összetett. Nem csupán mérkőzéseket szervez, hanem szponzorokat keres, média kapcsolatokat épít, tárgyal, promóterekkel és gyakran pszichológusként is támogatja a sportolóit. Rácz Félix ezekben a szerepekben is egyaránt otthonosan mozgott. Kótai Mihály és a nagy sikerek. Pályafutásának legismertebb fejezete a kapcsolat Kótai Mihály világbajnok ökölvívóval. Kótai Mihály a magyar profi box egyik legsikeresebb alakja lett, és ebben jelentős szerepet játszott az a háttérmunka, amelyet menedzsmentje végzett. Rácz Félix felismerte benne azt a tehetséget és elszántságot, amely nemzetközi eredményekhez vezetett. A sportvilágban gyakran a győztes sportolót ünneplik, miközben kevesebb szó esik azokról, akik a háttérben dolgoznak. A box esetében azonban egy rosszul megszervezett karrier akár egy kivételes tehetség pályafutását is derékba törheti. A megfelelő ellenfelek kiválasztása, média figyelem megszerzése és a szponzoráció biztosítása mind kulcsfontosságú tényező. Rácz Félix ezen a területen vált igazán ismerté.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió DIK roma hírei. Időjárás.
4: Pénteken napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Helyenként élénk lesz az északi, északkeleti szél. A hajnali órák még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön az enyhülés, a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
4: Lezárják a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelő helyet szintén lezárják. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zelg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. Tart a felújítás a Mester utcában. A Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamossinekre terelik a forgalmat. Lezárják a 2. kerület Keleti Károly utcát a Tizedes utcától a Kitai Belpál utcáig útépítés miatt. Lezárják az 5. kerület Verespálné utcát a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket építenek. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálné utca és a Fejér György utca között megfordul a Fejér György utca felé, valamint a Verespálné utca kétirányúvá válik a Szarka utca és a Vámház körút között. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk.

0: 98.3 Rádió Díj, Süsfella, Völgyi Zsuzsi és Makagyuszi nem árulnak Mireli tudat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 10 óra múlt 17 perccel, péntek van, és június 26-a, itt vagyunk drága Baranyi Tomival, szép délelőttet, sziasztok!
2: Szép délelőttet mindenkinek, és készülünk a nagy melegre, ami lesz, ugye ma már 36 fokot mondanak.
1: Így.
2: Tehát azért elég erős hőség lesz, és a hétvégén még fokozódik, mert hogy szombaton 30,

0: 37, vasárnap 38 fokot, hétfőre meg 39-et ígérnek.
1: Jó, vagy már hova mész már főfele?
0: Hát az, hogy minden nap megy egyel följebb a fok.
2: Igen.
0: Az a fokok. Az a babok elmúlt, meg a fokok.
2: Az elmúlt másfél hétben igen, így folyamatosan melegszünk fölle-fölle. Egyik nap volt egy nagyobb zápor, de hát az sem nagyon hűtött semmit, inkább párát csinált.
0: Igen.
2: Az az
0: igen.
2: Eső. Sőt, nem is volt, nem nevezném én azt esőnek, zápornak mm-hmm. nevezném, vagy zivatarnak. Nem tudom, melyik a kisebb. Zápor vagy
0: hát
2: zivatar?
0: A zivatar az erősebb.
2: Akkor zápor volt. Mm-hmm. Legalábbis nálunk a 13-ban, nem tudom, nyilván más, mert például láttam videókat valamivel vidéken
0: de az
2: volt.
0: De egy gyenge zápor volt, amit te mondasz, mert ami én is emlékszem rá, itt 13-ban, igen. Az valami csak ilyen kis pitty-putty.
2: Hát egy fél óráig azért esett, aha. De igen. Viszont láttam a videót, hogy vidéken, nem tudom hol, meg ekkora, így van, ekkora igen. Szemű jégesők este. Úgyhogy ez Magyarországon ez ilyen szélsőség, mert míg mondjuk mondom, akár itt nálunk Budapesten leesett fél óráig, mit tudom én, 400 csepp kis esőcske, addig mondjuk vidéken, mit tudom én, hol takta Harkányba, meg ilyen nagy gombócnyi jégesők estek.
0: Mondjuk most ez annyiban azért valamivel kedvezőbb lesz így, hát kedvezőbb nem semmiképpen nem lesz, de hogy az mondjuk valahogy így enyhített a hőérzetünkön, vagy mondjuk azoknak, akiknek van valami tüdő problémájuk, ugye nálam például az anyunak van ilyen betegsége, mindig elfelejtem, hogy most COPD vagy CPOD, nem tudom pontosan, összekeverem a betűket, de most nem lesz meg nem is párás a levegő, tehát száraz meleg lesz legalább, mert az még mondjuk, akinek egy nehéz légzése van, az egy külön még kín szenvedés.
2: Hát az biztos. És milyen érdekes, hogy az időjárással kezdtük, mert 9 órás blokkot úgy búcsúztattam, hogy ma reggel a híradó, nem ma reggel volt, na. Tegnap vagy tegnap előtt reggel, nem emlékszem, hogy összefolynak így a hétköznapok.
0: Nem vagy képbe, Gyuszi, mi van veled?
2: De péntek 26 van. És péntek van, mindegy is, valamelyik nap akkor inkább így mondom, mm-hmm. Láttam a híradóban, hogy
0: de nagyon
2: gáz, sokan...
0: amit csinálsz, hogy azt tudom, hogy melyik napon láttad, de mindegy.
2: Azt tudom, hogy hol vagyok, tudod.
0: Mindegy, mindegy, most csak beszoktak a hallgatók.
2: Valószínűleg tartom, hogy nagyon sokan pontosan emiatt a meleg miatt, mert nem csak minket sújt ám ez, tehát hogy mármint sújt, hát én ezt áldásnak veszem, nem átoknak, de tudom, hogy valakik ezt nem pozitívnak veszik, vagy nem tudom. Egész Európában ugye végigvonul ez az El Niño, és ugye egy hőkupola is képződött, azért marad meg a meleg, mert mm-hmm. van fölöttünk egy hőkupola, ami tartja
0: ezt. Jelent? Nem tudom, tudod, hogy
2: ezt
0: mit jelent?
2: Tartja
0: az,
2: a meleget, tehát egy olyan égi jelenség, ami tartja fölötted, a egész Európa fölött tartja a meleget. Hát Franciaországban...
0: No, akkor azt majd engedje meg a jó... Hogy
2: Franciaországban 43 fok volt egyik nap, és megállították a munkákat is. Aha. Tehát, hogy teljesen ennyire izol. És amit láttam a híradóban, ezen felül, hogy pontosan ezek miatt, a jelenségek miatt, nagyon sokan, akik ilyenek, mint te, és most az előző blogban pont mondtad is 9-kor, hogy te nagyon szívesen költöznél Skóciába, uh-huh. Walesbe, Angliába, ahol ugye...
0: De már Dánia is jó lenne
2: nincs
0: nekem.
2: Meleg. Hát Dániába
0: már
2: sincs meleg.
0: Már ott is megállnék.
2: Pontosan emiatt, amit te is, nagyon sokan utaznak most nyaralás címszó alatt ilyen balti államokba, észak-skandináv helyekre, mert ott nincs meleg.
0: Igen, igen.
2: Hát én biztos nem mennék.
0: De figyelj, gondolj, de azért gondolj alapjára.
2: 13 fok van ott, meg 15, meg ilyenek. Na,
0: a legjobb. Tudod, milyen felüdülés, egy ilyen nagy hőségből elmenni egy ilyen helyre.
2: Semmilyen.
0: Nagyon jó, nem értesz hozzá, semmihez nem értesz. Ha ez nem értesz, akkor semmihez.
2: Az igaz, az mondjuk igaz. Te mennél akkor.
0: Igen, igen.
2: Tudtam, hogy ez neked való téma.
0: Én nagyon mondom, én ott szeretnék élni. Hát gondolj bele, hogy ezért egy elviselhető, egyre melegebb nyarak vannak, és én azt nagyon élvezném, hogyha május 1-én elmennék, és mondjuk augusztus 20-a után, mondjuk 21-én jönnék vissza, vagy még 20-án már itt lehetek, 24-én van a szülinapom, de akkor ebben a 3 hónapban én kiböjtölném tulajdonképpen a meleget, valahol egy éjszakon.
2: Elmenni. És hozzájönnél, mire már itt is csak 20 fok
0: van. Igen. Én nekem ez mindig egy ilyen tervem volt, hogy
2: de érdekes ez.
0: Kimegyek.
2: Én ezen is csodálkoztam, és feleségemmel is így néztünk egymásra, mert ő is hál' Istennek ilyen melegpárti, mint én.
0: Megrontottad a
2: járt. Albánia, hát világéleti. Albániában még melegebb van. Szóval, hogy ő is abszolút értetlenkedve nézte, hogy de megértjük ezeket az embereket, természetesen, hiszen kik vagyunk, hogy ne, de hogy alapvetően meg fura már, hogy elkezdődött, és ezt mondom nem én, hanem a híradóban mondták ottan ilyen, hogy mondják az utazási iroda vezetők, hogy nagyon-nagyon megnövekedett a skandináv országokba a turizmus emiatt, hogy most Európába betört ez az El Niño, itt marad a hőkupola, egyre melegebb lesz a globális felmelegedés, még minden nyár melegebb, melegebb, melegebb. Ha hinni lehet ezeknek, idén augusztus-szeptember például marad még ugyanilyen, mint most. Tehát nem igen. lesz nem. még akkor ősz nem, szeptemberben.
0: De figyelj, tavaly meg tavaly előtt is 34 fok volt szeptemberben, emlékszem.
2: Na, most is így lesz állítólag, most is így lesz. 30 fok már azért nem volt szeptemberben.
0: Volt, emlékszem, visszahallgattam volt, a korábbi, de volt. Igen. 34 fok volt. Ezen voltuk a lejúva.
2: Na, akkor jó. Akkor, bizony. Akkor nem lesz olyan nagy meglepetés, mert erre a nyára is ezt jósolják, hogy még, de szélsőséges, tehát lesznek olyan napok viszont, amikor meg egyszerre jön egy ilyen égszakadás, földindulás, az nyilván valamennyire lehűti, de utána egy-két nap múlva megint szívbajt kapunk, két fok,
0: és
2: vagy
0: utána
2: nem tudom.
0: Meg attól kapunk szívbajt, hogy meleg van.
2: Igen, de szóval a lényeg hogy nagyon durva ez, hogy nagyon sokan ilyen országokat választanak, de gondoltam, hogy neked ezt tetszeni fog, és gondoltam, hogy te is az a típus vagy, aki menne nyaralni mondjuk Norvégiába.
0: Meg szerintem élni is egyre többen fognak északabbra vonulni. Szerintem a következő 15 évben az egy ilyen trend lesz, hogy egyre többen költöznek fölfelé északra, mint ahogyan valószínűleg, hogy délről meg majd jönnek erre ebbe a sávba, szerintem. Mm. Nem mert tudom. Hogy életetlen lesz az a sáv ott, ami most nekünk tőlünk délre
2: hát
0: van.
2: Hát most azt pont mondom ebbe a híradó részletbe, ami mit tudom én, tegnap vagy tegnap előtt volt, pont erről volt szó, hogy emiatt, hogy például Franciaországnak bizonyos részein 42 fokot mértek nappal árnyékban, ezért bizonyos olyan munkásokat haza is küldtek, és mondták, hogy akkor már a finis, mert ez egy nem lehet bírni a munkát nyilván mondjuk szabadtéren ilyen időben. Ezeknél nyilván, és újra üresek is voltak az utcák, tehát nyilván mindenki plázákba, otthon, légkondiba töltötte ezt az időt, tehát nyilván nem lehet, vagy vegyünk arab országokat, itt van Dubaj. Dubajba azért most például valamikor érdekességként ránéztem, hogy mennyi most ott a szállás, meg ilyenek. Ma. Figyelj, negyed annyi, mint egy balatoni hotel, egy 6-8 csillagos, gyönyörű hotel. Miért? Mert senki nem megy Dubajba. 52 fok van napon. Ma. 52. Igen. És olyan árnyékban, pára nem állítólag, és olyan pára van, hogy kibírhatatlan, hogy állítólag kimész, és veszel egy levegőt, és olyan, mint amikor tudod a szaunába bemész, és tudod, ez a átjárja az egész meleg a testedet.
0: Igen, ez nagyon rossz.
2: Tehát, hogy nyilván rossz. Nem megy senki ilyenkor, és pontosan ezért. De hát ott nem is erre vannak berendezkedve, hogy ott nyáron legyen turizmus, mert tudják nagyon jól. Ja, meg a tenger is állítólag ott olyan meleg ilyenkor, hogy olyan, mint hogy egy kádforró levesbe lépnél bele, nem pedig egy hűsítő finom vízbe, hanem mint tényleg belecsüccsennél egy húslevesbe konkrétan. Igen. Olyan
0: meleg. Hát ez nagyon, tényleg nem lehet. Kellemes, nem lehet az. Viszont én voltam tavaly Franciaországban, és már akkor úgy volt, képzeld, hogy tavaly ilyenkor, hogy egymás után 4 napig 39 fok volt. Pont akkor, amikor itt voltunk, hát majd megdöglöttünk.
2: De az jó. Nem?
0: Jó,
2: nem
0: jó Istenem, most te idegesíteni akarsz.
2: Ne, kicsit,
0: nem, nem,
2: kicsit.
0: Mondjuk mi Jim Morrisonnak a halálai fordulaján voltunk kint, egy mozgássérült barátommal, ő nagyon szereti, és akkor kivittük páran, így kimentünk vele. Nagyon jó volt a társaság, tehát mondjuk az tényleg egy élvezetes utazás volt. De figyelj, volt egy felütésed, hogy volt egy kutatás, amit mondtál, hogy szeretnél megosztani. Ez, hogy az El Niño, az a hőkupola.
2: Nem, az is, de hogy az a maga a kutatás az ez, hogy ezek a, mondom, utazási irodák mondták, hogy nagyon-nagyon megnövekedett a északi országokba, tehát az ilyen skandináv országokba a turizmus, holott azért eddig is volt, persze eddig is rengetegen mentek Svédországba, Dániába, Norvégiába, stb., de én inkább ilyen kirándulás gyanánt, hiszen ott nem nagyon tudsz nyaralni, úgymond, vagy hogy mondjam, de most úgymond ilyen nyaralásnak nevezik, de hogy ilyen téli nyaralásba, mert tulajdonképpen elmész a 30 fokból a 12-be, azért az eddig még mindig fordítva volt ugye a divat, és most is nyilván így lesz majd nyáron, vagy télen, hogy nagyon sokan fognak például akkor Dubajba menni, mert Dubajba karácsonykor is még 28 fok van, tehát hogy nyilván akkor nagyon jól a megéri, viszont az a teltházak ideje Dubajba, ugye a novembertől januárig tartó intervallum, már utána olvastam, és akkor meg mindenki dubajozni akar, mert elszakadsz a télből, és kimész a drága 27-28 fokba, egyszer pólóba mászkálsz karácsonykor, itthon meg mi megfagyunk, sálsapka, kesztyű, gumicsizma, minden ilyen izé, mit tudom én, érted. De én inkább mindig, én simán tudnék egész évben meleg helyet. Tehát egész évben bírnám ezt az időt, ami most van.
0: Most az jutott eszembe, hogy a cigányok azért nem nagyon bírjuk a meleget, vagy legalábbis jó, te bírod, de én úgy tudom, hogy
2: nem is vagyok nagyon,
0: de jó, hogy igen, nem. Na és hogy azon gondolkodtam, hogyha mondjuk így egyre erősödik a meleg, akkor egy nagy népvándorlás beindulhat észak felé innen, és akkor megkérdezik a beutazó cigányasszonyt, hogy és akkor mi a beutazás oka, vagy a kérelem, hogy akkor letelepedne, megfúlok. Csak annyit mondom, hogy megfúlok.
2: Nem bírom én ezt.
0: És akkor a nyakád, meg húzgál egy a blues, meg minden.
2: És Gucci papucs,
0: megfúlok.
2: Tudod. Persze.
0: Csak annyi, oda van, annyi van a jegyzőkönyvben, megfúlok.
2: Igen, megnéztem, és való igaz ez, hogy nálunk is most a július-augusztus néztem meg csak egyelőre, hogy milyen időjárás várható. Hát ilyenkor még azért úgy percre pontosan, vagy napra pontosan nem tudja megmondani ezt a kutya se.
0: Mert bénák.
2: 30 fok fölött, vagy a fölött alakulnak a csúcsőmérsékletek.
0: Hát az a gyilkos.
2: Júliusban nem kizárt a 35 fok feletti extrém forróság sem, éjszakára minimum, vagy maximum csak 18 fokig hűl le, késő éjszaka, és 11-13 óra tiszta napsütésre lehet számítani még ugyanúgy, ez mondjuk pozitív, meg későn sötétedik, ez tök jó. Igen. Augusztusban már lejjebb hülünk, majd elvileg ott már csak 28-33 fok. Átlagosan 9 esős napra lehet majd számítani augusztusban.
0: Igen, itt az a nagy szám, tudod, az a nehéz, amikor mindegy, hogy most 31 vagy 32 abból a szempontból, hogy folyamatosan, hogyha 30 fok fölött van, akkor így a negyedik nap után teljesen mindegy, hogy az 32 vagy 36, mert ugyanúgy ki van tőle a szervezeted. Tehát nem vissza, van egy nagyon okos barátom, aki egy gyógyszerkutató, te, meg a gyógyszerkutató barátom, a Laci, nagyon ügyes, és sok mindenhez ért, és mondta, hogy az a durva, hogyha, mert ugye a gyógyszerfejlesztésnél is figyelnek ilyen, most már a orvos meteorológia az nagyon előre jár, és ez egy külön nagy ipar lesz majd a jövőben, hogy ezeket a környezeti hatásokat, ami a szervezetünkre ott csapódik le, a szervezetünkön, azokat hogyan lehet majd orvosolni, és a nagy probléma az, hogyha nem hűl le 20 fok alá hajnalra a hőmérséklet, akkor a következő nap az gyilkos mindig. És hát most a napokban például 22-23 fok
2: így
0: lesz
2: van,
0: majd.
2: Így van, de augusztusra már írja, hogy ilyen 18-17-18 fokig is lehűl a
0: hőmérséklet. Nem tudnak ezek semmit.
2: Meg figyelj, ez is megint területfüggő. Na hát most itt erről beszélgethetünk, hogy hol meg. Figyelj, biztos lehetsz benne, hogy ilyen hegyvidéki ízékben biztos, hogy jobban lehűl. De a belváros meg azért mindig melegebb, mert ott meg a beton amúgy is jobban visszaveri a meleget. Tehát beszívja most magába, és azt veri még vissza, még akár este is. Tehát, hát, hogy ez nem lehet át, ez is egy picit olyan, mint a fizetések, amiről beszéltünk, hogy hát, hogy Londonban azért drága, mindenki jó keres. Nem. Hát ott is van, aki jó keres, van, aki nem jó keres. Itt is valahol melegebb van, mert a beton véget is, meg úgy minden. Van, ahol meg mondom, látod, tehát a napokban, mikor volt ez a zivatar, zápor, valahol jégeső volt. Egy Budapesten nem volt.
0: Na, ha most, nem éjszakra költöznék, mondjuk Dobogókőre, mert ott annyira kellemes a klíma, tehát tényleg öröm ott lenni, most ugye
2: még
0: járok oda.
2: Ózdon akarsz élni.
0: De az a Ózdon még nem voltam, tehát ugye lehet, hogy lemennék, beleszeretnék az ózdi klímába, de így a Dobogókőt ismerem, mindig rendszeresen járunk oda, és hát az valami fantasztikus, amikor mondjuk a városban itt 33 fok van, akkor 28-29, és az is teljesen más, mert az tudod, az a hűvös erdő felől, a fák felől érkező levegő,
2: friss,
0: tehát amikor ott még egy 30 fok van, azt is teljesen kellemesen
2: máshogy érzékeled. Én Balatonon élnék még, bár Balatonon nagyon érdekes.
0: Na, hova menne a cigány?
2: Balatonra. Nekem ugye a kedvenc balatoni városom Zamárdi, és Zamárdiban nagyon érdekes ez, hogy ott pedig 1-2-3 fokkal hidegebb, hűvösebb van, mint itt a belvárosban. Miért? Aha. Mert a Balaton partján van, tehát ahol kajakból ér téged a víznek a szele, ami onnan jön, ugye Tihany felől, meg mit tudom, nyilván teljesen más levegőt ad, mint amit itt a belvárosban te érzékelsz, mondjuk a 7. kerületben, most mondtam valami. Tehát nyilván az is más, de Balatonon élnék. Balatonon él, vagy ha már Budapest, vagy ha már Magyarország. Ha már
0: nem, igen, és nem Budapest.
2: Rodosz, hát ahol most voltunk, oda költöznék minden további nélkül. Mese
0: hát az szép. Gyönyörű.
2: Mese szép, ott mindig meleg van, drága tengerlevegőt fújja a pacekodba bele, a szél, jaj, nagyon finom. Nagyon
0: igen,
2: finom.
0: Azt el tudom képzelni, a képek alapján, amiket láttam, hogy az élvezetes.
2: Állandóan félmeztelen lennék.
0: Jaj. Elvinnének.
2: Görög rendőrség, mondták, már hogy... csattanna a bilincs, kattanna, persze.
0: Van itt egy bolond gyerek, az állandóan mesztelői járkál. Na, nem hogy bírunk akkor, vele.
2: Persze. Na kapjátok el, hogy bolonduljon meg. Persze, egyből kattanna rajtam a bilincs. Igen, szóval nagyon sokan így utaznak most, hogy inkább ilyen északi országokba. Nagyon érdekeset változott a világ. Hát sose felejtem el, hogy azért nem is volt az annyira rég. Szerintem egy 10-12 évvel ezelőtt járunk, amikor a nyarak nem voltak olyan igazi nyarak. Szerintem, nem?
0: Mármint, hogy nem voltak olyan melegek?
2: Hát nem.
0: Hát az, hogy inkább azt mondom, hogy a június volt nagyon gyenge. Az a korábbi években, olyan 2010 és 16 között mondjuk, vagy akár még ilyen 17-ig. Emlékszem, hogy a június az mindig egy ilyen esős, szinte monszunszerű hónap lett, ami eléggé visszahűlt.
2: Na, azt az
0: a korábbihoz képest. És akkor mindenki kétségbe volt esve, mindenki lefele volt a szája, hogy elmarad a nyár. Hát nem maradt el, mert utána bepótolta, mert a július-augusztus az elég meleg volt akkor is. De igen, volt az előbbi korábbi években egy ilyen jelenség, hogy a júniusunk az nem volt túl erős, amit nagyon élveztem. Tehát nem volt akkor sem ideg, csak ilyen 28-29 fok volt, és ezen kiborultak a makagyuszi félék.
2: Így van.
0: A fajtád.
2: Tessék, nem én mondom, a 2000-es évek nyarai Magyarországon a globális felmelegedés és a klímaváltozás felgyorsulásának egyértelmű kezdetét jelezték, amelyeket a korábbi évtizedekhez képest jóval intenzívebb rekordokat döntő hőhullámok és szélsőséges csapadék eloszlás jellemeztek. Tehát így szépen lassan mentünk, ugye ez volt a kezdete ennek.
0: És inkább ilyen időszakosan jelentek meg, extrém módon, hogy mondjuk egy hétre volt nagyon meleg.
2: Például itt azt írja, hogy 2007-ben, júliusban...
0: Nem már, nem volna ez igaz.
2: 2007-ben, majdnem 19 évvel ezelőtt, Kiskunhalason 42 fokot mértek, ami a mai napig a valaha volt legmagasabb hivatalos hőmérséklet Magyarországon.
0: Nem hiszem el.
2: Nem én mondom, he? Na nézd, de emberkedik velem. Szóval a gyerekek, 2007, az 19 éve volt, tehát ez olyan bő 20 éve tart ez a folyamat, és ugye minden évben elmondják, hogy mindig meleg elvesz, mindig, de lám, 19 évet kell visszamennünk ahhoz, hogy megtaláljuk a legmelegebb napot Kiskunhalason. Uh-huh. Tehát, hogy érted, mit mondok? Tehát, hogy ez egy picit ilyen, túl van ez dramatizálva ez, hogy jaj, minden évben melegebb, jaj, aszály, jaj, megjelentek, amit pár napja meséltem neked, kaktuszok az Alföldön, meg mit. Jó, persze, mindenki ezt mondja, melegszik, ez a terület pláne, abba az irányba megyünk, hogy ilyen trópusi időjárásba, de hogy látod, 19 évvel ezelőtt volt a legmagasabb hőmérséklet, amit azóta se döntött meg semmelyik másik város. Tehát akkor miről beszélünk?
0: Hát vannak azért megosztó vélemények, igen, van, aki ezt mondja, van, aki azt. Hallottam ezt ugye, hogyha amikor azt mondják, hogy megdőlt egy 100 éves meleg rekord, akkor az csak annyit jelent, hogy 100 évvel ezelőtt pont ugyanilyen idő volt. Hát, tehát igazából attól függ, hogy melyik oldaláról nézzük a dolgokat.
2: Igen, én akkor is azt gondolom, Magyarország amúgy ilyen szempontból nagyon jó helyen fekszik. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy mi azért a
0: Kárpátoktól
2: jól megéljük az időszak, vagy évszakokat, én azt gondolom. Mm-hmm. Az, hogy már azért néha kimarad a tavasz, meg az ősz, az egy dolog, de hogy alapvetően tényleg van nálunk minden is, mint a búcsúba.
0: Igen,
2: tehát
0: van
2: most
0: minden
2: volt nagyon rossz tél, telünk ugye, szakadt a hó heteken át.
0: De mi lett volna rossz tél? Hát az egy olyan erős tél volt, inkább mondjuk az, hogy erős tél volt.
2: Jó, okay. Erős tél volt, szakadt a hó hetekig, hideg volt nagyon, éjszakára volt, hogy mínusz 20-21 fokokat mértek bizonyos.
0: De nem kellett kimenni pásztorkodni éjszaka, mert ezt úgy mondjuk, hogy mondjuk persze, ez a éjszaka mínusz 20 fok volt, mint aki folyamatosan kittartózkodtak.
2: Így rövid a nap, mint most.
0: Persze. Csákányolták a hideg földet, ami be volt fagyva.
2: Igen, de hogy volt ilyen. És most telik az idő, most meg már igen, 35 fok van. Tehát, hogy nálunk van minden is, mint a búcsúba. Tehát, hogy ilyen szempontból aztán Magyarország jó helyen
0: fekszik. Nem tetszik
2: fekszik
0: a hangnem, hogy beszélsz róla, érted? Tehát érzem, hogy a szíved a meleg felé húz,
2: és
0: az engem idegesít.
2: Még
0: na,
2: szép.
0: Hagyjuk.
2: Na, menj akkor Norvégiába magadnak. Na.
0: Megyek is a drága jó kis
2: nem fogadnának be norvégok, szőkék, fehérek.
0: Pont na, azért szeretnének.
2: Az igaz,
0: mert
2: mondjuk.
0: Ott lennék jelenség lenni.
2: Kuriózum lenni.
0: Jelenség. Alacsony is vagyok, meg fekete.
2: Mindenki téged akarná mondani. Látnak, jaj, az a drága, szép magyar cigány gyerek. Jaj,
0: az
2: de
0: a exotikus.
2: Az meg mondaná, nem az enyém, összevereked. Nem az enyémé.
0: Hát az Magyarországon is van.
2: Na jó. Hát amíg

0: találsz.
1: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
2: GPM Music Production. GPM Music Production.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Szombat hajnaltól harmadfokú vörös riasztás lép életbe a hőség miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök, aki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel együtt bejárást tartott az Uzsoki utcai kórházban. A védekezés vezetését a kormányfő látja el, a koordinációt pedig a védelmi igazgatási hivatal végzi. A munkát a honvédelmi, belügyi, egészségügyi, közlekedési és gazdasági miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó támogatja. A bejárás elhangzott, hogy az Uzsoki kórház volt az első intézmény, ahol a Tisza kormány döntése alapján befejeződött a folyadékhűtők cseréje, több mint 130 millió forintos beruházással. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. Elmondta, csütörtökön kapta meg az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átlátható és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Karbantartás miatt a 23-as és 24-es villamos csak a Nagyvárad tér és a Jászai Mari tér, illetve a Közvágó híd között jár szombaton és vasárnap, a Keleti pályaudvar és a Nagyvárad tér között 24-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a hétvégén az Orci úton a Kőris utcánál a villamos pálya karbantartását végzik, a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Nagyvárad tér között, a 24-es villamos a Közvágó híd és a Nagyvárad tér között jár. Majd írták. Immár 11. alkalommal rendezik meg Magyarország legnagyobb és legismertebb SZAP eseményét, a Budapest SZAP Fesztivált. A résztvevők a hagyományoknak megfelelően a római partról indulnak, majd a Duna fővárosi szakaszán végigevezve érkeznek meg a Kopaszigáthoz. A szervezők minden érdeklődőt várnak, függetlenül attól, hogy először állnak-e SZAP deszkára, vagy rendszeres vízi sportolók. Az indulás előtt technikai oktatás segíti a kezdőket, így a túra biztonságosan és magabiztosan teljesíthető. 30 napra elrendelte a bíróság Búzs Balázs a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökének, Óbuda volt polgármesterének letartóztatását. Az RTL híradó a tárgyalóterem előtt szólaltatta meg Búzs Balázst, aki azt mondta, nem követett el semmilyen törvénytelenséget. A bíróság egy politikai döntést hozott, soha semmit nem követtem el, soha semmilyen bűncselekményben nem vettem részt, és soha semmilyen olyan döntést nem hoztam, ami törvénytelen lett volna, mondta. Eddig 6 embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap botrány kapcsán. Ugi Attillát, Budapest 18. kerületének volt fideszes polgármesterét vezető száron vitték a Kecskeméti járásbíróságra az ellene folyó nyomozást végző NAV tisztjei.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Pénteken napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Helyenként élénk lesz az északi, északkeleti szél. A hajnali órák még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön az enyhülés, a csúcsfőmérséklet 33 és 37 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: Lezárják a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelő helyet szintén lezárják. A Robert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zelg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. Tart a felújítás a Mester utcában. A Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Lezárják a 2. kerület Keleti Károly utcát a Tizedes utcától a Kitai Belpál utcáig útépítés miatt. Lezárják az 5. kerület Verespálné utcát a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket építenek. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálné utca és a Fejér-György utca között megfordul a Fejér-György utca felé, valamint a Verespálné utca két irányúvá válik a Szarka utca és a Vámház körút között. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk!

0: 100.3 Rádiódik, Süsfelnap, Völgyi Zsuzsi és Makagyuszi nem árulnak Mirelit ludat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 4:12 van, péntek és június 26-a, itt van a hétvége a nyakunkon, az én nyakamon meg még a Baranyi Tomi itt van még mindig, sziasztok!
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, bizony jelen vagyok és figyelek.
1: Figyelek, hallgatok. Na, el is felejtettem mondani, most már itt 11 órára jutott ez a témakör, de nem is baj feltétlenül. Tegnap képzeljétek el, kijött az új, egy futár cég kihozott nekem egy új routert, egy szolgáltatótól rendeltük, hogy gyorsabb legyen a net, illetve megállíthatóak legyenek a TV csatornák, mert én nagyon, hát nem vagyok ilyen luxi csávó, de azért hozzá voltam szokva még a régi lakásba, hogy ott ilyen megállítható csatornák voltak. Ma már ez nem egy nagy luxus szerintem. És amikor átköltöztünk pontosan egy éve ide, ahol most lakunk, a 13. kerületbe, ott gyárilag már volt egy csomag, és az nem olyan volt, ami nekem szimpatikus volt. És akkor mondtam a tulajdonosnak, mert jóba vagyunk, mert innen mondom, hogy nem lehet-e lecserélni. Mondta, hát persze, de hogy nem, azt hát úgyis ti fizetitek, hát olyan, amilyenre akarjátok. Na mondom, akkor legyen egy az a giganet, meg mondom, megállíthatós tévécsatorná. Fél 3000 forinttal drágább igazából a mostani csomagnál, és sokkal több mindent tud.
2: Bocsáss, mert közbeik elütetek azt, hogy mondjuk, hogy elkérzek, hogy ez a megállíthatós, tehát amikor megállítod a filmet,
1: az élőadást.
2: Az élőadást.
1: Igen. Meg vissza tudod tekerni, tudod?
2: Igen, meg vissza tudod tekerni, így van.
1: Elkezdődött már mondjuk egy film, amit te akartál nézni, de elfelejtetted,
2: hát, hogy akkor végén van.
1: Megfogod, megállítod, visszatekered, azt nézed. Igen, az jó. Hogyha elkezdődött volna előről.
2: És de én azt hittem, hogy ez már alap, hogy mindenhol van, nem?
1: Képzeld, de nem alap. Azért mondom, hogy nem tartom ezt luxusnak, mert látod,
2: hova te is azt...
1: Nem, a csomagban nem
2: hova
1: volt.
2: Mentetek?
1: Hát, most mondd meg. Nem, azért, mert a tulaj akkor azért vett egy ilyen csomagot, egy ilyen nagyon alap csomagot, mert hogy ez egy okos otthon, és hogy az okos otthonhoz kellett wifi. És azt mondta, hogy ahhoz, mondta, úgy volt vele, hogy mindegy, csak valamilyen alapcsomag be legyen kötve, hogy az okos otthon működjön. És akkor most meg erre mondta, hogy egy év után jutott nekem ez eszembe, hogy mondom, legyen akkor már nagyobb csomag.
2: Igazadva.
1: És tegnap ki is hozták, de hogy egy futár, tehát nem a na most mondjuk ki akkor, bocsánat, nem a Telekomtól jött ki valaki, hanem egy GLS futár jött ki, aki csak odaadta, aláírtam, átvettem, elraktam.
2: Nem is beszélgettetek?
1: De kicsit vakergattunk, mondom, hogy vagy szép, hogy a melegben mondom, hogy milyenek a csomagkivívések, mondta, hogy nagyon világi. Na viccen kívül kibontom, és ott volt benne egy ilyen, hogy rögtön jött az SMS, ahogy én ezt átvettem a Telekomtól, hogy ilyen csináld magad, ez a neve, és egy YouTube link, hogy tudod megcsinálni.
2: Jaj, nézz ki.
1: Ma mondom, megcsinálom, tudod. Rákattintok a YouTube linkre, megnyitja. Hogy húzd ki ezt, áramtalan, csinálom, tudod, közben így megállítgattam mindig a videót, megcsináltam, amit épp mutatott a csávó a videóba. Erre egyszer csak eljön egy pont, amikor is mondja, hogy egy optikai kábelt, most kapaszkodjatok meg, fogalmam sincs mi az, egy optikai kábelt szedd le a kupakját, és tedd azt is, most akkor mutatta, hogy hova. Mondom, ilyen itt nincs. Keresem égen, földön, mondom, itt ilyen, hogy optikai kábel, amiről le kell szedni a kupakját, hát mondom, itt ilyen, mondom, nincsen. Mindegy, summa-summa,

0: Három, egy nem sokat, egy fél órát, háromnegyed órát ott el szórakoztam vele, már majdnem más mondtam, és annyira méregbe jöttem.
1: Mire gondoltál?
0: Mire gondolt a költő? Annyira méregbe jöttem, hogy fölhívtam a Telekomot. Na de hát ugye ilyenkor hát nem úgy van az, hogy te, mint hogyha téged fölhívlak, azt fölveszed, hanem ott ugye várakozás, én átkapcsolunk. Mondjuk te mondjuk nem én veszed föl nem, nekem, igen. Átkapcsolnak ide, átkapcsolnak oda, jaj, ez egy technikai dolog, akkor majd egy technikai kollégámnak mindjárt kapcsolom.
1: És nem tudtak lerázni, mert nem azt tudtak. Akarták, de hogy feladd,
0: mert én meg nem adtam föl, mert ember. Tartottam 20-25 percen át így a telefont a kezembe, hangosítva, hogy mondom, akkor is. Egyszerre, így van. Mindegy, summa-summarum eljutottunk odáig, hogy kijönnek, mert megmondtam, mert mondták, hogy hát de hát, hogy azért nem küldenek ki, mert rákérdeztem, hogy mondom, ez oké, hogy tényleg csak csere, nem pedig át, nem egy konkrét beszerelése egy technikai dolognak, de mondom, azért kijöttek régen erre emberek.
1: Hát tehát, gondolták, hogy vagy annyira értelmes, hogy megoldod.
0: Ők is ezt mondták. Pontosan ezt mondták, hogy de hát uram, ez csak egy csere, hogy ugyanazokat a kábeleket át kell dugni, és hogy kész. De mondom, uram, mondom, ön meg azt higgyel nekem, hogy nem vagyok vak. Oké, szemüveges vagyok, de nem vagyok vak.
1: Bolond vagyok, de nem vagyok vak.
0: Bolond vagyok.
1: Bár cigány vagyok,
0: de látom, hogy ez nincs. Uh-huh. És mondom, nem akkora ez a lakás, tehát nem egy 200 négyzetméteres lakásban lakunk, sajnos, ahol elvesznének esetleg ezek, hogy mondjuk jó, nem ebbe a szobába, hanem a harmadikba van, hanem hát mondom, itt van ez. Ennyi van itt. Hát hova máshova lenne eldugva? Hűtőbe? Vagy hol keresse? Nincsen.
1: És addig van, amikor egyébként, akkor nagyon keresek valamit, én a hűtőbe is benézek. Biztos a kedvéért, mert én bármit berakok oda.
0: Egy router azért csak nincs ott. Hát. És egyszerűen nem akarták nekem elhinni, mert hogy elvileg az optikai kábel nélkül nem ment volna ez a csomag sem, ami most van a régi alap.
1: Tehát eleve ez neked már megvolt elvileg.
0: Így van. Hát igen. És akkor végül arra jutottunk, hogy ma fognak kijönni amúgy, úgyhogy innen robogok haza, mert hogy dél fél egy körül kijönnek, úgyhogy nagyon-nagyon sietnem kell máma. Vagy dehogy dél, micsoda, egy órakor jönnek ki, és azt mondták, hogy megnézik, és akkor megoldják. Hát mondom, nagyon remélem, mert ők mondom, abban a tudatban vannak szerintem, hogy ez az optikai kábel valahol el van dugva. Mm-hmm. De szerintem nincs.
1: Szóval de figyelj, csak azt mondod, hogy előzőleg megvolt neked, és akkor az is lehet, hogy amikor először használtam, ma már nincs rajta kupak, ilyen hülyén fogalmazták meg, hogy akkor kellett legelőször levenni ezt egy kupakot, tehát ez már egy kupak nélküli optikai kábel. Na mindegy, de az az érdekes, hogy... Hogy mostanában ez a csináld magad dolog mennyire így bejött, nagyon. Hogy tulajdonképpen az eladók, a szolgáltatók már tulajdonképpen semmi más nem csinálnak, csak egyszerűen lehetőséget adnak, hogy te csináld magad. Múltkor voltam a piacon, zöldséget vettem, és a répáról kértem, hogy vágja már egy nagy csomó répa volt, vágja le nekem a zöld részt, és akkor nagyon furán nézett rám az eladócsaj, fogta a kezembe, adott egy kis kést, odaadta a répát, jaj. És akkor mondta, hogy vágjam le, és akkor oda dobjam be, ott volt odébe egy ilyen szemetes láda neki. Na most én megvettem, olyan éles volt a kés, hogy kérlek szépen, itt van a vágás, itt szétvágtam a kezem.
0: Látom, tényleg.
1: Szétvágtam a kezem.
0: Azt a kutya mindenit.
1: Vérzett, nem akárhogy. Anyám, amikor majdnem szóltam. És akkor már majdnem. És elájultam azon, hogy még szétvágtam a kezem, visszatadtam, csulott belőle a vér, semmit nem szólt. Tehát nem az, hogy egy papír zsepét, mert úgy kértem ott az egyik, azt mondta, hogy jó, béna voltam. Nem gondoltam, hogy ilyen életveszélyes volt a kés. Még az ujjamat is le tudtam volna vágni, nem figyeltem. Úgyhogy most tényleg nagyon ez van, hogy...
0: Nagyon.
1: Csináld te magad, és vagy ha bemész egy boltba, és mondjuk keresel egy eladót, hát egyrészt nem találsz, ha megkérdezel tőle, már én komolyan mondom, ilyen megpróbálok olyan habitus fölvenni, amikor megyek közelítek, mert megpróbálom morcosan, odébb fordulnak háttal nekem, hogy nehogy hozzájuk szóljak.
0: Föl vannak háborodva, igen, hogyha, és mondom, tegnap is, normálisan, tényleg az idegességemhez képest én nagyon normálisan úriember módjára kérdeztem erre rá, és próbáltam bizonygatni a telefon túl végén lévő technikai személyzetnek, segítőnek, hogy mondom, nincs ilyen kábel. Mondom, magyarra beszélgettetünk még, mondom, fél óráig, mondom, jöjjenek ki, legyenek oly kedvesek. De hát csak átkedünk, de mondom, nem, akkor mondom, vegyék úgy, hogy mondom, egy analfabéta vagyok, mondom, tessenek, mondom, kijönni. Hát mondom, van egy csomag, amit mondom, megrendel az
1: anyám,
0: ember.
1: Anyám, itt mindjárt mondom, hallja, hogy cigány vagyok.
0: Na, hát mondom, figyelj, most is ráadásul július 1-től ők, ez a cég, már nem mondom ki többet a nevüket, 4,4%-os inflációs emelést tesznek minden csomagra. Tehát telefonos előfizetés, tévés, otthoni, bármilyen csomagra.
1: Az sok?
0: Hát figyelj, ahhoz képest, hogy miért te neked emelkedik július 1-től a fizud 4,4%-a? Nem.
1: Ja, értem.
0: Tehát mind a bankok, mind a, ezek a telefonos szolgáltató cégek mind emelnek július 1-től.
1: Nem már.
0: 4,4%-kal.
1: Hát én felmondom a szerződéseket.
0: De.
1: Felmondom, szóval... vagy pedig kérek fizetés emelést. Lebehozom a papírokat, gyerekek, hát... ragudjatok az én szolgáltatóim meg a bankom. Hát...
0: És ez amúgy így kéne, hogy legyen, mert amúgy ez valahol egy pofátlanság, mert ez nem így, tehát nem egyenes arányosan növekednek ezek a szolgáltatás díjak, hanem ők egyet gondolnak, már rég emeltünk, emeljük.
1: Jön a nyár, nyaralni is kellene.
0: Jön a nyár, emeljük meg. Jó, legyen ilyen infláció követő. Mennyi legyen? 4,4. Legyen annyi. És akkor te neked ugyanabból a fizetésből, meg ugyanazok a fizetési dolgok mellett, még ezt is ki kell. Most persze mondhatjuk, hogy mit tudom én, nem egy nagy szám, de közben meg azért, na.
1: A mama ilyenkor azt csinált, hogy írta levelet a Kádárnak. Egy levelet megfogalmazott.
0: Most akkor írjunk a Magyar Péternek egy levelet, azt mondani?
1: Kedves miniszterelnök úr, most nem tudjuk, azt írták, mindig ez volt a duma, hogy nem tudom, hogy a télen most egyek, vagy fűtsek. Mert nincs pénz a fára.
0: Nevetek rajtad, de sajnos ez...
1: Tényleg ez volt a fordó.
0: Mint amit elmondtam neked így zenék alatt vicc, de akkor mondjuk el itt is, szerintem, ha már itt tartunk, igen, ez a bácsika megy a kórházba, és akkor kérdezi tőle a nővérke, hogy bácsi, hozott magával WC-papírt? Igen, hoztam. Hozott kézfertőtlenítőt? Igen, hoztam. Hozott magával gyógyszereket? Igen, hoztam. És uram, és ki jön mellett az úr? Ja, orvost is hoztam, gondoltam, az sincs.
1: Na, igen, de nagyon ide passzol, mert hogy csináld magad.
0: Csináld magad, igen, igen. Tehát konkrétan most már ezt a világot éljük, tényleg, hogy rendesen föl vannak háborodva bizonyos ilyen helyeken. Holott, mondom, tehát július 1-től ez mindenkit érintőleg, de nem csak ennél a cégnél, cégnél, ugye ez a reklámzenéjük, hanem mindegyik másiknál is 3-3,5, 4-4,5 ilyen fajta százalékokkal emelnek július 1-től. Neked sem a fizetésed nem lesz ettől több, de ugyanúgy ki kell fizetni, és akkor még tegnap, vagy fél óráig vártam, még valakihez kapcsoltak, és akkor utána nagy kínnal, izével, jó, kiküldünk valakit akkor holnap, jaj. És izé...
1: Mondom, felélegesítettek a melegbe, a nagy kánikulában. Nem elég, hogy mondjuk te szereted. Tényleg.
0: Én szeretem. De hogy akkor is, tehát azt nem szeretem viszont, hogy ezzel ment el, vagy egy bő órán, mert fél óráig én próbálkoztam vele, nem sikerült, fél óráig telefonálgattam, mert hát ugye nem úgy működik ez, hogy rögtön fölveszik. Először is AI-hoz kapcsolnak.
1: Jaj, de jó.
0: És ott el kell mondanod az AI-nak, hogy neked mi a bajod. És aha. Akkor majd ő kapcsol valakihez. Igen, és akkor majd ő kapcsol valakihez. Hát az ahhoz képest nem oda kapcsolatóba kellett, mert fölvette, elmondtam a bajomat. Jó, akkor kapcsolok egy olyan kollégát, aki ebbe szakértő, és a szakértő is annyit tudott tenni, jó, akkor holnap kiküldünk valakit.
1: De ezt tudod miért van, mert szerintem szeretnék így felvetetni veled azt a ritmus meg fonalat, ami mai kornak az egyik ilyen jellemzője, hogy rájövünk, hogy tulajdonképpen a mi felelősségünk az, hogy az életünk hogyan alakul, és a csináld magad felhívásra tulajdonképpen megnézték, hogy be tudsz-e kapcsolódni. Tehát, hogy megvan-e benned az affinitás, hogy felismered az idők jeleit, és abban a dimenzióban lépsz bele, ahova már egy ideje be kellett volna sajnos
0: lépni.
1: Mert hogyha ott lesz az optikai kábel, akkor azért adhatnak neked egy nagy pofont.
0: Adhatnak egy nyakast, igen, adhatnak, igen. Tudod, odaívja, gyere ide. Na mi ez? Tudod, itt a kutyának.
1: Mi ennek a vége? Egyen, megnézd csak meg most. Na azért nézd meg, odadom a kezedbe. Nem erőszakoskodok. Csak azért tényleg, hogy te lásd
0: be. De tényleg, mint a kutyáknak. Mi ez? Na gyere ide. Mi ez itt? Na mi ez?
1: És akkor most te adjál magadnak egy pofont, mert ha én adom, az erős lesz.
0: Amúgy igen, nagy só lenne, tényleg mondnának egy nyakast.
1: Kíváncsi vagyok, kíváncsi.
0: Nem is, izé jön neki. Na, hogy itt volt, hogy vakuljál meg, nem?
1: Na hát, tudod. Ezért jöttem ki a melegbe, hogy légkondíta meg a légkondiba vagy.
0: Kőpányáról, ezért jöttem ide hozzád, hogy vakuljál meg. Persze.
1: De ilyen lehet, hogy én... Térjetek már vissza Zsuzsival hétfőn.
0: Figyelj, biztos, hogy visszafogok, mert tényleg most vagy én vagyok tényleg ennyire vak és hülye, hogy tényleg, mert én...
1: Rossz, az kis kizárt dolog. Istenem, drága testvérem, a kollégám, hogy...
0: De Tomikám, én aláírom azt, hogy én nem vagyok egy technikai zseni. Én annyira értek a számítógéphez otthon, vagy laptophoz, hogy be tudom kapcsolni, meg ki. Itt negyedik éve ülök a rádióba, itt az elején nagyon gyorsan egy körül tulajdonképpen egy 2-3 hónapos gyors talpalóval, még a Zoli, nem tudom, emlékszel rá.
1: Igen,
0: így dolgozott Zoli. Nálunk egy hangtechnikus, Zoli, aki megtanította ezeket nekem, hogy a pulton mit, hogy, a monitoron mit, hogy, mert 4 monitor van itt előtte, mit, hogy. Ezt megtanultam, annyira belém ivódott, hogy ezt álmomból fölkeltve vakon megcsinálom,
1: igen.
0: De amúgy én az ilyen, te má, tehát ami, amit nem tanított meg valaki, ahhoz nekem semmi közöm.
1: Mondom, hogy ma még kapsz egy füles.
0: Ma még lehet, meglátod, fogok. Ma még lehet, hogy nyakon vág egy telekomos
1: igen,
0: csávó.
1: Igen.
0: Benne van a pakliba.
1: Ők szerintem arra nem gondolnak, vagy nem gondoltak, hogy ez már használva van, tehát, hogy nem most bontott ki, és feszed el róla a kupakot, és lehet, hogy ez megzavar, de hát azért...
0: Vesz... De nem, mert nem volt zöld. Ez egy zöld színű, nem volt zöld.
1: Ja,
0: nem
1: vagyok színvak. Színe is van. Igen. Hát akkor meg menjenek a nem
0: és tudom. Nem vagyok igen. Színvak. Hát tudom, hogy nem vagyok színvak. Látok, hála Istennek, színeket meg tudom különböztetni. Sárga igen. Volt, fekete, hát fehér.
1: Póló is szép rajta.
0: Igen, ami fehér. Ami fehér. Tehát sárga volt, fekete és fehér színű kábel. Nem volt zöld. Pont. Mm-hmm. Na, tehát hogy ez tényleg igen, hétfőn vissza fogunk erre térni Zsuzsival, majd így elmesélem neki is így a sztorit röviden, és el fogom mondani, mi lett a végeredmény, meg neked is így privátban majd elmondom.
1: Na, kíváncsi
0: vagyok. De tényleg ez a self-made dolgok, ez a minden csinálj magad, ezt tudod ki vezette be szerintem? Vagy hogy honnan kezdődött az egész mozgalom? Az IKEA.
1: Igen, igen, hogy ez egy óriási izgalmas dolog, hogy te rakod össze.
0: Hát nekem az is óriási izgalom. Az IKEA tulajdonképpen nem is tudom hány éve vagy évtizede így működik 90 már.
1: 90-es években jöttek ők be.
0: És már az elejétől fogva vajon így?
1: Az ős vezetőre volt az első. Igen,
0: hanem mai napig az ős a legnagyobb, aha. Igen.
1: Igen, mindig ilyen volt, hogy első perctől.
0: Ez érdekes, ezt nem tudtam. Lapraszerelve
1: érkeznek a bolt, a bútorok. Aha. Egyébként én úgy készítettem otthon a bútoraimat, hogy mivel én egy garzonban lakom, ezért úgy gondoltam, hogy akkor használom ki a legjobban a teret, ha nem veszek kézbútorokat, hanem tervezek, és akkor azokat legyártatom, és hogyha bárki bemegy egy lapszabászatba, és akkor elkészíti a terveit, odadod, ők azért persze számítógéppel egy picit kiigazítják, igen. Hogy a méreteket, stb., és ugyanúgy megkapod lapra szerelve, megvannak ugyanúgy hozzá síró. A dolgok, és körülbelül nem drágább, hanem körülbelül mondjuk egy negyharmadárba kerül, mint a bútor.
0: Ne, tényleg.
1: Tehát én nekem olyan, nekem nagyon jól néz ki így a belső tér, és így én terveztem, és mindenki kérdez, hogy ez milyen volt, mennyi volt, és hogy tényleg filléreket. Akkor emlékszem, hogy ilyen, mikor egy 15 év ezelőtt 54 ezer forint volt. Igen, de ebbe benne vannak bútorok, térelválasztó.
0: Jó, hát azért 15 éve 54 ezer az, na.
1: Tehát azért hát mit tudom, mondjuk most egy olyan 250.
0: Hát úgy satszper. Ja,
1: na, de az lehet, hogy lett volna, az a 250 lehet, hogy lett volna egy, mint tudom én, 600 ezer, mert nagyon simán, komolyan van megcsinálva.
0: Bár azért tegyük hozzá, hogy ez a svéd bútorcég egyáltalán nem drága szerintem. Mi legutóbb a fürdőbe vettünk, nem is olyan rég, azt hiszem, hogy másfél hónappal ezelőtt, vagy még annyi se, egy ilyen kis, nagyon szép fiókos kis fehérke szekrényt, ami pont befér a mosógép és a csap közé, tudom, és pont jól néz ki.
1: Mindenkinek az van.
0: Oda pacekba illik, és ilyen U-alakú, vagy ilyen kivágott izé van, ahogy ki tud húzni a fiókjait, világi.
1: Nem volna ez igaz, még az is, hogy még úgy is.
0: Na most gondold el, és 25 perc alatt összeraktuk, pedig mondom, én nem vagyok egy ilyen...
1: Pedig akadályoztad az arit, de mégis összejött a feleségedet,
0: igen. De ott például tök jó, mert ott tényleg úgy le van rajzolva, hogy ott, meg ott minden ott van hozzá, hogy nem tudod nagyon elrontani, vagy jó, el tudod, de az már úgy tényleg nagyon izének kell lenni, tehát tényleg ergya az agy. De igen. Nem, ezt nem tudod. Itt viszont mondom, tehát, hogy, de ez, amit te mesélsz, ez, hogy a répának, hogy szedlete.
1: Igen.
0: Hallod,
1: igen,
0: ezen elmegyük
1: ájulva. És ahogy a kezembe adta a kés, tehát, hogy ráadásul meg úgy éreztem, hogy megsértettem őt, mert de tényleg egy óriási köteg volt a zöldje, tehát mint a répának a kétszeres pedig nem kis köteg volt, és hát mondom, vágjuk már, hát bevásárlok éppen, hát azt nem vinném haza magammal, meg amúgy is kell a helyetáskába. Odaadta, hogy belenyomta a kezembe a kis kést, meg a répa ott volt, ugye visszaadta, mert én nyújtottam át neki, és majdnem levágtam az ujjamat.
0: Figyelj, ezt tudod, más éttermeknél is van már ilyen, azt hiszem koreai, vagy nem akarok hülyeséget mondani, de az biztos, hogy valami ázsiai beállítottságú étterem, ahol te magadnak tudod sütni a húst, kijön eléd egy ilyen, nem lávakő, de hogy olyan nagyon valami, és te ott tudod csinálni a kaját. És én vele gondoltam, hogy persze jó buli, meg íze, de miért? Mert pont azért mész étterembe, hogy ne neked kelljen főzni, igen. Ne neked kelljen utána mosogatni, meg mit tudom, és akkor te most elmész egy olyan étterembe, ahol utána még kihozzák eléd a dolgokat, kapsz egy köténkét, azt ott főzzél magadnak. Mondjuk, jó, hogy nem küldenek ki a piacra, hogy vásároljál
1: meg hozzá. Igen, vedd már meg a hozzávalókat, meg ültesd is.
0: Spárga krémmel szeretném. Ó, spárgán kifogyott, de itt van nem messze a leheltéri piac, menjen ki.
1: Vagy nem, vagy van egy ismerősöm, hogy ők foglalkoznak vele, most épp éppen ültetik. És akkor jöjjön vissza egy fél év múlva.
0: Fél év.
1: Vagy egy két hónap múlva.
0: Jöjjön vissza egy fél év múlva. Szóval nagyon, én nem vagyok híve ennek. Tehát, hogy én azért azt gondolom, hogy nem vagyok tényleg egy ilyen luxizós csávó egyáltalán, de... Jó, picit. De szeretem, hogyha van egy szolgáltatás, akkor azért, én azért fizetek, azért a szolgáltatásért fizetek, akkor nekem ott ne az legyen, hogy én a csináljam meg magam. Most mondom, visszatérve erre a router dologra, hogy csináld meg magad, de július 1-től, tehát jövő hét szerdától fizessél 4,4%-a többet a mi szolgáltatásainkért, ami ugyanaz, amit ők eddig nyújtottak, mármint maga az adók, meg minden tekintetében, de cserébe nekem könyörögni kell, hogy ők kijöjjenek.
1: Na egyébként ez az utóbbi dolog tényleg fura, hogyha bármi emelés van, akkor valamilyen módon kössünk már hozzá valami, akkor hát legalább valami logikusabb bármilyen rendszert kialakítva, ugye? mondjuk a ügyfeleink visszajelzése alapján, akkor átalakítottunk valamit, fejlesztettünk,
0: igen,
1: és akkor valamit kötjük. Ja.
0: Ugyanez a bankoknál. Most ugyanúgy benn van a pénzed a bankban, a számládon, és ugyanúgy most megemelik ők is a számlavezetési díjat, de mindegyik bank más összeget természetesen, megemelik a számlavezetési díjadat, de tulajdonképpen a funkciója ugyanaz. Ott van a pénzed náluk.
1: Na jó, de nálad az emelik meg, mert hogy olyan sok pénz van a számládon, és azért nem mindegy.
0: Hála jó Istennek, de most nem ez a lényeg. Meg 100 milliók, de jó lenne Istenem.
1: Azért az kölcsön mindenkinek, azért, tényleg van, áldott jó ember
0: kívül
1: vagy.
0: Érted, de ott sem nyújt. Most ott mi a nagy szolgáltatás? Most ott mi a szolgáltatás? Az, hogy ők őrzik a te pénzedet.
1: Régen volt egy ilyen reklám, most... ugye az egyik banknak, hogy miért is fizetnénk azért, hogy használom a pénzemet?
0: Ja, rémlik valami, igen. Fura nekem ez az egész, az emelősdi, tényleg, amit mondasz is, hogy akkor legalább igen, hogy visszajelzések alapján erre és erre jutottunk, viszont ezért pluszköltséget kell felszámolni, vagy bármi,
1: igen.
0: Elfogadod. Egy, nem tudsz mit csinálni, kettő, legalább látod azt az innovációt, amivel azt gondolod, hogy jó lesz ez nekem. Aztán lehet, hogy csak bemalmoznak, hogy Zsuzsi szavaival éljek. Lehet, hogy csak malom az egész, de legalább felmutatok. Valami.
1: Tehát még mit tudom én, hogy akkor a kedvenc csatornákat most kétféleképpen lehet összeállítani. Vagy az bármi. Első 20-25 csatornát úgy állítottad be, hogy... Tehát, hogy eleve
0: vagy kapsz kellene... ajándékba. Például, amikor én előfizettem erre az előfizetésemre a telefonomon, tehát a telefon előfizetésemre, ugyanennél a cégnél, akiknél a tévé van, ott például az elején ajándékba kaptam hozzá HBO Max előfizetést. Figyelj, magamtól nem fizettem volna elő az HBO-ra, viszont így, hogy kaptam hozzá, és azért cserébe olyan csomagom is van, ami korlátlan beszéd, korlátlan SMS, korlátlan net, és kapok hozzá ezért, mert a nagy csomagot választottam, kapok ajándékba egy HBO Maxot, hát nyilván beleépítik, de legalább elhiszed, és azt mondod, hogy de jó fejek, kaptam ajándékba egy éves HBO Max előfizet, de jó, vagy valami. Most semmi. Most már meg se erőltetik magukat. Csak emelünk. Kész pont.
1: De jó, hogy mondtad, nekem is van HBO ingyenes előfizetésem, de nem mindig elfelejtem aktiválni, és mindig fizetem, mert ilyen vagyok, de oda elfelejtem. Na, most beírom tényleg valóban, csak nincs nálam a telefonommal, nem hoztam.
0: Hogy lehet így eljönni otthonról 2026. június 26-án, hogy lehet eljönni úgy otthonról, hogy nincs az embernél telefon?
1: Hát én is ezt kérdezem magamtól. De egyébként olyan jó voltam már így, és annyira jó, hogy ilyen pár óra múlva, meg ilyen teljes nyugalom vesz rajta erőt, hogy így valahogy nem zaklat fel a telefont.
0: Jó, ez igaz.
1: Nincs, komolyan.
0: Ez igaz.
1: Nagyon jó. Így visszamegy az ember gyerekkorába.
0: Éreztem így magam, hogy ott hagytuk a szállodai szobába a telefont konkrétan, és mi úgy járkáltunk, keltünk a városba, mentünk a tengerpartra, úsztunk, ittunk, utána ebédeltünk, stb. És nem volt nálunk telefon.
1: És ugye milyen jó, hogy egy idő után egy ilyen nyugalom vesz rajtad.
0: Nem volt telefon, nem néztük meg, hogy mennyi az idő, nem is érdekelt bennünket. Jó, de nyaraláson más volt, azért itt a sima hétköznapokon nem árt, ha tudod, hogy mennyi az idő sok esetben, de mindegy is. Szóval egy szó mint száz, egyetértünk akkor abban, hogy ez a self-made dolgok, ezek nagyon elterjedtek, és picit sokszor már átesnek a lónak a túloldalára, én azt gondolom ezekkel a... Ez, amit te meséltél, ez gyilkos. Tehát ez kegyetlen, hogy vágd le magadnak a répának. Ez ott volt? A Lehel piacon?
1: A Lehel piacon, igen.
0: Na, akkor nem, oda akartam ma menni, de akkor nem megyek.
1: Hát ezért megmondom, hogy a
0: barátomat megsértettétek, igen. Már ide nem jön.
1: Megkísértétek a
0: melyik
1: gyereket?
0: Melyik volt az? Mutasd majd meg, melyik volt
1: az? Egy távol-keleti hölgy volt.
0: Aha, pedig én is pont egy távol-keleti helyen veszem a kukoricát, mert olyan kukorica van ott a Lehel csarnokban, sírsz.
1: Amúgy nagyon jó, szeretem.
0: Világi.
1: Vagyok. Amikor elmegyek máshol vásárolni, akkor jövök rá, hogy a pénzem legalább kétszer annyit ér. a fizetésem, meg tehát, hogy mindent vehetsz kimérve, és aha, ez óriási aha. lehetőség. Hogy...
0: A piac az még mindig, figyel, nem egy, ez nem titok, tehát a Lehel téri csarnok ugye a legnagyobb, de van ugye a Teleki téri piac is, meg az Ecseri,
1: a Fővám téren.
0: Fővám téren így van, tehát nagyon-nagyon sok piac működik még, és miért? Pontosan, amit mondasz, hogy nagyon sokan, akinek ideje engedi, és szeret kimenni, és piacozni, és ide, az sose fog kimenni a divatból, mert tényleg az árak is, meg a minőség.
1: A minőség és az árak is.
0: Szupermarketben teljesen más az a zöldség már nekem érzetre, mint amit ott tényleg vesz az ember.
1: Hát például ezeket a répákat azért vettem meg, mert nem ez a tipikus nagy, egyforma mindegyik, hanem ezek ilyen kis eltérők voltak, voltam ilyen görbe volt, meg volt, mit tudom, ilyen kidudorott rajta valami, tehát valódi volt, nem egy ilyen mű dolog.
0: Na és ez a nem mindegy igazából, ez a nem mindegy. Na jó, hát gyerekek, az a baj, hogy bármennyire is reméltem, ti is élveztétek, én nagyon élveztem, hogy Tomi itt volt velünk ezen a héten, de el kell búcsúznunk, Tomikám.
1: El kell búcsúzni, mert hogy sajnos a amúgy nem mondta neked a Zsuzsi, hogy nem jön vissza.
0: Na,
1: nem jön, itt marad, törökbe, de igazából mindenki jönne haza.
0: Hát amúgy jó tenni, törökbe élne, nem? Hát
1: ott marad, és akkor majd nem tudjuk véten, hogy még mi lesz veled, majd meglátjuk. Én is nagyon jól éreztem magam. Meg köszönöm szépen ezt a vendégeskedést. Hát az biztos, hogy itt van pörgés, nem mondanám azt, hogy ez az én profilom. Azon de viszont elájultam, ahogyan kezeled itt a pultot, ahogyan pillanatok alatt nézed.
0: DJ vagyok?
1: Nagyon ügyes vagy, Jusszikám. Tényleg így csak lestem, hogy megből beírod, persze. Megkérdezed, leteszed, összehajtod, közben felbontod nekem a kis ásványvizes palackomat, mert nem tudom kinyitni a kupakot.
0: Igen, közben töltök egy pálinkát a másik kezemmel.
1: Igen. Szóval nagyon ügyi vagy.
0: Köszönöm, Tomika. Én nagyon élveztem itt veled, szerintem is nagyon jól felvetted itt ezt a reggeli feelinget, vagy hogy mondjam. Úgyhogy örültem, hogy itt voltál velünk, remélem, drága hallgatók, hogy ti is örültetek, jött egy kis más változatos, egy kis más energiát hozott nekünk ide Baranyi Tomi. Úgyhogy jövő héten meg már, hogyha minden igaz, sőt, hova tovább, holnap fog hazaérkezni Zsuzsi, úgyhogy hétfőn semmi akadálya nem lesz, hogy újra itt legyen velünk.
1: És kiderül, hogy az optikai kábellel akkor végül is mi történt.
0: És kiderül a nagy talány, hogy Gyuszi volt vak, vagy a Telekom volt moslék.
1: De kíváncsi vagyok.
0: Ez a hétvége kérdése. Nagyon vigyázzatok magatokra, mert hétvégén már 38-39-40 fokot is mondanak bizonyos területeken. Nulla darab eső lehetőséggel, nem lesz felhőse fölöttünk, úgyhogy a strandon is nagyon kenjétek be magatokat, ha mentek szabadtérre, mert pikpak le fogtok égni, le tudtok égni, és le is fogtok valószínűleg. Úgyhogy nagyon vigyázzatok magatokra, sokat igyatok, sok folyadékot igyatok, és

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió DIK nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Gáspár Laci, egy roma fiú útja a szegénységtől az országos ismertségig. Kevés olyan előadó van a mai magyar könnyű zenében, akinek az életútja annyira küzdelmes, és egyben inspiráló lenne, mint Gáspár Laci története. Sokan az X-Faktor zsűri tagjaként, népszerű énekesként vagy televíziós szereplőként ismerik, ám a reflektorfény mögött egy olyan ember áll, aki hosszú és nehéz utat tett meg a sikerig. Élettörténete nem csupán egy zenész pályafutása, hanem egy olyan roma fiatal története, aki a legnehezebb körülmények között indulva vált országosan ismert és elismert művésszé. Gáspár László 1979-ben született Salgótarjánban. Gyermekkora nem volt könnyű, egy szerény körülmények között élő roma családban nőtt fel, ahol a mindennapi megélhetés gyakran komoly kihívást jelentett. Magyarország számos településén a roma családok hosszú évtizedeken át szembesültek szegénységgel, munkanélküliséggel, előítéletekkel, és ez alól az ő családja sem volt kivétel. Gyermekkorában nem voltak olyan lehetőségei, amelyek sok más fiatal számára természetesenek számítottak. Nem járt különleges zeneiskolába, nem álltak rendelkezésre drága hangszerek vagy kapcsolatok a zeneiparban. Egyetlen különleges adottsága volt a hangja. Már fiatalon észrevették, hogy kivételes énektehetséggel rendelkezik. A családi összejöveteleken és közösségi rendezvényeken gyakran énekelt, és egyre többen biztatták arra, hogy foglalkozzon komolyabban a zenével. A zene azonban sokáig inkább álom maradt, mint valóság. Fiatal felnőttként különböző munkákat vállalt, hogy eltartsa magát és családját. Dolgozott gyárban, volt biztonsági őr, és olyan munkákat is elvállalt, amelyeknek semmi közük nem volt a zenéhez. Később többször nyilatkozta, hogy ezek az évek megtanították számára a kitartást, a kemény munka értékét. Az igazi fordulat 2003-ban következett be, amikor jelentkezett a tehetségkutató műsorba, az első évadba. Akkoriban Magyarországon még újdonságnak számítottak az ilyen műsorok. A nézők milliói követték figyelemmel a versenyt, amely lehetőséget adott ismeretlen tehetségeknek arra, hogy országos ismertséget szerezzenek. Gáspár Laci már az első fellépéseivel kitűnt a mezőnyből. Hangjában egyszerre volt erő, érzelem és különleges egyéniség. Nem csak technikailag énekelt jól, hanem képes volt valódi érzéseket közvetíteni a közönség felé. Bár nem ő nyerte meg a versenyt, az ország egyik legismertebb szereplőjévé vált.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió DIK roma hírei. Közlekedési hírek.
4: Egyirányosítják mától augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket. Szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton, a Váci út felé, a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között burkolatjavítás miatt. Ma este 6 órától időszakosan lezárják az 5. kerületben a Királyi Pál utcát a Szerb utcánál fűnforgatás miatt, holnap szombat éjjeli 1 óráig. Ma és holnap szombaton reggel 8-tól este 8 óráig a 7. kerületben a Nefelejcs utcában a Garai utca és a Dembinszki utca között a forgalmat szakaszosan a parkolósávba terelik veszélytelenítés miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a 14. kerületben az Építész utcában az Albert Falva utca előtt, mert gázvezetéket építenek. Mától Csepelen a Weiss-Manfréd úton, befelé a Szállító utcánál lezárják a külső sávot átépítés miatt.
0: Időjárás.
4: Perzselő napsütéssel fokozódik a forróság. A nap folytatásában csapadékmentes, napos időben lesz részünk. Felhő alig lesz felettünk. Általában gyenge marad a légmozgás, ezért szinte védtelenek maradunk a 36, akár 37 fok körüli maximum hőmérsékletben, ami az előrejelzések szerint majd este 8 órakor enyhül 34 fokra, ezt követően 10 órakor 30, éjfélkor 27 fok várható. S holnap hajnalra mindössze 25 Celsiusig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
5: Rádió

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: A fokozódó meleg ellenére mindenkinek egy remek hétzárást kívánok, és készülődést a hétvégére. Baranyi Tamás vagyok. Június 26-a van, melyen a János és a Pál nevű urakat köszönthetjük. Mindkét névnappal kétszer találkozhatunk ebben a hónapban. János már volt, Pál pedig pár nap múlva, majd még a Péterrel együtt visszajön hozzánk. A János egy héber eredettel rendelkező név, amelynek jelentése Isten megkegyelmezett vagy Isten kegyelmes. A Pál pedig latin eredetű férfi név, a római Paulus családi névből származik. Jelentése kicsi, kisméretű, illetve alázatos. Isten éltesse az urakat, akik valószínűleg ezekben a napokban majd többször fel lesznek köszöntve. Mielőtt folytatjuk a zenék lejátszását, előtte következzék a Budapesti Útinform, aztán pedig egy rövid időjárás jelentés, kitekintve egészen hétfőig. Egyirányosítják mától augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat, a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket. Szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton, a Váci út felé, a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között burkolatjavítás miatt. Ma este 6 órától időszakosan lezárják az 5. kerületben a Királyi Pál utcát a Szerb utcánál filmforgatás miatt, holnap szombat éjjeli 1 óráig. Ma és holnap szombaton reggel 8-tól este 8 óráig a 7. kerületben a Nefelejcs utcában a Garai utca és a Dembinszki utca között a forgalmat szakaszosan a parkolósávba terelik veszélytelenítés miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a 14. kerületben az Építész utcában az Albert Falva utca előtt, mert gázvezetéket építenek. Mától Csepelen a Weiss-Manfréd úton, befelé a Szállító utcánál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Még mindig tart a felújítás a 4. kerületben az István úton. Így továbbra is sávlezárásra kell készülni az István úton a Deák Ferenc utcától az Árpád útig. Jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, amit egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Félpályás lezárásra kell készülni a 3. kerületben, a Magyar József utcában, a Bálint György utca közelében, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Egyirányosítják a 20. kerületben a Virág Benedek utcát, a Pacsirta utcától a Veselényi utcáig felújítás miatt. Az 5. kerületben, az Akadémia utcában, a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani gázvezeték felújítás miatt. Napközben a 12. kerületben, az Ötvös úton, a Művész út és a Hollósi út között a forgalom szakaszonként jelzőörös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. És most nézzünk egy picit részletesebb időjárás jelentést, mint ahogyan az a hírekben hallható volt. A nap folytatásában csapadékmentes, napos időben lesz részünk. Szinte védtelenek maradunk a 36, akár 37 fok körüli maximum hőmérsékletben. Most nézzük a picit távolabbi kilátásokat egészen hétfőig. Holnap szombaton felhő és csapadékmentes napsütéssel indul a hétvége. Már a hajnali órákban 25 fokról indulunk, délután viszont igazi hőségriadó várható 38-39 fokos csúcsértékekkel. Majd vasárnap a hajnal sem hoz felfrissülést, mert nem megy 25 fok alá a hőmérséklet. Még tovább fokozódik a meleg. Marad a tűző nap, esőre ekkor sincs kilátás, de a légmozgás picit megélénkülhet. Napközben pedig valószínűleg lefő a város a 39-40 fokos hőségben. A jövő hét is rekkenő hőséggel kezdődik, hétfőn a napsütés legfeljebb élénk széllökések zavarhatják meg néha. Már a hajnali órákban 27 fokot mérhetünk, délután pedig minimum 37 fokig hevül a levegő. Vigyázzunk magunkra, és főleg azokra, akik az ilyen hőségben csak ránk számíthatnak. Fokozottan figyeljünk a saját és a ránk bízottak vízfogyasztására, és lehetőleg ne akadályozzuk a szervezetünk egyensúlyát nehezebb ételek fogyasztásával.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
2: A megszokottnál valamivel nagyobb éberséget ajánlok mindenki figyelmébe ebben a fokozódó kánikulában. Baranyi Tamás vagyok. Június 26-a van, János és Pál névnap. Isten éltesse az ünnepelteket, mely körbe természetesen beletartoznak azok is, akik ma ünneplik születésnapjukat. És nem csak nekik, hanem a minket hallgatóknak is így együtt minden lehetséges jót kívánok. A mai napra, a hétvégére és az elkövetkezendő időkre is. Ennek a 4 percnek a hátralevő részében következik egy kicsit részletesebb időjárás jelentés, mint ahogyan az a hírekben hallható volt. Megnézzük, hogy mi vár ránk egészen hétfőig, ha valaki még nem tudná pontosan. De mindezek előtt következzék a budapesti utak helyzete. Egyirányosítják mától augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket. Szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton, a Váci út felé, a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között burkolatjavítás miatt. Ma este 6 órától időszakosan lezárják az 5. kerületben a Királyi Pál utcát a Szerb utcánál fűnforgatás miatt, holnap szombat éjjeli 1 óráig. Ma és holnap szombaton reggel 8-tól este 8 óráig a 7. kerületben a Nefelejcs utcában a Garai utca és a Dembinszki utca között a forgalmat szakaszosan a parkolósávba terelik veszélytelenítés miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a 14. kerületben az Építész utcában az Albert Falva utca előtt, mert gázvezetéket építenek. Mától Csepelen a Weiss-Manfréd úton, befelé a Szállító utcánál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Még mindig tart a felújítás a 4. kerületben az István úton. Így továbbra is sávlezárásra kell készülni az István úton a Deák Ferenc utcától az Árpád útig. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátor István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, amit egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Félpályás lezárásra kell készülni a 3. kerületben a Magyar József utcában, a Bálint György utca közelében, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Egyirányosítják a 20. kerületben a Virág Benedek utcát a Pacsirta utcától a Veselényi utcáig felújítás miatt. Az 5. kerületben az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani gázvezeték felújítás miatt. Napközben a 12. kerületben az Ötvös úton a Művész út és a Hollósi út között a forgalom szakaszonként jelzőrös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. És most nézzünk egy picit részletesebb időjárás jelentést, mint ahogyan az a hírekben hallható volt. A nap folytatásában csapadékmentes, napos időben lesz részünk. Szinte védtelenek maradunk a 36, akár 37 fok körüli maximum hőmérsékletben. Most nézzük a picit távolabbi kilátásokat egészen hétfőig. Holnap szombaton felhő és csapadékmentes napsütéssel indul a hétvége. Már a hajnali órákban 25 fokról indulunk, délután viszont igazi hőségriadó várható 38-39 fokos csúcsértékekkel. Majd vasárnap a hajnal sem hoz felfrissülést, mert nem megy 25 fok alá a hőmérséklet. Még tovább fokozódik a meleg. Marad a tűző nap, esőre ekkor sincs kilátás, de a légmozgás picit megélénkülhet. Napközben pedig valószínűleg lefő a város a 39-40 fokos hőségben. A jövő hét is rekkenő hőséggel kezdődik, hétfőn a napsütés legfeljebb élénk széllökések zavarhatják meg néha. Már a hajnali órákban 27 fokot mérhetünk, délután pedig minimum 37 fokig hevül a levegő.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Hatékonyan működik a hűségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik. Rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hűségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 álló ventilátort és 13 split klímaberendezést szereztek be. Ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Élénkülési jelei mutatkoznak a hazai lakásépítési piacon, írja közleményében egy nagy hazai bank. Bár az átadott lakások száma egyelőre továbbra is alacsony szinten alakul, az építési engedélyek számának jelentős növekedése és a fejlesztői aktivitás erősödése arra utal, hogy a következő években fokozatosan bővülhet a kínálat. A folyamat nem csak Budapesten, hanem több vidéki nagyvárosban is egyre látványosabb, különösen Debrecenben, Szegeden, Győrben és Nyíregyházán. Az elemzés szerint a 2020-as csúcsot követően az elmúlt években jelentősen visszaesett az átadott lakások száma. Bár 2025-ben a lakásépítések volumene még alacsony szinten alakult, 2026 első negyedévében már a fordulat jelei látszódtak. Országosan 4,3%-kal emelkedett az átadott lakások száma az előző év azonos időszakához képest, miközben a fővárosban 13%-os bővülést mértek. Repülőgépzajmérő állomás kezdte meg működését Zuglóban. A Budapest Airport ZRT szakemberei június 18-án helyezték üzembe a Pétervárad utcában azt a mérőberendezést, amely folyamatosan monitorozza a környezeti zajhatásokat, köztük a repülési műveletek zaját is. Zuglóban eddig nem működött ilyen állomás, a legközelebbi mérőpont Kőbányán a Fehér úton van. A berendezés azért fontos, mert a repülőgépzajjal kapcsolatos önkormányzati fellépéshez ezentúl helyben mért objektív adatok is rendelkezésre állnak. Lezárultak az idei tavaszi odú ellenőrzések a főváros zöld területein. A Főkert és a Magyar Madártani Egyesület szakemberei összesen 955 mesterséges madárodút vizsgáltak meg Budapest 18 helyszínén. Az ellenőrzések során 338 odúban találtak bizonyított költést, ami csak nem megegyezik a tavalyi eredménnyel. A legnépszerűbb helyszín ismét a Feneketlen tó volt, ahol az odúk 90%-át foglalták el a madarak. Különleges vetítés sorozattal tiszteleg a budapesti Corvin mozi az idén 10 éve elhunyt Bud Spencer emléke előtt. Szombattól augusztus 9-éig a legendás olasz színészpáros Bud Spencer és Terence Hill 6 népszerű filmjét vetítik újra Nagyvásznon. A Budapest film közleménye szerint hétvégenként a Korra teremben láthatja a közönség az ikonikus filmeket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Egyirányosítják mától augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket. Szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton, a Váci út felé, a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között burkolatjavítás miatt. Ma este 6 órától időszakosan lezárják az 5. kerületben a Királyi Pál utcát a Szerb utcánál filmforgatás miatt, holnap szombat éjjeli 1 óráig. Ma és holnap szombaton reggel 8-tól este 8 óráig a 7. kerületben a Nefelejcs utcában a Garai utca és a Dembinszki utca között a forgalmat szakaszosan a parkolósávba terelik veszélytelenítés miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a 14. kerületben az Építész utcában az Albert Falva utca előtt, mert gázvezetéket építenek. Mától Csepelen a Weiss-Manfréd úton, befelé a Szállító utcánál lezárják a külső sávot átépítés miatt.
0: Időjárás.
2: Perzselő napsütéssel fokozódik a forróság. A nap folytatásában csapadékmentes, napos időben lesz részünk. Felhő alig lesz felettünk. Általában gyenge marad a légmozgás, ezért szinte védtelenek maradunk a 36, akár 37 fok körüli maximum hőmérsékletben, ami az előrejelzések szerint majd este 8 órakor enyhül 34 fokra, ezt követően 10 órakor 30, éjfélkor 27 fok várható. S holnap hajnalra mindössze 25 Celsiusig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten is környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: A fokozódó meleg ellenére mindenkinek egy remek hétzárást kívánok, és készülődést a hétvégére. Baranyi Tamás vagyok. Június 26-a van, melyen a János és a Pál nevű urakat köszönthetjük. Mindkét névnappal kétszer találkozhatunk ebben a hónapban. János már volt, Pál pedig pár nap múlva, majd még a Péterrel együtt visszajön hozzánk. Mielőtt folytatjuk a zenék lejátszását, előtte következzék a budapesti útinform, aztán pedig egy rövid időjárás jelentés, kitekintve egészen hétfőig. Egyirányosítják mától augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat, a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket. Szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton, a Váci út felé, a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között,

kapcsolatjavítás miatt. Ma este 6 órától időszakosan lezárják az 5. kerületben a Királyi Pál utcát a Szerb utcánál filmforgatás miatt, holnap szombat éjjeli 1 óráig. Ma és holnap szombaton reggel 8-tól este 8 óráig a 7. kerületben a Nefelejts utcában a Garai utca és a Dembinszki utca között a forgalmat szakaszosan a parkolósávba terelik veszélytelenítés miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a 14. kerületben az Építész utcában az Albert Falva utca előtt, mert gázvezetéket építenek. Mától Csepelen a Weiss-Manfréd úton, befelé a Szállító utcánál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Még mindig tart a felújítás a 4. kerületben az István úton. Így továbbra is sávlezárásra kell készülni az István úton a Deák Ferenc utcától az Árpád útig. Jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, amit egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Félpályás lezárásra kell készülni a 3. kerületben a Magyar József utcában, a Bálint-György utca közelében, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Egyirányosítják a 20. kerületben a Virág Benedek utcát a Pacsirta utcától a Veselényi utcáig felújítás miatt. Az 5. kerületben az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani gázvezeték felújítás miatt. Napközben a 12. kerületben az Ötvös úton, a Művész út és a Hollósi út között a forgalom szakaszonként jelzőrös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. És most nézzünk egy picit részletesebb időjárás jelentést, mint ahogyan az a hírekben hallható volt. A nap folytatásában csapadékmentes, napos időben lesz részünk. Szinte védtelenek maradunk a 36, akár 37 fok körüli maximum hőmérsékletben. Most nézzük a picit távolabbi kilátásokat egészen hétfőig. Holnap szombaton felhő és csapadékmentes napsütéssel indul a hétvége. Már a hajnali órákban 25 fokról indulunk, délután viszont igazi hőségriadó várható 38-39 fokos csúcsértékekkel. Majd vasárnap a hajnal sem hoz felfrissülést, mert nem megy 25 fok alá a hőmérséklet. Még tovább fokozódik a meleg. Marad a tűző nap, esőre ekkor sincs kilátás, de a légmozgás picit megélénkülhet. Napközben pedig valószínűleg lefő a város a 39-40 fokos hőségben. A jövő hét is rekkenő hőséggel kezdődik, hétfőn a napsütés legfeljebb élénk széllökések zavarhatják meg néha. Már a hajnali órákban 27 fokot mérhetünk, délután pedig minimum 37 fokig hevül a levegő. Vigyázzunk magunkra, és főleg azokra, akik az ilyen hőségben csak ránk számíthatnak.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: A megszokottnál valamivel nagyobb éberséget ajánlok mindenki figyelmébe ebben a fokozódó kánikulában. Baranyi Tamás vagyok. Június 26-a van, János és Pál névnap. Isten éltesse az ünnepelteket, mely körbe természetesen beletartoznak azok is, akik ma ünneplik születésnapjukat. És nem csak nekik, hanem a minket hallgatóknak is így együtt minden lehetséges jót kívánok. A mai napra, a hétvégére és az elkövetkezendő időkre is. Ennek a 4 percnek a hátralevő részében következik egy kicsit részletesebb időjárás jelentés, mint ahogyan az a hírekben hallható volt. Megnézzük, hogy mi vár ránk egészen hétfőig, ha valaki még nem tudná pontosan. De mindezek előtt következzék a budapesti utak helyzete. Egyirányosítják mától augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket. Szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton, a Váci út felé, a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között burkolatjavítás miatt. Ma este 6 órától időszakosan lezárják az 5. kerületben a Királyi Pál utcát a Szerb utcánál filmforgatás miatt, holnap szombat éjjeli 1 óráig. Ma és holnap szombaton reggel 8-tól este 8 óráig a 7. kerületben a Nefelejcs utcában a Garai utca és a Dembinszki utca között a forgalmat szakaszosan a parkolósávba terelik veszélytelenítés miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a 14. kerületben az Építész utcában az Albert Falva utca előtt, mert gázvezetéket építenek. Mától Csepelen a Weiss-Manfréd úton, befelé a Szállító utcánál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Még mindig tart a felújítás a 4. kerületben az István úton. Így továbbra is sávlezárásra kell készülni az István úton a Deák Ferenc utcától az Árpád útig. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátor István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, amit egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Félpályás lezárásra kell készülni a 3. kerületben a Magyar József utcában, a Bálint György utca közelében, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Egyirányosítják a 20. kerületben a Virág Benedek utcát a Pacsirta utcától a Veselényi utcáig felújítás miatt. Az 5. kerületben az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani gázvezeték felújítás miatt. Napközben a 12. kerületben az Ötvös úton, a Művész út és a Hollósi út között a forgalom szakaszonként jelzőörös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. És most nézzünk egy picit részletesebb időjárás jelentést, mint ahogyan az a hírekben hallható volt. A nap folytatásában csapadékmentes, napos időben lesz részünk. Szinte védtelenek maradunk a 36, akár 37 fok körüli maximum hőmérsékletben. Most nézzük a picit távolabbi kilátásokat egészen hétfőig. Holnap szombaton felhő és csapadékmentes napsütéssel indul a hétvége. Már a hajnali órákban 25 fokról indulunk, délután viszont igazi hőségriadó várható 38-39 fokos csúcsértékekkel. Majd vasárnap a hajnal sem hoz felfrissülést, mert nem megy 25 fok alá a hőmérséklet. Még tovább fokozódik a meleg. Marad a tűző nap, esőre ekkor sincs kilátás, de a légmozgás picit megélénkülhet. Napközben pedig valószínűleg lefő a város a 39-40 fokos hőségben. A jövő hét is rekkenő hőséggel kezdődik, hétfőn a napsütés legfeljebb élénk széllökések zavarhatják meg néha. Már a hajnali órákban 27 fokot mérhetünk, délután pedig minimum 37 fokig hevül a levegő.

ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió DIK nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Django Reinhardt a szabadság hangja a húrok között. Kevés olyan zenész létezett a 20. században, aki annyira egyedülálló módon formálta át hangszerének lehetőségeit, mint Django Reinhardt. A legtöbb ember úgy ismeri őt, mint a cigány jazz, vagy eredeti nevén a manus jazz megteremtőjét. Azonban életének története jóval több, mint egy kivételes zenész pályafutása. Django története a szabadságról, a túlélésről, az ösztönös zsenialitásról és egy olyan világról szól, amely ma már szinte teljesen eltűnt. Django 1910-ben született Belgiumban egy vándorló cigány családban. A roma közösségek Európában évszázadokon át a társadalom peremén éltek, és a gyermekek gyakran nem részesültek formális oktatásban. Django sem tanult meg rendesen írni vagy olvasni, amit tudott, azt az élettől tanulta. A roma közösségekben a zene nem külön foglalkozás volt, hanem a mindennapi élet része. Családi ünnepek, esküvők, találkozások és búcsúzások kísérője. Már kisgyermekként különleges hallása volt. Életének legismertebb fordulópontja 1928-ban következett be. 18 éves volt, amikor lakókocsijában tűz ütött ki. A lángok pillanatok alatt elterjedtek, és súlyos égési sérüléseket szenvedett. Bal kezének gyűrűs és kis ujja részben levénult. Az orvosok szerint soha többé nem lett volna képes professzionális zenélésre. A legtöbb ember számára ez egy karrier végét jelentette volna, Django számára azonban egy új korszak kezdetét jelentette. A következő hónapokat fájdalomban és elszigeteltségben töltötte. Mivel csak két ujja maradt teljesen használható a bal kezén, teljesen új gitártechnikát kellett kifejlesztenie. Olyan fogásokat és futamokat alkotott, amelyeket korábban senki nem használt. Később éppen ez a korlátozás lett játékának egyik legjellegzetesebb vonása. Paradox módon a tragédia teremtette meg azt a hangzást, amely világhírűvé tette. Van egy kevéssé ismert történet ebből az időszakból. A családtagok visszaemlékezései szerint Django hosszú órákon át egyedül gyakorolt. Gyakran teljes sötétségben nem technikai gyakorlatokat végzett, hanem hangokat keresett. Azt próbálta kitalálni, hogyan lehet a lehetetlenből valami újat alkotni. Később sok zenész állította, hogy Reinhardt játéka éppen azért volt olyan különleges, mert nem követte az akadémikus szabályokat. Kevesen tudják, hogy Django gyakran késett a fellépésekről, vagy egyáltalán nem jelent meg próbákon, és nem azért, mert tiszteletlen volt, hanem mert másként viszonyult az időhöz. A roma közösségek hagyományos életfelfogása sokkal kevésbé kötődött az órákhoz és menetrendekhez, mint a modern városi társadalom. Django számára a zene fontosabb volt minden szervezési szabálynál. A II. Világháború idején roma származása különösen veszélyessé vált. A náci rezsim nem csak a zsidókat üldözte, hanem a romákat is. Több százezer roma vesztette életét Európában a népirtás során. Django Párizsban élt, és bármikor letartóztathatták volna. Mégis sikerült túlélnie a háborút. Ebben szerepet játszott hírneve, szerencséje és a tény, hogy a német tisztek közül többen rajongtak a jazzért. Egyes történetek szerint előfordult, hogy sok emberek segítették megmenekülni, akik egyszerűen nem akarták elveszíteni kedvenc zenészüket. A háború után meghívást kapott az Egyesült Államokba, és sok európai művész számára ez jelentette a csúcsot. Django azonban nem érezte jól magát Amerikában, nem beszélt jól angolul, idegennek találta a nagyvárosokat, és hiányzott neki a szabad vándorlás. A legenda szerint gyakran inkább horgászni ment volna, mint próbára.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Apátyi Dumenge.
1: 100.3 Rádiódik.
2: A fokozódó meleg ellenére mindenkinek egy remek hétzárást kívánok, és készülődést a hétvégére. Baranyi Tamás vagyok. Június 26-a van, melyen a János és a Pál nevű urakat köszönthetjük. Mindkét névnappal kétszer találkozhatunk ebben a hónapban. János már volt, Pál pedig pár nap múlva, majd még a Péterrel együtt visszajön hozzánk. A János egy héber eredettel rendelkező név, amelynek jelentése Isten megkegyelmezett vagy Isten kegyelmes. A Pál pedig latin eredetű férfi név, a római Paulus családi névből származik. Jelentése kicsi, kisméretű, illetve alázatos. Isten éltesse az urakat, akik valószínűleg ezekben a napokban majd többször fel lesznek köszöntve. Mielőtt folytatjuk a zenék lejátszását, előtte következzék a Budapesti Útinform, aztán pedig egy rövid időjárás jelentés kitekintve egészen hétfőig. Egyirányosítják mától augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket. Szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton, a Váci út felé, a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között burkolatjavítás miatt. Ma este 6 órától időszakosan lezárják az 5. kerületben a Királyi Pál utcát a Szerb utcánál filmforgatás miatt, holnap szombat éjjeli 1 óráig. Ma és holnap szombaton reggel 8-tól este 8 óráig a 7. kerületben a Nefelejts utcában a Garai utca és a Dembinszki utca között a forgalmat szakaszosan a parkolósávba terelik veszélytelenítés miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a 11. kerületben az Építész utcában az Albert Falva utca előtt, mert gázvezetéket építenek. Mától Csepelen a Weiss-Manfréd úton, befelé a Szállító utcánál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Még mindig tart a felújítás a 4. kerületben az István úton. Így továbbra is sávlezárásra kell készülni az István úton a Deák Ferenc utcától az Árpád útig. Jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, amit egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Félpályás lezárásra kell készülni a 3. kerületben a Magyar József utcában, a Bálint György utca közelében, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Egyirányosítják a 20. kerületben a Virág Benedek utcát a Pacsirta utcától a Veselényi utcáig felújítás miatt. Az 5. kerületben az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani gázvezeték felújítás miatt. Napközben a 12. kerületben az Ötvös úton a Művész út és a Hollósi út között a forgalom szakaszonként jelzőörös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. És most nézzünk egy picit részletesebb időjárás jelentést, mint ahogyan az a hírekben hallható volt. A nap folytatásában csapadékmentes, napos időben lesz részünk. Szinte védtelenek maradunk a 36, akár 37 fok körüli maximum hőmérsékletben. Most nézzük a picit távolabbi kilátásokat egészen hétfőig. Holnap szombaton felhő és csapadékmentes napsütéssel indul a hétvége. Már a hajnali órákban 25 fokról indulunk, délután viszont igazi hőségriadó várható 38-39 fokos csúcsértékekkel. Majd vasárnap a hajnal sem hoz felfrissülést, mert nem megy 25 fok alá a hőmérséklet. Még tovább fokozódik a meleg. Marad a tűző nap, esőre ekkor sincs kilátás, de a légmozgás picit megélénkülhet. Napközben pedig valószínűleg lefő a város a 39-40 fokos hőségben. A jövő hét is rekkenő hőséggel kezdődik, hétfőn a napsütés legfeljebb élénk széllökések zavarhatják meg néha. Már a hajnali órákban 27 fokot mérhetünk, délután pedig minimum 37 fokig hevül a levegő. Vigyázzunk magunkra, és főleg azokra, akik az ilyen hőségben csak ránk számíthatnak. Fokozottan figyeljünk a saját és a ránk bízottak vízfogyasztására, és lehetőleg ne akadályozzuk a szervezetünk egyensúlyát.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódi.
1: A megszokottnál valamivel nagyobb éberséget ajánlok mindenki figyelmébe ebben a fokozódó kánikulában. Baranyi Tamás vagyok. Június 26-a van, János és Pál névnap. Isten éltesse az ünnepelteket, mely körbe természetesen beletartoznak azok is, akik ma ünneplik születésnapjukat. És nem csak nekik, hanem a minket hallgatóknak is így együtt minden lehetséges jót kívánok. A mai napra, a hétvégére és az elkövetkezendő időkre is. Ennek a 4 percnek a hátralevő részében következik egy kicsit részletesebb időjárás jelentés, mint ahogyan az a hírekben hallható volt. Megnézzük, hogy mi vár ránk egészen hétfőig, ha valaki még nem tudná pontosan. De mindezek előtt következzék a budapesti utak helyzete. Egyirányosítják mától augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket. Szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton, a Váci út felé, a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között burkolatjavítás miatt. Ma este 6 órától időszakosan lezárják az 5. kerületben a Királyi Pál utcát a Szerb utcánál filmforgatás miatt, holnap szombat éjjeli 1 óráig. Ma és holnap szombaton reggel 8-tól este 8 óráig a 7. kerületben a Nefelejts utcában a Garai utca és a Dembinszki utca között a forgalmat szakaszosan a parkolósávba terelik veszélytelenítés miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a 14. kerületben az Építész utcában az Albert Falva utca előtt, mert gázvezetéket építenek. Mától Csepelen a Weiss-Manfréd úton, befelé a Szállító utcánál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Még mindig tart a felújítás a 4. kerületben az István úton. Így továbbra is sávlezárásra kell készülni az István úton a Deák Ferenc utcától az Árpád útig. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, amit egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Félpályás lezárásra kell készülni a 3. kerületben a Magyar József utcában a Bálint György utca közelében, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Egyirányosítják a 20. kerületben a Virág Benedek utcát a Pacsirta utcától a Veselényi utcáig felújítás miatt. Az 5. kerületben az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani gázvezeték felújítás miatt. Napközben a 12. kerületben az Ötvös úton a Művész út és a Hollósi út között a forgalom szakaszonként jelzőrös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. És most nézzünk egy picit részletesebb időjárás jelentést, mint ahogyan az a hírekben hallható volt. A nap folytatásában csapadékmentes, napos időben lesz részünk. Szinte védtelenek maradunk a 36, akár 37 fok körüli maximum hőmérsékletben. Most nézzük a picit távolabbi kilátásokat egészen hétfőig. Holnap szombaton felhő és csapadékmentes napsütéssel indul a hétvége. Már a hajnali órákban 25 fokról indulunk, délután viszont igazi hőségriadó várható 38-39 fokos csúcsértékekkel. Majd vasárnap a hajnal sem hoz felfrissülést, mert nem megy 25 fok alá a hőmérséklet. Még tovább fokozódik a meleg. Marad a tűző nap, esőre ekkor sincs kilátás, de a légmozgás picit megélénkülhet. Napközben pedig valószínűleg lefő a város a 39-40 fokos hőségben. A jövő hét is rekkenő hőséggel kezdődik, hétfőn a napsütés legfeljebb élénk széllökések zavarhatják meg néha. Már a hajnali órákban 27 fokot mérhetünk, délután pedig minimum 37 fokig hevül a levegő. Vigyázzunk magunkra és egymásra a következő napokban, főleg azokra figyelve, akik nehezebben tudják megoldani a mindennapi teendőiket.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Na hát, azt gondolhatnánk, hogy a tüzes Junior és Ricky után már nem lehet fokozni a hangulatot, ám így búcsúzóul a hét munkásnapjainak lezárásaképp készültem nektek egy igazi zenei csemegével. Vagy legalábbis számomra az. A cigány származású görög Gorgios Mazanokis Szavátó, vagyis Szombat című dalának Afrohouse feldolgozásával. Ez igazán már a hétvégére hangol mindannyiunkat, számomra egyértelműen a 26-os év nyarának himnusza lett, már most rengeteg fantasztikus élményem kapcsolódik hozzá. Azt ajánlom, hogy akinek lehetősége van rá, az most adjon kakaót a hangerőre, s adja át magát görcsmentesen mindannak, amit ettől a nyártól kaphat. Ezzel a gondolattal kívánok további szép délutánt és jó hétvégét mindenkinek. Üdvözlettel a zenei szerkesztő és műsorvezető Baranyi Tamás.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A legmelegebb órákban jellemzően 10 és 17 óra között a készlet erejéig ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon, és a párakapukat is kihelyezik, közölte a MÁV csoport. A közlemény kitér arra, hogy az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig meghosszabbította, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Egész nyáron ingyenes tüdőrák szűrésre várja az aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A programban alacsony dózisú CT vizsgálat, légzésfunkció, dohányzási kockázat felmérés és személyre szabott tanácsadás szerepel. A szűrésre az 50 és 74 év közötti, legalább 15 éve dohányzókat várják. Jelentkezni a tüdőrák-szűrés@korányi.hu címen lehet. Július 5-én rendezik meg a Csík Zenekar Fesztet a Budapest Parkban, ahol a Csík Zenekarral fellép majd Szalonna és bandája, a Besodrom és Szabó Balázs bandája, valamint ott lesz Törőcsik Franciska és Vecsei H. Miklós színészek és Mező Misi énekes is. Áll a Budapest Park közleményében. Mint írják, a félnapos program során fellépő zenészek nem csak saját, hanem egymás zenekarában is színpadra állnak majd. Így az is izgalmas kihívás volt a művészek számára, hogyan tudják beleilleszteni a közreműködők zenei világát a Csík Zenekarba. A koncertek között a Tarsói Zenekar Táncháza és Gúlyalábosok színesítik majd a programot. Ezen a hétvégén is szünetel az M2-es metró, most karbantartás miatt számíthatnak a budapestiek közlekedési változásra. Az előző hétvégén egy filmforgatás miatt leállították az M2-es metrót, ez pedig sokak számára jelentett problémát, hiszen az utasok pótlóbuszokkal utazhattak. Ezen a hétvégén szintén fennakadásokra lehet számítani, mivel pályakarbantartás miatt az M2-es metró vasárnap nem közlekedik a teljes szakaszon. A budapesti 6. és 7. kerületi ügyészség vádat emelt az ellen a 36 éves mozdonyvezető ellen, aki későn kezdte meg a fékezést, így veszélynek tette ki jegyvizsgáló kollégáját és az utasokat, utóbbiak közül többen meg is sérültek, közölte a fővárosi főügyészség. A közlemény szerint a férfi az általa vezetett vonattal 2024. decemberében a keleti pályaudvarra érkezett. A beérkező jármű szerelvények megengedett legnagyobb sebessége 15 km/h. A masinista figyelmetlen volt és a szerelvény fékezését későn kezdte meg, 9 km/h neki ütközött annak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: Sávlezárásra kell készülni a Gyümrői úton befelé a Kőér utca előtt a Szlávi utcánál. Le van zárva az Óhegy utca a Szlávi utcánál, ezért a Márga utca felől Zsák utca lett. Az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sáv elhúzással irányonként csak egy-egy sáv járható. Az Ötvös úton a Művész út és a Hollós út között a forgalom szakaszonként jelző őrös irányítással egy sávon váltakozva haladhat. A Pesti úton az Erzsébet körútnál a forgalom szintén egy sávon haladhat váltakozva, illetve le van zárva a külső sáv a Dráva utcában, a Váci út előtt. A Pasirtamező utcában befelé a Tímár utca után le van zárva a külső sáv, és egyirányosították befelé a Virág-Benedek utcát a Veselényi utcától a Székely híd utcáig. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Dózsa-György út előtt, illetve a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt le van zárva az egyenesen haladó külső sáv egy rövidebb szakaszon. Le van zárva szintén az egyenesen haladó külső sáv a Hungária körúton is az Árpád híd felé a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták, illetve vasárnap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Őrsvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között. Szombaton Kispesten az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávba haladhat majd, úgyhogy vezessen mindenki óvatosan, illetve türelmesen. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig várom a közlekedési infókat SMS-ben a 06303030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai napra még jobban rákapcsol a forróság. A mai délután 33 és 38 fok között várható a csúcshőmérséklet országszerte. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják meg, kisebb gomoly felhők, viszont esni sehol sem fog. Mérsékelt, keleten, délkeleten pedig időnként kicsit élénk lehet a mai szél. Sajnos az irányzata északi-északkeleti irányú lesz. Nem tudom, hogy ez mennyire befolyásolja az embereknek a délutánját, viszont szombaton is alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napocskát, így szombaton sem várható semmilyen csapadék, semmilyen formában. A szombati nap folyamán élénk lesz majd egy kicsit a légmozgás, viszont tovább fokozódik a hőség, és a legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok között is mérhetünk majd hőmérsékletet. Vasárnap sem jön lényeges a változás, többfelé trópusi éjszakában lesz részünk, hajnalra mindössze 16 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 36 és 41 fokig is forrósodik a levegő, a perzselő napsütést meg majd nem fogják igazából úgy zavarni felhők szinte semmilyen formában. A vasárnapi déli, délkeleti szél főként a Dunántúlon és délen élénkülhet meg többfelé, de igazából az is csak annyira, hogy a meleg levegőt jobban ránk fújja egy kicsit a szél.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szó nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is a további zenei kívánságokat. Szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy igazából bármivel is. Tök mindegy, a lényeg, hogy kövessétek Melinda példáját, akitől kaptam nem is olyan nagyon régen egy SMS-t, így szól. Szia Csabika, én Melinda vagyok, és Zoltánnak, életem szerelmének, választottjának szeretnék kedveskedni egy szerelmes dallal. Nagyon szépen köszönöm, hogyha beolvasod az SMS-t. Hát ne köszönt, kedves Melinda, sok szeretettel akkor életed szerelmének, Zoltánnak fog szólni egy szerelmes dal, ami most legyen inkább már szinte egy duett, Leila és Jamie duettje, Camimosas.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.
2: Čau, Bachtali, Tamil!
3: Nelodin!
4: Soj, Birci, kážas!
2: A ich schystali, máte žapy balanga, nelodin!
5: Kirva!
6: Kousi!
5: A vyspí balanga!

Mindig várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat is egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, mivel minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, és még akkor is, hogyha az a hétköznap éppen mondjuk egy ünnepnapra esik, tehát hogy attól még, hogy most a naptárban pirossal van írva egy szám igazából meg hozzá, hogy milyen nap, attól függetlenül rám ugyanúgy számíthattok, sosem hagylak titeket cserben, ahogy most sem, szóval olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam. Sziasztok! Ákosnak szeretnék küldeni egy dalt Rézműves Márkótól, kitartás neki az utolsó napjaiban a munkához. Hát akkor nagyon sok szeretettel el is indítok egy jó kis Rézműves Márkó, valamint

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: Sávlezárásra kell készülni a Gyümrői úton befelé a Kőér utca előtt a Szlávi utcánál. Le van zárva az Óhegy utca a Szlávi utcánál, ezért a Márga utca felől Zsák utca lett. Az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sáv elhúzással irányonként csak egy-egy sáv járható. Az Ötvös úton a Művész út és a Hollós út között a forgalom szakaszonként jelzőőrös irányítással egy sávon váltakozva haladhat. A Pesti úton az Erzsébet körútnál a forgalom szintén egy sávon haladhat váltakozva, illetve le van zárva a külső sáv a Dráva utcában, a Váci út előtt. A Pasírta mező utcában befelé a Tímár utca után le van zárva a külső sáv, és egyirányosították befelé a Virág-Benedek utcát a Veselényi utcától a Székely híd utcáig. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Dózsa-György út előtt, illetve a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt le van zárva az egyenesen haladó külső sáv egy rövidebb szakaszon. Le van zárva szintén az egyenesen haladó külső sáv a Hungária körúton is az Árpád híd felé a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták, illetve vasárnap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Őrsvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között. Szombaton Kispesten az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávba haladhat majd, úgyhogy vezessen mindenki óvatosan, illetve türelmesen. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig várom a közlekedési infókat SMS-ben a 06303030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai napra még jobban rákapcsol a forróság. A mai délután 33 és 38 fok között várható a csúcshőmérséklet országszerte. A perzserő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják meg, kisebb gomoly felhők, viszont esni sehol sem fog. Mérsékelt, keleten, délkeleten pedig időnként kicsit élénk lehet a mai szél. Sajnos az irányzata északi, északkeleti irányú lesz. Nem tudom, hogy ez mennyire befolyásolja az embereknek a délután. Utánját, viszont szombaton is alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napocskát, így szombaton sem várható semmilyen csapadék, semmilyen formában. A szombati nap folyamán élénk lesz majd egy kicsit a légmozgás, viszont tovább fokozódik a hőség, és a legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok között is mérhetünk majd hőmérsékletet. Vasárnap sem jön lényeges a változás, többfelé trópusi éjszakában lesz rész. Hajnalra mindössze 16 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 36 és 41 fokig is forrósodik a levegő. A perzserő napsütés meg majd nem fogják igazából úgy zavarni felhők szinte semmilyen formában. A vasárnapi déli, délkeleti szél főként a Dunántúlon és délen élénkülhet meg többfelé, de igazából az is csak annyira, hogy a meleg levegőt jobban ránk fújja egy kicsit a szél.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Egy évvel ezelőtt született meg a Bethesda Gyermekkórház csártya, ami a gyerekek képernyő használatával kapcsolatos irányelveket fogalmaz meg. Az évforduló kapcsán a Bethesda közösségi oldalán osztotta meg ismét a szülők és a gyermekekkel foglalkozók számára megfogalmazott irányelveit. Ennek megalkotásában 40 országos szervezet vett részt a kórház mellett. A Bethesda képernyő időt csökkentő programja az elmúlt évben rengeteg családnak nyújtott segítséget, a tudatosabb képernyő használatban azonban arra is figyelmeztettek, hogy a mentális egészséget célzó módszereket nem árt újra és újra ismételni, ugyanis a probléma továbbra is, tehát sok mindenkit érint. A Bethesda csártya 10 pontjában ezek állnak. 10 éves kor alatt az alsó tagozat végéig semmiképpen ne legyen képernyőidő, 14 éves kor alatt, vagyis a felső tagozat végéig lehetőleg ne legyen a gyermeknek saját okos eszköze, hát igazából ez nekem már kiverte a biztosítékot, tehát akkor hogy érjem el a gyerekemet? Csak nem mehet be egy nyomógombos Nokiával az iskolába, hiszen akkor ugye ő lesz a legnagyobb nyomi sajnos a mai gyerekek között. Tehát, hogyha már valakinek csak iPhone 15-je van, az már gáz. Sajnos a gyerekeknél is, ugye ez nagy probléma, hát még a felnőtteknél. 3 éves vagy fiatalabb gyermekeknek egyáltalán ne legyen képernyőidejük, kivéve a távol lévő családtagokkal való kapcsolattartás céljából. 14 éves kor alatt ne legyen regisztrálva a gyerek közösségi oldalakra, illetve a gyerekek kikapcsolódását szolgáló napi átlagos képernyő idő ne haladja meg óvodáskorban a 30 percet, alsó tagozatos korban a 60 percet, felső tagozatos korban pedig a 90 percet. Hát ez gyakorlatilag szinte elképzelhetetlen, mert tegyük fel, hogy mondjuk a gyerekek mentális egészségének védelmében ne legyen telefonja a gyereknek, és akkor mit fog csinálni a gyerek? Hát akkor, amikor ül a család a nappaliba, akkor a gyerek nem a saját telefonján tiktokozik, hanem a kanapén mellette ülő szülőnek a telefonján nézi, ahogy a szülő egész nap tiktokozik, tehát ugyanúgy megvan a képernyőidő szerintem. Illetve igazából, hogyha mondjuk visszagondolunk az 1800-as évekre, amikor ugye mindenki lóval, meg lovaskocsival közlekedett, ez most olyan dolog, mint hogyha a gyerekeket eltiltjuk a telefonoktól, de mire már lesznek felnőttek addigra, meg nem fognak tudni majd úgy telefonozni, meg nem értenek úgy hozzá, mert kimaradt az életükből. Ez olyan, mintha az 1800-as években mondjuk a kisgyerekeknek nem mutatjuk meg, hogy hogy kell kikötni egy lovat, hogy kell a lovaskocsin kicserélni a kereket, hogy kell a egyéb ilyen nyergeket, meg ilyen dolgokat rárakni, hogy kell megetetni, megitatni, tisztítani a lovakat, mint hogyha ezeket nem mutatnánk meg a 1800-as években a gyerekeknek, hogy nehogy a mentális egészségüknek rossz legyen, és így felnőtt korukban ez kimaradt nekik az életükből, és akkor kell majd bepótolni. Tehát én nem bírom elképzelni, milyen gyerek lehet az, aki 14 éves korában fog először kb. Okostelefont a kezébe. Hát szerintem a mai időszakban az már nem egészséges. Az én időmben ez volt. De előtte meg nem volt alapvető eszköz az okostelefon. Mondjuk 2007-ben nem volt még okostelefon, de 2012-ben meg már mindenkinek csak okostelefonja volt. Ez olyan, mintha most nem lenne valakinek autója, mert nem tudom mi lenne. Hát az egy alapvető dolog az okostelefon is. Szerintem már gyerekkorban szépen tudatosan be kéne építeni az életükbe a gyerekeknek, mire a mai gyerekek felnőnek 2030-40-50-re, már nem is okostelefonok lesznek, hanem ilyen hologramok, meg ki tudja, hogy mik.

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0630 30 30 100. Ez az a telefonszám, amit tárcsázni kell abban az esetben, hogyha valamelyik hétköznap délután 3-tól 6-ig idősávban szeretne valaki egy zenét kérni, illetve szeretné, hogy játsszak le neki egy dalt, és esetleg akár adjak is át egy üzenetet, ugye annak, akinek ugye küldi a dalt, hiszen nem biztos, hogy csak valaki úgy kér egy zenét, hogy sok szeretettel küldöm, hanem nagyon sok alkalom van, amikor még egy pár mondatot még azért fel is kell olvassak a címzetnek, és akkor így kell átadjak egy üzenetet. Ezt most csak azért mondtam el nektek, hogy egy jó SMS például úgy néz ki, hogy köszöntök, bemutatkoztok, elmondjátok, hogy kinek, milyen zenét kértek, és hogy mit üzentek neki, vagy hogy legalább annyit mondjatok meg, hogy milyen alkalomból szóljon akkor a dal. Viszont azért ez hívásban egy kicsit egyszerűbb, hiszen akkor én azért bele tudok kérdezgetni, hogy na, és megérdemli a dalt? Vagy miért? Mi az az alkalom, amit te most küldöd neki a dalt? Hát igen, nagyon megérdemlik a fiúk, mert nagyon jól dolgoztunk ma. Na és akkor már tudjuk, hogy mit üzenünk. Tehát már is van oda szúrva nekik egy mondat, és csak szívhez szólóbb, de most őszintén. Úgyhogy nyugodtan várom az ilyen jellegű kívánságokat, ezzel csak motiválok titeket arra, hogy akár meg lehet lepni a közeli rokonokat, haverokat, családtagokat, munkatársakat, a szívünkhöz közel álló embereket, mint ahogy a drága, kedves Robi is tette, akitől kaptam egy SMS-t nemrég. Szia Csabika, páromnak küldenék Rebekának Ceglédre egy dalt, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem Farkas Pistitől egy szerelmes zenét. Robi voltam, köszi. Na, ilyen egy jó SMS, tehát tudjuk, hogy Robi küldi Ceglédre Rebekának nagyon sok szeretettel Farkas Pistit, és azt üzeni neki, hogy nagyon szereti. Ilyen egy jó SMS, úgyhogy áldja meg a jóisten kedves Robit és Rebekát, fogadják sok szeretettel Farkas Pisti és Bódi Csabi duettjét. Szerelem.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Rácz Félix a roma származású menedzser, aki hidat épített a két világ között. Amikor a magyar sport történetének jelentős alakjáról beszélünk, a legtöbb embernek először az olimpiai bajnokok, világbajnok, sportolók vagy legendás edzők jutnak eszébe. Ritkábban gondolunk azokra az emberekre, akik a háttérben dolgozva megteremtették a lehetőséget a tehetségek számára. Közéjük tartozik Rácz Félix is, aki a magyar ökölvívás egyik legismertebb menedzsere és szervezője lett, miközben roma származása mindig büszkén tekintett. Rácz Félix története azért különleges, mert nem klasszikus sportolói karrierből vált ismerté, nem olimpiai bajnokként vagy világbajnokként szerzett hírnevet, hanem olyan emberként, aki felismerte a tehetséget másokban, és képes volt megszervezni azt a hátteret, amely nélkül a legjobb boxolók sem juthattak volna el a csúcsra. A kezdetek a roma közösségből származó fiatalok számára a sport gyakran többet jelent egyszerű szabadidős tevékenységnél. Sok esetben a kitörés egyik lehetőségét jelenti a szegénységből, a társadalmi előítéletekből és a korlátozott lehetőségekből. Rácz Félix pályája is olyan környezetből indult, ahol a szorgalomnak és a kitartásnak különösen nagy jelentősége volt. A későbbi menedzser korán felismerte, hogy a sportvilágában nem csak a ringben lehet eredményeket elérni, miközben sokan a reflektorfénybe vártak, ő inkább a szervezés, a kapcsolatteremtés és a stratégiai gondolkodás területén talált magára. Ez a képesség később meghatározta az egész pályafutását. A magyar profi box felemelkedése. A rendszerváltás után Magyarországon a profi ökölvívás még nem rendelkezett olyan háttérrel, mint Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban. Sok tehetséges magyar boxoló volt, de hiányzott a professzionális menedzsment, a megfelelő promóció és a nemzetközi kapcsolatrendszer. Ebben az időszakban kezdett egyre nagyobb szerepet vállalni Rácz Félix. Felismerte, hogy a magyar boxolók nem csak sportolóként lehetnek sikeresek, hanem nemzetközi piaci értékkel is rendelkeznek. Olyan versenyzőket próbált eljuttatni a nemzetközi szintérre, akik megfelelő támogatással világszintű eredményekre lehetnek képesek. A box világában a menedzser szerepe rendkívül összetett. Nem csupán mérkőzéseket szervez, hanem szponzorokat keres, média kapcsolatokat épít, tárgyal, promóterekkel, és gyakran pszichológusként is támogatja a sportolóit. Rácz Félix ezekben a szerepekben is egyaránt otthonosan mozgott. Kótai Mihály és a nagy sikerek. Pályafutásának legismertebb fejezete a kapcsolat Kótai Mihály világbajnok ökölvívóval. Kótai Mihály a magyar profi box egyik legsikeresebb alakja lett, és ebben jelentős szerepet játszott az a háttérmunka, amelyet menedzsmentje végzett. Rácz Félix felismerte benne azt a tehetséget és elszántságot, amely nemzetközi eredményekhez vezetett. A sportvilágban gyakran a győztes sportolót ünneplik, miközben kevesebb szó esik azokról, akik a háttérben dolgoznak. A box esetében azonban egy rosszul megszervezett karrier akár egy kivételes tehetség pályafutását is derékba törheti. A megfelelő ellenfelek kiválasztása, média figyelem megszerzése és a szponzoráció biztosítása mind kulcsfontosságú tényező. Rácz Félix ezen a területen vált igazán ismerté.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Közlekedési hírek.
4: Sávlezárásra kell készülni a Gyömrői úton befelé a Kőér utca előtt a Szlávi utcánál. Le van zárva az Óhegy utca a Szlávi utcánál, ezért a Márga utca felől Zsák utca lett. Az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sáv elhúzással irányonként csak egy-egy sáv járható. Az Ötvös úton a Művész út és a Hollós út között a forgalom szakaszonként jelző őrös irányítással egy sávon váltakozva haladhat. A Pesti úton az Erzsébet körútnál a forgalom szintén egy sávon haladhat váltakozva, illetve le van zárva a külső sáv a Dráva utcában, a Váci út előtt. A Pasirtamező utcában befelé a Tímár utca után le van zárva a külső sáv, és egyirányosították befelé a Virág-Benedek utcát a Veselényi utcától a Székely híd utcáig. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Dózsa-György út előtt, illetve a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt le van zárva az egyenesen haladó külső sáv egy rövidebb szakaszon. Le van zárva szintén az egyenesen haladó külső sáv a Hungária körúton is az Árpád híd felé a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták, illetve vasárnap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Őrsvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között. Szombaton Kispesten az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávba haladhat majd, úgyhogy vezessen mindenki óvatosan, illetve türelmesen. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig várom a közlekedési infókat SMS-ben a 06303030 százas telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai napra még jobban rákapcsol a forróság. A mai délután 33 és 38 fok között várható a csúcshőmérséklet országszerte. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják meg kisebb gomoly felhők, viszont esni sehol sem fog. Mérsékelt, keleten, délkeleten pedig időnként kicsit élénk lehet a mai szél. Sajnos az irányzata északi, észak-keleti irányú lesz. Nem tudom, hogy ez mennyire befolyásolja az embereknek a délutánját, viszont szombaton is alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napocskát, így szombaton sem várható semmilyen csapadék, semmilyen formában. A szombati nap folyamán élénk lesz majd egy kicsit a légmozgás, viszont tovább fokozódik a hőség, és a legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok között is mérhetünk majd hőmérsékletet. Vasárnap sem jön lényeges a változás, többfelé trópusi éjszakában lesz rész. Hajnalra mindössze 16 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 36 és 41 fokig is forrósodik a levegő. A perzselő napsütés meg majd nem fogják igazából úgy zavarni felhők szinte semmilyen formában. A vasárnapi déli, délkeleti szél főként a Dunántúlon és délen élénkülhet meg többfelé, de igazából az is csak annyira, hogy a meleg levegőt jobban ránk fújja egy kicsit a szél.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030 százas telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, miért szeretnétek küldeni, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy én olvasom is inkább a következő SMS-t, melyet Ricardótól kaptam nem is olyan nagyon régen, így szól. Szia, Ricardo vagyok, és a kollégámnak, Martinnak szeretnék küldeni egy Bobó zenét. Hát akkor Bigli Bobó fog most énekelni. Nagyon sok szeretettel Ricardo kérésére, aki a drága kollégájának, Martinnak szeretne kedveskedni, hadd szóljon a Színésznő című slágere Bobónak.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 rá.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

aki, és a kéréseké a főszerep, szóval megírhatjátok nekem akár SMS-ben is, de fel is hívhattok, és úgy is el lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, valamint miért szeretnétek küldeni. Igazából itt azt is lehet írni, hogy sok szeretettel, vagy mondjuk azért, mert mondjuk nagyon hiányzik, szóval rengeteg SMS-t láttam már, nem tudtok nekem újat mutatni, úgyhogy aki szégyelős, az ezért ne szégyelősködjön, viszont én nem is húznám tovább a mi drága kis időnket, hanem olvasnám is akkor gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Szanditól, így szól. Szia, László Szintiának szeretnék küldeni egy dalt, és üzenem neki, hogy nagyon szeretjük, és várjuk haza a munkából, édesanyja és testvére. Szandi, Nikolás, Budi Gusztitól szeretlek, de nagyon, de nagyon. Hát akkor szeretlek, de nagyon fog szólni Budi Gusztitól, László Szintiának, édesanyukája Szandi és testvére Nikolás kérésére, úgyhogy

0: Rudi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíj.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.

0: közlekedési hírek.
1: Sávlezárásra kell készülni a Gyömrői úton befelé a Kőér utca előtt a Szlávi utcánál. Le van zárva az Óhegy utca a Szlávi utcánál, ezért a Márga utca felől Zsák utca lett. Az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sáv elhúzással irányonként csak egy-egy sáv járható. Az Ötvös úton a Művész út és a Hollós út között a forgalom szakaszonként jelző őrös irányítással egy sávon váltakozva haladhat. A Pesti úton az Erzsébet körútnál a forgalom szintén egy sávon haladhat váltakozva, illetve le van zárva a külső sáv a Dráva utcában, a Váci út előtt. A Pasirtamező utcában befelé a Tímár utca után le van zárva a külső sáv, és egyirányosították befelé a Virág-Benedek utcát a Veselényi utcától a Székely híd utcáig. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Dózsa-György út előtt, illetve a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt le van zárva az egyenesen haladó külső sáv egy rövidebb szakaszon. Le van zárva szintén az egyenesen haladó külső sáv a Hungária körúton is az Árpád híd felé a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták, illetve vasárnap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Őrsvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között. Szombaton Kispesten az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávba haladhat majd, úgyhogy vezessen mindenki óvatosan, illetve türelmesen. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig várom a közlekedési infókat SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai napra még jobban rákapcsol a forróság. A mai délután 33 és 38 fok között várható a csúcshőmérséklet országszerte. A perzserő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják meg, kisebb gomoly felhők, viszont esni sehol sem fog. Mérsékelt, keleten, délkeleten pedig időnként kicsit élénk lehet a mai szél. Sajnos az irányzata északi, észak-keleti irányú lesz. Nem tudom, hogy ez mennyire befolyásolja az embereknek a délután. Utánját, viszont szombaton is alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napocskát, így szombaton sem várható semmilyen csapadék, semmilyen formában. A szombati nap folyamán élénk lesz majd egy kicsit a légmozgás, viszont tovább fokozódik a hőség, és a legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok között is mérhetünk majd hőmérsékletet. Vasárnap sem jön lényeges a változás, többfelé trópusi éjszakában lesz rész. Hajnalra mindössze 16 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 36 és 41 fokig is forrósodik a levegő. A perzserő napsütés meg majd nem fogják igazából úgy zavarni felhők szinte semmilyen formában. A vasárnapi déli, délkeleti szél főként a Dunántúlon és délen élénkülhet meg több felé, de igazából az is csak annyira, hogy a meleg levegőt jobban ránk fújja egy kicsit a szél.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Beülsz, bekapcsolod a kedvenc zenédet, elindítod a navigációt, és mész a dolgodra. Mindeközben az autód jóval többet tudhat meg rólad, mint azt gondolnád. Látja, hogy merre jársz, hogyan vezetsz, bekötöd-e az övet, sőt, egyes modellek azt is figyelik, hogy mi történik az utastérben. A BBC cikke nyomán arról olvashatsz a cikkben, hogy a legújabb autók milyen statisztikákat készítenek a tulajdonosokról. Az újabb autók valóban guruló okos eszközök, érzékelőkkel, kamerákkal, fedélzeti rendszerekkel és internet kapcsolattal. Mindezektől kényelmesebbek, biztonságosabbak és okosabbak lehetnek, de azzal nagyon kevesen számolnak, hogy a rendszerek rengeteg adatot gyűjtenek a vezetőről. Hát én azt hittem, hogy azért 2026 közepéhez közeledve már elengedtük ezeket az adatvédelmi aggályokat, hiszen gyakorlatilag, hogyha veszünk egy robotporszívót, már bizonyos adatokat azért az is tud gyűjteni, úgyhogy szerintem ezeket engedjük el. Aki kíváncsi az adatainkra, az úgy is hozzá fog jutni egy tévén keresztül, egy mikrón keresztül, de komolyan mondom, egy robotporszívón keresztül, úgyhogy szerintem ezeket a nyavajgós, jaj, az adatvédelmitől, ezeket már engedjük el, és adjuk át magunknak a jövő korának, ahol ez elkerülhetetlen lesz. Tehát itt amúgy igazából nem csak arról van szó, hogy a rendszer megjegyzi a kedvenc rádió állomást, vagy a gyakran használt úticélt. A modern autók képesek lehetnek rögzíteni a pontos útvonalakat, a sebességet, a hirtelen fékezéseket, a biztonsági öv használatát, a telefon csatlakozását, sőt bizonyos esetekben az utastérben zajló eseményeket is. Egyes modellekben belső kamera is működhet, amely a vezető arcát, tekintetét vagy testtartását figyeli. És hát az emberek ilyenkor nyavajognak, hogy hú, hát akkor ő látja az adataimat az autó, és ha nem tudom ki fel fogja használni a híres és nagyon különleges adataimat, hát nem. Az új 7-es BMW-be igazából többször is, hát hogy is mondjam nektek, nem azt mondom, hogy életmentő volt, de jó, hogy volt belső kamera, ami látta rajtam, hogy nagyon fáradt vagyok, és kicsit kezdek így elbóbiskolni, és akkor elkezdett így befékezgetni a kocsi, meg pittyegni, meg szinte már épp, hogy fel nem robbant annyit jelzett, hogy nehogy elaludjak, és hát nagyon örülök neki, hogy volt bent kamera, illetve most gondoljátok el, bár nyilván sok mindenki ebben nem tud sajnos belegondolni, de mi van akkor, hogyha valaki vesz egy ilyen drága autót, feltörik és ellopják. Na hát ez a belső kamera pont fel tudja venni igazából, ami az utasteret nézi, és a nagyon híres, különleges adataimat ellopja, közben fel is tudja venni azt, hogy kitörte be az ablakot és kimászott be a kocsiba. Szóval ezért mondom, hogy 2026 van, kerekítve már lassan tényleg 2030, és már ez a, jaj, az adataimat nehogy ellopják, ezt már el kell engedni. Tehát szerintetek, hogyha ti vesztek egy okos robotporszívót, amiben szenzorok vannak, kamerák vannak, és az okostelefonról nyomon lehet követni, hogy a házon belül hol van a porszívó, akkor szerintetek a ching-chung-ching-chung típusú robotporszívó, amit megvettetek, az nem küldi el az adatokat a gyártónak, vagy a nem tudom kinek, hogy ezen és ezen a koordinátán egy ekkora meg ekkora ház, ilyen meg olyan elrendezéssel, itt valószínűleg egy kanapé van, ott meg egy asztal, tehát így a robotporszívónak a nyomvonalát végig lehet követni, és szerintem az is elküldi az adatokat, úgyhogy ezek az adatvédelmi dolgok már elkerülhetetlenek.

0: Soxy, get out. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: akarunk babát.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Ez itt továbbra is a Bódi kívánságshow, szóval várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630303030-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Viszont én nem is húzom tovább a mi drága kis időnket, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, hiszen kaptam nemrég egy tök jó kis kívánságot Bill-től, olvasom is. Sziasztok, Bill vagyok Csongrádról. Szeretnék kérni egy dalt fizetésnap alkalmából a kereszt testvéremnek, Viktóriának, Erikéknek, és nem utolsó sorban Nikónak. Köszönöm szépen, a nap süssön rátok. Hát nagyon szépen köszönöm ezt a nagyvonalú áldást, ti rátok is süssön a nap nagyon sok szeretettel, és most viccet félretéve, akkor szóljon Csongrádból Bill kérésére Viktóriának, Eriknek és Nikónak egy jó kis dal fizetésnap alkalmából, legyen Rolandtól a Million, és ezzel a dallal reménykedek abban a tényben, hogy Bill és kedves csapata Csongrádról egy 7 számjegyű fizetést fognak ma kapni, úgyhogy áldja meg őket a jó Isten.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánságshow. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: Szombathajnaltól harmadfokú vörös riasztás lép életbe a hőség miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök, aki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel együtt bejárást tartott az Uzsoki utcai kórházban. A védekezés vezetését a kormányfő látja el, a koordinációt pedig a Védelmi Igazgatási Hivatal végzi. A munkát a honvédelmi, belügyi, egészségügyi, közlekedési és gazdasági miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó támogatja. A bejárás elhangzott, hogy az Uzsoki Kórház volt az első intézmény, ahol a Tisza kormány döntése alapján befejeződött a folyadékhűtők cseréje, több mint 130 millió forintos beruházással. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. Elmondta, csütörtökön kapta meg az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Karbantartás miatt a 23-as és 24-es villamos csak a Nagyvárad tér és a Jászai Mari tér, illetve a Közvágó híd között jár szombaton és vasárnap, a Keleti pályaudvar és a Nagyvárad tér között 24-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a hétvégén az Orci úton a Kőris utcánál a villamos pálya karbantartását végzik, a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Nagyvárad tér között, a 24-es villamos a Közvágó híd és a Nagyvárad tér között jár majd, írták. Immár 11. alkalommal rendezik meg Magyarország legnagyobb és legismertebb SZAP eseményét, a Budapest SZAP Fesztivált. A résztvevők a hagyományoknak megfelelően a római partról indulnak, majd a Duna fővárosi szakaszán végigevezve érkeznek meg a Kopaszigáthoz. A szervezők minden érdeklődőt várnak, függetlenül attól, hogy először állnak-e SZAP deszkára, vagy rendszeres vízi sportolók. Az indulás előtt technikai oktatás segíti a kezdőket, így a túra biztonságosan és magabiztosan teljesíthet. 30 napra elrendelte a bíróság Búzs Balázs a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökének, Óbuda volt polgármesterének letartóztatását. Az RTL híradó a tárgyalóterem előtt szólaltatta meg Búzs Balázst, aki azt mondta, nem követett el semmilyen törvénytelenséget. A bíróság egy politikai döntést hozott, soha semmit nem követtem el, soha semmilyen bűncselekményben nem vettem részt, és soha semmilyen olyan döntést nem hoztam, ami törvénytelen lett volna, mondta. Eddig 6 embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap botrány kapcsán. Ugi Attillát, Budapest 18. kerületének volt fideszes polgármesterét vezető száron vitték a Kecskeméti járásbíróságra az ellene folyó nyomozást végző NAV tisztjei.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Sávlezárásra kell készülni a Gyömrői úton befelé a Kőér utca előtt a Szlávi utcánál. Le van zárva az Óhegy utca a Szlávi utcánál, ezért a Márga utca felől Zsák utca lett. Az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sáv elhúzással irányonként csak egy-egy sáv járható. Az Ötvös úton a Művész út és a Hollós út között a forgalom szakaszonként jelző őrös irányítással egy sávon váltakozva haladhat. A Pesti úton az Erzsébet körútnál a forgalom szintén egy sávon haladhat váltakozva, illetve le van zárva a külső sáv a Dráva utcában, a Váci út előtt. A Pasirtamező utcában befelé a Tímár utca után le van zárva a külső sáv, és egyirányosították befelé a Virág-Benedek utcát a Veselényi utcától a Székely híd utcáig. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Dózsa-György út előtt, illetve a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt le van zárva az egyenesen haladó külső sáv egy rövidebb szakaszon. Le van zárva szintén az egyenesen haladó külső sáv a Hungária körúton is az Árpád híd felé a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták, illetve vasárnap tegnap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Őrs vezértere és a Puskás-Ferenc stadion között. Szombaton Kispesten az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávba haladhat majd, úgyhogy vezessen mindenki óvatosan, illetve türelmesen. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig várom a közlekedési infókat SMS-ben a 06303030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai napra még jobban rákapcsol a forróság. A mai délután 33 és 38 fok között várható a csúcshőmérséklet országszerte. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják meg, kisebb gomoly felhők, viszont esni sehol sem fog. Mérsékelt, keleten, délkeleten pedig időnként kicsit élénk lehet a mai szél. Sajnos az irányzata északi-északkeleti irányú lesz. Nem tudom, hogy ez mennyire befolyásolja az embereknek a délután. Utánját, viszont szombaton is alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napocskát, így szombaton sem várható semmilyen csapadék, semmilyen formában. A szombati nap folyamán élénk lesz majd egy kicsit a légmozgás, viszont tovább fokozódik a hőség, és a legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok között is mérhetünk majd hőmérsékletet. Vasárnap sem jön lényeges a változás, többfelé trópusi éjszakában lesz rész. Hajnalra mindössze 16 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 36 és 41 fokig is forrósodik a levegő. A perzselő napsütés meg majd nem fogják igazából úgy zavarni felhők szinte semmilyen formában. A vasárnapi déli, délkeleti szél főként a Dunántúlon és délen élénkülhet meg többfelé, de igazából az is csak annyira, hogy a meleg levegőt jobban ránk fújja egy kicsit a szél.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.
2: Mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek kérni, küldeni, vagy igazából bármit is kértek, én azt végbe fogom vinni, amennyiben az NMHH előírásainak az megfelel. Szóval rengeteg olyan SMS-t kaptam, ami a hétköznapi életbe természetesen belefér, hiszen a romák között vannak furcsa becenevek, vagy például vicces megjegyzések, vagy ilyenek, de az az előírásnak az sajnos nem felel meg, és nem tudom beolvasni, tehát hogyha én ezeket direkt így átugrom, vagy nem mondom be, akkor ne haragudjon meg senki, csak szimplán nem szeretnénk büntetést kapni, főleg, hogy végre van egy saját rádiónk, a Rádió Dik, ami romákról szól, de nem csak romáknak, mi erre nagyon vigyázunk, féltjük és óvjuk, úgyhogy a szabályoknak megfelelően olvasom be az SMS-eket. Most viszont egy kellemes üzenetet kaptam SMS formájában Rebekától, olvasom is. Szia Csabi, Rebeka vagyok, és a szerelmemnek Ádámnak szeretnék küldeni egy dalt. Síromig szeretlek én Nótár Méditől. Szeretem nagyon, puszilom, és várom haza a munkából. Szép napot nektek, és egy ilyen angyali, mosolygós emoji. Szóval akkor a lényeg, Rebeka élete szerelmének Ádámnak fog most énekelni nagyon sok szeretettel Nótár Méri, méghozzá a Síromig szeretlek én című

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik kívánságshow a 100.3.

szerintem a létező legjobb megoldás az, hogyha most előveszitek a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és vagy megírjátok nekem SMS-ben, vagy pedig felhívtok, és akár megmondjátok nekem úgy is, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni. Lehet dalt küldeni nagyon sok szeretettel, lehet dalt kérni nagyon sok utálattal is, tehát én már tényleg mindent láttam, nagyon sok mindenen keresztül mentem ezen a rögös úton, itt a 100.3 Rádió Digben, úgyhogy nem tudtok nekem újat mutatni, nyugodtan írjátok meg a kívánságaitokat, különleges igényeiteket. Én olvasom is gyorsan addig Misi SMS-ét, nem húzom tovább az időt, hiszen csak napi 3 órányi bruttó műsoridő jut számunkra minden hétköznap, úgyhogy jöjjön a kívánság. Szia, zenét szeretnék kérni Abonyba a Flameris fiúknak, Jimmy-től a Haza kell menni című zenét. Misi küldi az egész cégnek. Hát akkor kivétel nélkül az összes munkatársnak, Jimmy-től a Haza kell menni című slágere fog szólni Misi kérésére. Sok szeretettel!

Kati Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.

0: Közlekedési hírek.
1: Sávlezárásra kell készülni a Gyömrői úton befelé a Kőér utca előtt a Szlávi utcánál. Le van zárva az Óhegy utca a Szlávi utcánál, ezért a Márga utca felől Zsák utca lett. Az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sáv elhúzással irányonként csak egy-egy sáv járható. Az Ötvös úton a Művész út és a Hollós út között a forgalom szakaszonként jelző őrös irányítással egy sávon váltakozva haladhat. A Pesti úton az Erzsébet körútnál a forgalom szintén egy sávon haladhat váltakozva, illetve le van zárva a külső sáv a Dráva utcában, a Váci út előtt. A Pasirtamező utcában befelé a Tímár utca után le van zárva a külső sáv, és egyirányosították befelé a Virág-Benedek utcát a Veselényi utcától a Székely híd utcáig. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Dózsa-György út előtt, illetve a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt le van zárva az egyenesen haladó külső sáv egy rövidebb szakaszon. Le van zárva szintén az egyenesen haladó külső sáv a Hungária körúton is az Árpád híd felé a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták, illetve vasárnap nap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Őrsvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között. Szombaton Kispesten az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávba haladhat majd, úgyhogy vezessen mindenki óvatosan, illetve türelmesen. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig várom a közlekedési infókat SMS-ben a 06303030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai napra még jobban rákapcsol a forróság. A mai délután 33 és 38 fok között várható a csúcshőmérséklet országszerte. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják meg kisebb gomoly felhők, viszont esni sehol sem fog. Mérsékelt, keleten, délkeleten pedig időnként kicsit élénk lehet a mai szél. Sajnos az irányzata északi-északkeleti irányú lesz. Nem tudom, hogy ez mennyire befolyásolja az embereknek a délután. Utánját, viszont szombaton is alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napocskát, így szombaton sem várható semmilyen csapadék, semmilyen formában. A szombati nap folyamán élénk lesz majd egy kicsit a légmozgás, viszont tovább fokozódik a hőség, és a legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok között is mérhetünk majd hőmérsékletet. Vasárnap sem jön lényeges a változás, többfelé trópusi éjszakában lesz részünk. Hajnalra mindössze 16 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 36 és 41 fokig is forrósodik a levegő. A perzselő napsütés meg majd nem fogják igazából úgy zavarni felhők szinte semmilyen formában. A vasárnapi déli, délkeleti szél főként a Dunántúlon és délen élénkülhet meg több felé, de igazából az is csak annyira, hogy a meleg levegőt jobban ránk fújja egy kicsit a szél.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Felmérések szerint főként azok profitálnak az AI megjelenéséből, akik eleve magasabb képzettségű, jobban fizetett munkakörökben dolgoznak. Aki rendszeresen használ mesterséges intelligenciát elemzésre, szövegalkotásra, programozásra, vagy döntés előkészítésére, könnyebben növelhetni a teljesítményt, és ezzel az alkú pozícióját is. A HR portál cikke szerint ugyanakkor a vállalati felkészültség még sok helyen elmarad a kívánatostól. A mostani adatok alapján azok kerülhetnek előnybe a munkaerőpiacon, akiknek a munkája ismételhető, vagy gyorsan ellenőrizhető feladatokból áll, és akik képesek az AI-t napi szinten beépíteni a munka folyamataikba. Ez különösen a magas jövedelmű, képzettebb dolgozókra igaz. Ők gyakrabban férnek hozzá a megfelelő eszközökhöz, többnyire nagyobb önállósággal dolgoznak, és könnyebben kísérletezhetnek új technológiákkal. Egy junior munkavállalónak sokat segíthet egy jól használt chatbot, gyorsíthatja a tanulást, az elemzést, illetve a szövegalkotást is. Ha viszont az alacsonyabb bérű vagy kevésbé digitalizált munkakörökben dolgozó nem kapnak hozzáférést, képzést vagy időt az AI használatára, a technológia tovább növelheti a munkaerőpiaci szakadékot. Az AI hatása szakmánként eltérően jelenik meg. A technológia ott tűnhet inkább segítségnek, ahol az ismétlődő előkészítő vagy elemző feladatokat gyorsítja. Azonban a munkakörökben viszont, ahol közvetlenül a kész szöveg vagy kreatív tartalom előállításába kapcsolódik be, könnyebben válhat fenyegetett érzéssé. A mesterséges intelligencia ma már a gyógyászatban is segíthet amúgy, és tényleg elősegíti az emberek munkáját, illetve életét is. És ezért nem értem, hogyha itt van már az AI meg a mesterséges intelligencia, hogy létezhetnek olyan emberek, akiknek napi megélhetési problémájuk van. Mert ugye az ilyen embereknek arra nincs megélhetési problémájuk, hogy legyen okostelefonjuk, meg internet elérhetőségük. Na de hogyha már van okostelefonod, meg interneted, akkor miért nem fogod meg magad, csinálsz egy fiókot, egy videó megosztó portálon, és nyitsz egy új csatornát. Oda regisztrálod a bankkártyádat, aláírod a nem tudom milyen szerződéseket, elfogadsz minden nyilatkozatot, meg ilyesmi, és tele van az internet ilyen gyümölcsös AI videókkal, hogy az eper megcsalja az almát, de az alma visszacsalja az epret egy banánnal, de közben a dinnye meg éppen a jogosítványára készül, és több százezer megtekintés van ezeken a videókon. És akkor abból már lehetne profitálni, és ez szó szerint se egy forint investálásba nem került, se egy perc munkába nem került, csak be kellett írni a chatbe, hogy milyen videót szeretnél csinálni, legenerálja neked az AI, és csak szimplán feltöltöd. Na most hagyd ne magyarázzam már el, hogy kell jól megélni, meg ilyen kulisszatitkokat. Hát van olyan amerikai csatorna, akinek 10 milliós megtekintései vannak a rövid videókból. Most gondoljatok már bele, légy szíves. Képzeljétek el, hogy csak 1%-ot fizet, az is 100 ezer dollár emberek. 10 millió megtekintés után. Ne vicceljünk már, Léci, kapjuk össze magunkat, már 2026 van.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Robi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

Kedves hölgyeim és uraim, 100.3 Rádió Dikket hallgató emberek, egy fontos információval kell szolgáljak számotokra. Hatalmas hír, tragédia. Eddig tartott a héten a Bódik kívánságshow. Leghamarabb csak jövő hét hétfőn délután 3-kor találkozunk. Addig is kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, kellemes időtöltést és minden jót. Ez magába foglalja azt is, hogy szép délutánt, holnapra jó reggelt, stb. Aki dolgozik, ő neki kellemes munkát, aki eszik, neki jó étvágyat, aki pihen, annak meg jó pihenést. Tehát mindenkinek minden jót. Búcsúzásul itt hagyom nektek Enrikót, Leót és Kispadikát. Mindenkitől meghallgatunk egy-egy slágert. Ezzel búcsúzom tőletek. Hatalmas puszit és ölelést küldök minden egyes hallgatónak és minden egyes embernek, aki írt nekem SMS-t, vagy pedig hívott engem ezen a héten. Egy csodálatos hetet zárhatunk le. Sajnos mindenkire sosem fog tudni elég idő jutni, ezért mondom mindig azt, hogy én másnap, vagy ebben az esetben éppen jövő hét hétfőn újult erővel visszatérek, és teljesítem majd a további zenei kívánságokat. Démliszát!

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Dickben.

0: Módi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Digben.
0: 100.3 Rádió Dig. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Digben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Digben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Digben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dig nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Gáspár Laci, egy roma fiú útja a szegénységtől az országos ismertségig. Kevés olyan előadó van a mai magyar könnyű zenében, akinek az életútja annyira küzdelmes, és egyben inspiráló lenne, mint Gáspár Laci története. Sokan az X-Faktor zsűri tagjaként népszerű énekesként vagy televíziós szereplőként ismerik, ám a reflektorfény mögött egy olyan ember áll, aki hosszú és nehéz utat tett meg a sikerig. Élettörténete nem csupán egy zenész pályafutása, hanem egy olyan roma fiatal története, aki a legnehezebb körülmények között indulva vált országosan ismert és elismert művésszé. Gáspár László 1979-ben született Salgótarjánban. Gyermekkora nem volt könnyű, egy szerény körülmények között élő roma családban nőtt fel, ahol a mindennapi megélhetés gyakran komoly kihívást jelentett. Magyarország számos településén a roma családok hosszú évtizedeken át szembesültek szegénységgel, munkanélküliséggel, előítéletekkel, és ez alól az ő családja sem volt kivétel. Gyermekkorában nem voltak olyan lehetőségei, amelyek sok más fiatal számára természetesenek számítottak. Nem járt különleges zeneiskolába, nem álltak rendelkezésre drága hangszerek vagy kapcsolatok a zeneiparban. Egyetlen különleges adottsága volt a hangja. Már fiatalon észrevették, hogy kivételes énektehetséggel rendelkezik. A családi összejöveteleken és közösségi rendezvényeken gyakran énekelt, és egyre többen biztatták arra, hogy foglalkozzon komolyabban a zenével. A zene azonban sokáig inkább álom maradt, mint valóság. Fiatal felnőttként különböző munkákat vállalt, hogy eltartsa magát és családját. Dolgozott gyárban, volt biztonsági őr, és olyan munkákat is elvállalt, amelyeknek semmi közük nem volt a zenéhez. Később többször nyilatkozta, hogy ezek az évek megtanították számára a kitartást, a kemény munka értékét. Az igazi fordulat 2003-ban következett be, amikor jelentkezett a tehetségkutató műsorba, az első évadba. Akkoriban Magyarországon még újdonságnak számítottak az ilyen műsorok. A nézők milliói követték figyelemmel a versenyt, amely lehetőséget adott ismeretlen tehetségeknek arra, hogy országos ismertséget szerezzenek. Gáspár Laci már az első fellépéseivel kitűnt a mezőnyből. Hangjában egyszerre volt erő, érzelem és különleges egyéniség. Nem csak technikailag énekelt jól, hanem képes volt valódi érzéseket közvetíteni a közönség felé. Bár nem ő nyerte meg a versenyt, az ország egyik legismertebb szereplőjévé vált.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Digben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
1: romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dik.

0: Rádió Dick.
1: Vorba,
0: vorba sza.
2: Rólunk, neked.
3: 103 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak, Buruk Szabina vagyok, és a következő dal, hogy kinek szól, az csak rajtatok múlik. Tartsatok velem a mai műsorban is, hiszen 6 órától este 8-ig próbálok benneteket szórakoztatni.

0: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódi.
1: Sziasztok, már alig vártam ezt a pillanatot, hogy ma is velem tartsatok, hiszen 6 órától 8-ig tart a mai kívánság műsor is, ahogyan már ezt elmondtam a műsor kezdetén, és hát elérhető vagyok a TikTokon, Boruk Szabina néven, kövessetek be, annak érdekében, hogy még egyszerűbben itt lehessetek a kommentjeitekkel együtt. Szóval, már is érkezett egy nagyon kedves üzenet. Szia Szabina, szeretnék kérni egy dalt a barátnőmnek Petrának, aki ma ünnepli a születésnapját. Sok boldogságot kívánok neki. Isten éltesse az ünnepeltet, és akkor hadd szóljon a zene.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Kinek szóljon a következő üzenet, írjátok meg kommentbe.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Puszilag benneteket, írjátok meg kommentbe, hogy melyik legyen a dal, és hogy kinek szóljon, mint ahogyan most is megtette egy kedves felhasználó a TikTokról. Ez a számot küldöm a páromnak, Zolinak. Köszönöm neki, sok szeretetet és a támogatást is. Nagyon hálás vagyok neki mindenért, a családunkért, a támogatásáért és a szeretetéért, ezt írta Lilla. Kedves Zoli, hát akkor egy aranyember vagy, és látod, hogy nagyon megbecsüli ezt a párod, úgyhogy bízom benne, hogy örülsz nem csak a párodnak, nem csak a családodnak, de a dalnak is. Szóval akkor jó szórakozást hozzá!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
2: Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik. Rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 álló ventilátort és 13 split klímaberendezést szereztek be. Ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Élénkülési jelei mutatkoznak a hazai lakásépítési piacon, írja közleményében egy nagy hazai bank. Bár az átadott lakások száma egyelőre továbbra is alacsony szinten alakul, az építési engedélyek számának jelentős növekedése és a fejlesztői aktivitás erősödése arra utal, hogy a következő években fokozatosan bővülhet a kínálat. A folyamat nem csak Budapesten, hanem több vidéki nagyvárosban is egyre látványosabb, különösen Debrecenben, Szegeden, Győrben és Nyíregyházán. Az elemzés szerint a 2020-as csúcsot követően az elmúlt években jelentősen visszaesett az átadott lakások száma. Bár 2025-ben a lakásépítések volumene még alacsony szinten alakult, 2026 első negyedévében már a fordulat jelei látszódtak. Országosan 4,3%-kal emelkedett az átadott lakások száma az előző év azonos időszakához képest, miközben a fővárosban 13%-os bővülést mértek. Repülőgép zajmérő állomás kezdte meg működését Zuglóban. A Budapest Airport ZRT szakemberei június 18-án helyezték üzembe a Pétervárad utcában azt a mérőberendezést, amely folyamatosan monitorozza a környezeti zajhatásokat, köztük a repülési műveletek zaját is. Zuglóban eddig nem működött ilyen állomás, a legközelebbi mérőpont Kőbányán a Fehér úton van. A berendezés azért fontos, mert a repülőgép zajjal kapcsolatos önkormányzati fellépéshez ezentúl helyben mért objektív adatok is rendelkezésre állnak. Lezárultak az idei tavaszi odú ellenőrzések a főváros zöld területein. A Főkert és a Magyar Madártani Egyesület szakemberei összesen 955 mesterséges madárodút vizsgáltak meg Budapest 18 helyszínén. Az ellenőrzések során 338 odúban találtak bizonyított költést, ami csak nem megegyezik a tavalyi eredménnyel. A legnépszerűbb helyszín ismét a Feneketlen tó volt, ahol az odúk 90%-át foglalták el a madarak. Különleges vetítés sorozattal tiszteleg a budapesti Corvin mozi az idén 10 éve elhunyt Bud Spencer emléke előtt. Szombattól augusztus 9-éig a legendás olasz színész páros Bud Spencer és Terence Hill 6 népszerű filmjét vetítik újra Nagyvásznon. A Budapest film közleménye szerint hétvégenként a Korda teremben láthatja a közönség az ikonikus filmeket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádiódíkben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió D.
1: Központ 3 Rádió D, romákról nem csak romáknak. Ezt a dalt Adrián szeretné küldeni, méghozzá a munkahelyi csapatának, hogy még könnyebben teljen a műszak. Jó munkát kívánok nektek, fiúk, és akkor hadd szóljon minden dolgos embernek.

0: Milyen vója
1: 100.3 Rádiódik.
2: 100.3 Rádiódik. Romákról nem csak romáknak. Borog Szabina vagyok, és nézzük meg, hogy milyen kommentek érkeztek még ide a TikTokra. Hiszen tudjátok, hogy ha írtok a live-ba, akkor nagyon egyszerűen itt láttak velem a műsorba is, díjtalanul. Szóval nézzük csak. Sok szeretettel küldöm ezt a számot a nagyszüleimnek, akik ma 40 éve házasok. Nagyon nagy tiszteletem van feléjük, hiszen felneveltek engem, és mindig jó családtagok voltak, akikre lehettek számítani. Köszönöm szépen, hogy megírtad nekem ezt a kedves üzenetet, kedves Péter. Remélem akkor, hogy egy nagyon-nagyon hosszú boldog életet meg fognak veled együtt élni, és eltölteni, és nagyon-nagyon jó, hogy kitartottak egyébként egymás mellett a dédszüleid. Egyébként képzeljétek el, hogy nekem is ugyanígy voltak a dédszüleim, hogy tényleg együtt voltak mindig tűzön vízen át, és amikor össze is vesztek, akkor maximum nagyapám kiült a kerítés mellé, hogy ő most haragszik mamára, de egyébként amikor már ebédidő volt, vagy vacsidő volt, és szólt neki,

mama, hogy na jó van, gyere enni, akkor onnantól kezdve egyébként már elszállt minden harag. Ha viszont nem, akkor képzeljétek el, hogy mama, hát ugye hiába főzött, mert papa után akkor nem ette meg, úgymond, ha ideges vagy, ez is ilyen roma mentalitás, akkor nem eszel. De amúgy magunk között szólva megoldódik akkor a probléma, ha mi nem eszünk, szerintem csak magunkkal tolunk ki, de én is az a helyzet, hogy ugyanilyen vagyok. Szóval ne idegesítsen föl senki, szóval a következő dalt mindenkinek is küldöm a béke érdekében.

0: rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A következő dalt szeretnék kérni Nadja, ugyanis ezt a dalt minden éjszakázónak és kamionosnak is szeretnék küldeni, mert a férje is az, és jó utat kívánok nekik. Kedves üzenet, hát akkor én is csatlakozom hozzájuk, és hogyha hallgatnak bennünket, akkor odafigyeljenek az útra.

0: 100.3 Rádió Dik.
1: Sunen Romale.
2: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Ennyi volt kedvenc kívánságműsorotok, de ígérem, hogy legközelebbi alkalommal minden hétköznap 6-8-ig újra itt leszek.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked!
2: 2026. június 26-a péntek, 20 óra van, jó estét kívánok! Ez a Rádió Dikroma híradója, Patai Anna vagyok. Django Reinhardt, a szabadság hangja a húrok között. Rácz Félix, roma származású boxmenedzser. Gáspár Laci, egy roma fiú útja a szegénységtől az országos ismertségig.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: Django Reinhardt, a szabadság hangja a húrok között. Kevés olyan zenész létezett a 20. században, aki annyira egyedülálló módon formálta át hangszerének lehetőségeit, mint Django Reinhardt. A legtöbb ember úgy ismeri őt, mint a cigány jazz, vagy eredeti nevén a manus jazz megteremtőjét. Azonban életének története jóval több, mint egy kivételes zenész pályafutása. Django története a szabadságról, a túlélésről, az ösztönös zsenialitásról, és egy olyan világról szól, amely ma már szinte teljesen eltűnt. Django 1910-ben született Belgiumban egy vándorló cigány családban. A roma közösségek Európában évszázadokon át a társadalom peremén éltek, és a gyermekek gyakran nem részesültek formális oktatásban. Django sem tanult meg rendesen írni vagy olvasni, amit tudott, azt az élettől tanulta. A roma közösségekben a zene nem külön foglalkozás volt, hanem a mindennapi élet része. Családi ünnepek, esküvők, találkozások és búcsúzások kísérője. Már kisgyermekként különleges hallása volt. Életének legismertebb fordulópontja 1928-ban következett be. 18 éves volt, amikor lakókocsijában tűz ütött ki. A lángok pillanatok alatt elterjedtek, és súlyos égési sérüléseket szenvedett. Bal kezének gyűrűs és kis ujja részben lebénult. Az orvosok szerint soha többé nem lett volna képes professzionális zenélésre. A legtöbb ember számára ez egy karrier végét jelentette volna, Django számára azonban egy új korszak kezdetét jelentette. A következő hónapokat fájdalomban és elszigeteltségben töltötte. Mivel csak két ujja maradt teljesen használható a bal kezén, teljesen új gitártechnikát kellett kifejlesztenie. Olyan fogásokat és futamokat alkotott, amelyeket korábban senki nem használt. Később éppen ez a korlátozás lett játékának egyik legjellegzetesebb vonása. Paradox módon a tragédia teremtette meg azt a hangzást, amely világhírűvé tette. Van egy kevéssé ismert történet ebből az időszakból. A családtagok visszaemlékezései szerint Django hosszú órákon át egyedül gyakorolt. Gyakran teljes sötétségben nem technikai gyakorlatokat végzett, hanem hangokat keresett. Azt próbálta kitalálni, hogyan lehet a lehetetlenből valami újat alkotni. Később sok zenész állította, hogy Reinhardt játéka éppen azért volt olyan különleges, mert nem követte az akadémikus szabályokat. Kevesen tudják, hogy Django gyakran késett a fellépésekről, vagy egyáltalán nem jelent meg próbákon, és nem azért, mert tiszteletlen volt, hanem mert másként viszonyult az időhöz. A roma közösségek hagyományos életfelfogása sokkal kevésbé kötődött az órákhoz és menetrendekhez, mint a modern városi társadalom. Django számára a zene fontosabb volt minden szervezési szabálynál. A II. Világháború idején roma származása különösen veszélyessé vált. A náci rezsim nem csak a zsidókat üldözte, hanem a romákat is. Több százezer roma vesztette életét. Európában a népirtás során. Django Párizsban élt, és bármikor letartóztathatták volna. Mégis sikerült túlélnie a háborút. Ebben szerepet játszott hírneve, szerencséje és a tény, hogy a német tisztek közül többen rajongtak a jazzért. Egyes történetek szerint előfordult, hogy sok emberek segítették megmenekülni, akik egyszerűen nem akarták elveszíteni kedvenc zenészüket. A háború után meghívást kapott az Egyesült Államokba, és sok európai művész számára ez jelentette a csúcsot. Django azonban nem érezte jól magát Amerikában, nem beszélt jól angolul, idegennek találta a nagyvárosokat, és hiányzott neki a szabad vándorlás. A legenda szerint gyakran inkább horgászni ment volna, mint próbára. Rácz Félix a roma származású menedzser, aki hidat épített a két világ között. Amikor a magyar sport történetének jelentős alakjáról beszélünk, a legtöbb embernek először az olimpiai bajnokok, világbajnok, sportolók vagy legendás edzők jutnak eszébe. Ritkábban gondolunk azokra az emberekre, akik a háttérben dolgozva megteremtették a lehetőséget a tehetségek számára. Közéjük tartozik Rácz Félix is, aki a magyar ökölvívás egyik legismertebb menedzsere és szervezője lett, miközben roma származása mindig büszkén tekintett. Rácz Félix története azért különleges, mert nem klasszikus sportolói karrierből vált ismerté, nem olimpiai bajnokként vagy világbajnokként szerzett hírnevet, hanem olyan emberként, aki felismerte a tehetséget másokban, és képes volt megszervezni azt a hátteret, amely nélkül a legjobb boxolók sem juthattak volna el a csúcsra. A kezdetek a roma közösségből származó fiatalok számára a sport gyakran többet jelent egyszerű szabadidős tevékenységnél. Sok esetben a kitörés egyik lehetőségét jelenti a szegénységből, a társadalmi előítéletekből és a korlátozott lehetőségekből. Rácz Félix pályája is olyan környezetből indult, ahol a szorgalomnak és a kitartásnak különösen nagy jelentősége volt. A későbbi menedzser korán felismerte, hogy a sportvilágában nem csak a ringben lehet eredményeket elérni, miközben sokan a reflektor fénybe vártak, ő inkább a szervezés, a kapcsolatteremtés és a stratégiai gondolkodás területén talált magára. Ez a képesség később meghatározta az egész pályafutását. A magyar profi box felemelkedése. A rendszerváltás után Magyarországon a profi ökölvívás még nem rendelkezett olyan háttérrel, mint Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban. Sok tehetséges magyar boxoló volt, de hiányzott a professzionális menedzsment, a megfelelő promóció és a nemzetközi kapcsolatrendszer. Ebben az időszakban kezdett egyre nagyobb szerepet vállalni Rácz Félix. Felismerte, hogy a magyar boxolók nem csak sportolóként lehetnek sikeresek, hanem nemzetközi piaci értékkel is rendelkeznek. Olyan versenyzőket próbált eljuttatni a nemzetközi szintérre, akik megfelelő támogatással világszintű eredményekre lehetnek képesek. A box világában a menedzser szerepe rendkívül összetett. Nem csupán mérkőzéseket szervez, hanem szponzorokat keres, média kapcsolatokat épít, tárgyal, promóterekkel, és gyakran pszichológusként is támogatja a sportolóit. Rácz Félix ezekben a szerepekben is egyaránt otthonosan mozgott. Kótai Mihály és a nagy sikerek. Pályafutásának legismertebb fejezete a kapcsolat Kótai Mihály világbajnok ökölvívóval. Kótai Mihály a magyar profi box egyik legsikeresebb alakja lett, és ebben jelentős szerepet játszott az a háttérmunka, amelyet menedzsmentje végzett. Rácz Félix felismerte benne azt a tehetséget és elszántságot, amely nemzetközi eredményekhez vezetett. A sportvilágban gyakran a győztes sportolót ünneplik, miközben kevesebb szó esik azokról, akik a háttérben dolgoznak. A box esetében azonban egy rosszul megszervezett karrier akár egy kivételes tehetség pályafutását is derékba törheti. A megfelelő ellenfelek kiválasztása, média figyelem megszerzése és a szponzoráció biztosítása mind kulcsfontosságú tényező. Rácz Félix ezen a területen vált igazán ismerté. Gáspár Laci, egy roma fiú útja a szegénységtől az országos ismertségig. Kevés olyan előadó van a mai magyar könnyű zenében, akinek az életútja annyira küzdelmes, és egyben inspiráló lenne, mint Gáspár Laci története. Sokan az X-Faktor zsűri tagjaként, népszerű énekesként vagy televíziós szereplőként ismerik, ám a reflektorfény mögött egy olyan ember áll, aki hosszú és nehéz utat tett meg a sikerig. Élettörténete nem csupán egy zenész pályafutása, hanem egy olyan roma fiatal története, aki a legnehezebb körülmények között indulva vált országosan ismert és elismert művésszé. Gáspár László 1979-ben született Salgótarjánban. Gyermekkora nem volt könnyű, egy szerény körülmények között élő roma családban nőtt fel, ahol a mindennapi megélhetés gyakran komoly kihívást jelentett. Magyarország számos településén a roma családok hosszú évtizedeken át szembesültek szegénységgel, munkanélküliséggel, előítéletekkel, és ez alól az ő családja sem volt kivétel. Gyermekkorában nem voltak olyan lehetőségei, amelyek sok más fiatal számára természetesenek számítottak. Nem járt különleges zeneiskolába, nem álltak rendelkezésre drága hangszerek vagy kapcsolatok a zeneiparban. Egyetlen különleges adottsága volt a hangja. Már fiatalon észrevették, hogy kivételes énektehetséggel rendelkezik. A családi összejöveteleken és közösségi rendezvényeken gyakran énekelt, és egyre többen biztatták arra, hogy foglalkozzon komolyabban a zenével. A zene azonban sokáig inkább álom maradt, mint valóság. Fiatal felnőttként különböző munkákat vállalt, hogy eltartsa magát és családját. Dolgozott gyárban, volt biztonsági őr, és olyan munkákat is elvállalt, amelyeknek semmi közük nem volt a zenéhez. Később többször nyilatkozta, hogy ezek az évek megtanították számára a kitartást, a kemény munka értékét. Az igazi fordulat 2003-ban következett be, amikor jelentkezett a tehetségkutató műsorba, az első évadba. Akkoriban Magyarországon még újdonságnak számítottak az ilyen műsorok. A nézők milliói követték figyelemmel a versenyt, amely lehetőséget adott ismeretlen tehetségeknek arra, hogy országos ismertséget szerezzenek. Gáspár Laci már az első fellépéseivel kitűnt a mezőnyből. Hangjában egyszerre volt erő, érzelem és különleges egyéniség. Nem csak technikailag énekelt jól, hanem képes volt valódi érzéseket közvetíteni a közönség felé. Bár nem ő nyerte meg a versenyt, az ország egyik legismertebb szereplőjévé vált.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.

Rádió Dik FM 100.3 romákról, nem csak romáknak. Szép estét kívánok mindenkinek. Ez itt a Dik Buli velem, Völgyi Zsuzsival. Ha eddig nem volt meg a hangulat, most garantáltan beindul. Dobjatok félre minden hétköznapi gondot, és engedjétek, hogy a zene vezesse az estéteket. A Dik Buliban a zene soha nem áll meg, és a buli őrületesen jó szokott lenni, mert olyan előadókat hozok nektek, akik garantálják a jó hangulatot.

0: játszódik. 100.3 Rádiódik.
1: GBM Music Production. Na,

szerelem. A Rádió Dikken folytatódik, a Dik buli, kapcsoljatok nagyobb fokozatra, mert most jönnek az igazi parti himnuszok. Itt lesz Mr. Andreas, szól tőle az éjjel-nappal, Burai is itt lesz, Bittel és Márióval, Ki a nagyobb kanyhalló című daluk szól majd, Emiliótól az Egyetlen pillantás, most pedig következzen Bárótól az Édesem.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: A legmelegebb órákban jellemzően 10 és 17 óra között a készlet erejéig ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon, és a párakapukat is kihelyezik, közölte a MÁV csoport. A közlemény kitér arra, hogy az országos tiszti főorvos a Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig meghosszabbította, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Egész nyáron ingyenes tüdőrák szűrésre várja az aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A programban alacsony dózisú CT vizsgálat, légzésfunkció, dohányzási kockázat felmérés és személyre szabott tanácsadás szerepel. A szűrésre az 50 és 74 év közötti, legalább 15 éve dohányzókat várják. Jelentkezni a tüdőrák-szűrés@korányi.hu címen lehet. Július 5-én rendezik meg a Csík Zenekar Fesztet a Budapest Parkban, ahol a Csík Zenekarral fellép majd Szalonna és bandája, a Besodrom és Szabó Balázs bandája, valamint ott lesz Törőcsik Franciska és Vecsei H. Miklós színészek és Mező Misi énekes is. A Budapest Park közleményében, mint írják, a félnapos program során fellépő zenészek nem csak saját, hanem egymás zenekarában is színpadra állnak majd. Így az is izgalmas kihívás volt a művészek számára, hogyan tudják beleilleszteni a közreműködők zenei világát a Csík zenekarba. A koncertek között a Tarsói Zenekar Táncháza és Gúlyalábosok színesítik majd a programot. Ezen a hétvégén is szünetel az M2-es metró, most karbantartás miatt számíthatnak a budapestiek közlekedési változásra. Az előző hétvégén egy filmforgatás miatt leállították az M2-es metrót, ez pedig sokak számára jelentett problémát, hiszen az utasok pótlóbuszokkal utazhattak. Ezen a hétvégén szintén fennakadásokra lehet számítani, mivel pályakarbantartás miatt az M2-es metró vasárnap nem közlekedik a teljes szakaszon. A budapesti 6. és 7. kerületi ügyészség vádat emelt az ellen a 36 éves mozdonyvezető ellen, aki későn kezdte meg a fékezést, így veszélynek tette ki jegyvizsgáló kollégáját és az utasokat, utóbbiak közül többen meg is sérültek, közölte a fővárosi főügyészség. A közlemény szerint a férfi az általa vezetett vonattal 2024. decemberében a keleti pályaudvarra érkezett. A beérkező jármű szerelvények megengedett legnagyobb sebessége 15 km/h. A masinista figyelmetlen volt és a szerelvény fékezését későn kezdte meg, 9 km/h nekiütközött annak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

Már itt is vagyok, és folytatódik a Digbuli itt a Rádió Dikken. Érdemes lesz velem tartani, mert fantasztikus előadók dalait pörgetem. Tombol az éjszaka, és nálunk még mindig folytatódik a táncparketten az őrület. Csak a legdögösebb ütemek, hogy a lábaid ne maradjanak nyugton. Mondom is a kínálatot. Gitano, Pierre Style, Szól, a Jó Estét Álmok remix hamarosan, azután GVM-től a Karma, Berki Artur és Dave Marics Petivel kiegészülve egy kicsit más úristenről fognak énekelni, ezt az órát pedig Tibosszal és a Beskart trióval indítom. Induljon a Megőrjé című dal.

Megyünk is tovább, és digbulizunk. Szól hamarosan Pixa és Grófótól a bulibáról, mert ha ma este bulizni támad kedved, akkor itt nagyon jó helyen jársz. Ez a dal például garantáltan mozgásba hoz, akár otthon, vagy akár úton, megalapozza a hangulatunkat ez a nóta. De a tarsolyom még tele van érzelmes és érzéki dalokkal, például Csanya Tibinek A legszebb ajándék az valami fantasztikusan szép dal. Nekem egy jó buliból elmaradhatatlan a következő nóta, szóljon Mr. Andrásztól és LL Juniortól a Velem a sok csibész.

1 óra 54 perc van, hamarosan következnek a legfrissebb hírek. Minden, amiről tudnod kell, röviden és tömören itt a Rádió Dik hírműsorában.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Django Reinhardt a szabadság hangja a húrok között. Kevés olyan zenész létezett a 20. században, aki annyira egyedülálló módon formálta át hangszerének lehetőségeit, mint Django Reinhardt. A legtöbb ember úgy ismeri őt, mint a cigány jazz, vagy eredeti nevén a manus jazz megteremtőjét, azonban életének története jóval több, mint egy kivételes zenész pályafutása. Django története a szabadságról, a túlélésről, az ösztönös zsenialitásról és egy olyan világról szól, amely ma már szinte teljesen eltűnt. Django 1910-ben született Belgiumban egy vándorló cigány családban. A roma közösségek Európában évszázadokon át a társadalom peremén éltek, és a gyermekek gyakran nem részesültek formális oktatásban. Django sem tanult meg rendesen írni vagy olvasni, amit tudott, azt az élettől tanulta. A roma közösségekben a zene nem külön foglalkozás volt, hanem a mindennapi élet része. Családi ünnepek, esküvők, találkozások és búcsúzások kísérője. Már kisgyermekként különleges hallása volt. Életének legismertebb fordulópontja 1928-ban következett be. 18 éves volt, amikor lakókocsijában tűz ütött ki. A lángok pillanatok alatt elterjedtek, és súlyos égési sérüléseket szenvedett. Bal kezének gyűrűs és kis ujja részben levénult. Az orvosok szerint soha többé nem lett volna képes professzionális zenélésre. A legtöbb ember számára ez egy karrier végét jelentette volna, Django számára azonban egy új korszak kezdetét jelentette. A következő hónapokat fájdalomban és elszigeteltségben töltötte. Mivel csak két ujja maradt teljesen használható a bal kezén, teljesen új gitártechnikát kellett kifejlesztenie. Olyan fogásokat és futamokat alkotott, amelyeket korábban senki nem használt. Később éppen ez a korlátozás lett játékának egyik legjellegzetesebb vonása. Paradox módon a tragédia teremtette meg azt a hangzást, amely világhírűvé tette. Van egy kevéssé ismert történet ebből az időszakból. A családtagok visszaemlékezései szerint Django hosszú órákon át egyedül gyakorolt. Gyakran teljes sötétségben nem technikai gyakorlatokat végzett, hanem hangokat keresett. Azt próbálta kitalálni, hogyan lehet a lehetetlenből valami újat alkotni. Később sok zenész állította, hogy Reinhardt játéka éppen azért volt olyan különleges, mert nem követte az akadémikus szabályokat. Kevesen tudják, hogy Django gyakran késett a fellépésekről, vagy egyáltalán nem jelent meg próbákon, és nem azért, mert tiszteletlen volt, hanem mert másként viszonyult az időhöz. A roma közösségek hagyományos életfelfogása sokkal kevésbé kötődött az órákhoz és menetrendekhez, mint a modern városi társadalom. Django számára a zene fontosabb volt minden szervezési szabálynál. A II. Világháború idején roma származása különösen veszélyessé vált. A náci rezsim nem csak a zsidókat üldözte, hanem a romákat is. Több százezer roma vesztette életét. Európában a népirtás során. Django Párizsban élt, és bármikor letartóztathatták volna. Mégis sikerült túlélnie a háborút. Ebben szerepet játszott hírneve, szerencséje és a tény, hogy a német tisztek közül többen rajongtak a jazzért. Egyes történetek szerint előfordult, hogy sok emberek segítették megmenekülni, akik egyszerűen nem akarták elveszíteni kedvenc zenészüket. A háború után meghívást kapott az Egyesült Államokba, és sok európai művész számára ez jelentette a csúcsot. Django azonban nem érezte jól magát Amerikában, nem beszélt jól angolul, idegennek találta a nagyvárosokat, és hiányzott neki a szabad vándorlás. A legenda szerint gyakran inkább horgászni ment volna, mint próbára.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

Rádió Dik FM 100.3, romákról nem csak romáknak, aki most kapcsolt ide, az jó helyen jár, mert itt van a legőrültebb buli, ez itt a Dik buli. Ma este senkit nem hagyok zene nélkül, sőt, itt szólnak a legjobb és legütősebb dalok. Például LL Junior, K. Kevin és Rhythmus Feat Érdi Babával kiegészülve egy olyan dalt hozott létre, ami pörgős, ütős és vad egyszerre, a szövegre pedig érdemes odafigyelni, mert komoly mondani valója van. Hamarosan itt lesz Csanya Tibi Gitánóval, szól egy vadonatúj dal, Csókolj még címmel. Ennek az órának a hangulatát pedig indítsa el Oliver Wolf, szóljon tőle a Baby.

Hunyorognak a város felett, a basszus dübörög, és az éjszaka olyan végtelennek tűnik, hogyha a rádió dikken vagy, és a dikbulit hallgatod. Jöjjenek olyan dalok, ami tökéletes az éjjeli ritmushoz, például Horváth Tamás, GVM, Igni, Herceg, Hírfló, Szól majd a rossz a véred, Csiklacitól pedig egy hosszabb hangvételű diszkó egyveleget is pörgetek, most pedig egy héttagú fiú csapattól szóljon a Seventől egy fantasztikus.

mára a Rádió Dikken, a Dik Buli esti műsorába. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy a zenéim egy kicsit szebbé tették az estéteket. Legyen nyugodt az éjszakátok, találkozunk holnap is este 8 órától 11 óráig. Sziasztok, Völgyi Zsuzsi voltam.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
2: Szombathajnaltól harmadfokú vörös riasztás lép életbe a hőség miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök, aki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel együtt bejárást tartott az Uzsoki utcai kórházban. A védekezés vezetését a kormányfő látja el, a koordinációt pedig a védelmi igazgatási hivatal végzi. A munkát a honvédelmi, belügyi, egészségügyi, közlekedési és gazdasági miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó támogatja. A bejárás elhangzott, hogy az Uzsoki kórház volt az első intézmény, ahol a Tisza kormány döntése alapján befejeződött a folyadékhűtők cseréje, több mint 130 millió forintos beruházással. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. Elmondta, csütörtökön kapta meg az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Karbantartás miatt a 23-as és 24-es villamos csak a Nagyvárad tér és a Jászai Mari tér, illetve a Közvágó híd között jár szombaton és vasárnap. A Keleti pályaudvar és a Nagyvárad tér között 24-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a hétvégén az Orci úton, a Kőris utcánál a villamos pálya karbantartását végzik. A 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Nagyvárad tér között, a 24-es villamos a Közvágó híd és a Nagyvárad tér között jár. Majd írták. Immár 11. alkalommal rendezik meg Magyarország legnagyobb és legismertebb SUP eseményét, a Budapest SUP Fesztivált. A résztvevők a hagyományoknak megfelelően a római partról indulnak, majd a Duna fővárosi szakaszán végigevezve érkeznek meg a Kopaszigáthoz. A szervezők minden érdeklődőt várnak, függetlenül attól, hogy először állnak-e SUP deszkára vagy rendszeres vízi sportolók. Az indulás előtt technikai oktatás segíti a kezdőket, így a túra biztonságosan és magabiztosan teljesíthető. 30 napra elrendelte a bíróság Búzs Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökének, Óbuda volt polgármesterének letartóztatását. Az RTL híradó a tárgyalóterem előtt szólaltatta meg Búzs Balázst, aki azt mondta, nem követett el semmilyen törvénytelenséget. A bíróság egy politikai döntést hozott, soha semmit nem követtem el, soha semmilyen bűncselekményben nem vettem részt, és soha semmilyen olyan döntést nem hoztam, ami törvénytelen lett volna, mondta. Eddig 6 embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap botrány kapcsán. Ugi Attillát, Budapest 18. kerületének volt fideszes polgármesterét vezető száron vitték a Kecskeméti járásbíróságra az ellene folyó nyomozást végző NAV tisztjei.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Ez a Trájó.
0: A 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
4: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Latinovics Róbert, illetve Hadrig Adrián az én vendégem. Köszöntelek titeket!
5: Szerbusz!
6: Mi is köszöntünk, Isten áldja!
4: Nos, ez egy rendhagyó alkalom, hiszen nem gyakran szoktak ketten lenni. A vendégeim, általában egy ember szokott itt bizonyságot tenni. Ti azonban ragaszkodtatok hozzá, hogy ketten tegyetek bizonyságot, hiszen nagyon különleges a kapcsolatotok, nagyon beleavatkozott Isten az életetekbe, de ne rohanjunk ennyire előre. Kezdjük a legelején. Robert, te hogyan nőttél föl, és gyermekként milyen volt az Isten képed gyerekként?
6: Hát én gyermekként egy 7 gyermekes családba születtem bele, 5. Egy édesapától és egy édesanyától, és Hát mind a kettő szülőnk, az egyik a anyai, anyánk, a búvónő, édesapánk középiskolai pedagógus volt, tanár, gépészmérnök, és ráadásul még templomba orgonán játszott, kántorként volt ő az életünkben, meg ebbe a terepbe, hát így nőttünk föl, hogy ő ezt kapta, tehát ő neki ez volt a hivatása, tehát sok mindennel foglalkozott, meg mellette minket nevelt gyerekeket.
4: Adrián, köszönöm a válaszodat. Adrián, neked milyen volt a gyermekkorod és gyermekként az Isten képed?
5: Hát nekem gyermeki hittem az volt, de se katolikus, se református, semmilyen egyházba nem neveltettek, mert ugye egyrészt édesanyám egy éves koromban elvált a férjétől, és nyomós oka is volt rá. Másrészt csalódott a reformátusba, és mivel a nagyszüleim a református nagymamámat elvette feleségül, ugye a katolikus nagyapám mind a két egyház kirúgta őket, az esküvő, az teljesen máshol történt, és ebbe a millióben nőtt fel a család. Hitük az volt, de igazából nem voltak cseh-templomba járók, édesanyám meg nem akarta, hogy amiben ő csalódott, abba nevekedjek fel. Ezért tulajdonképpen én egyetlen egy egyházhoz se tartoztam, amiért egyébként én nagyon hálás vagyok, mert így az Istent a maga valóságában tudtam megismerni, nem pedig valamilyen vallásos ferdítés által. Tehát gyermekként gyermeki hittel nőttem fel. Anyukám igazából a kommunizmusban volt ugye tanár, és ezekben az eszmékbe, izmusokba ő hitt, mert ő szerette az embereket, és tulajdonképpen úgy fogta fel, hogy ezek az eszmék jók, és mindenkivel nagyon kedvesen bánt. Őt a tanítványai mindig látogatták, még miután már nyugdíjba ment utána is, és az embereket nagyon szerette. Tehát ő egy szép képet mutatott fel az életben az emberszeretetből, soha nem kivételezett a tanítványaival, és akiket tudott segíteni. Úgyhogy én igazából édesanyám révén egy szép képet kaptam arról. Ő is hitt abban, hogy Isten létezik, de a vallásokban, a fennálló vallásokban csalódott, pláne a nagyszülőknél ez az ellenségeskedés a két egyház között, ez nagyon kimutatta a fogafehérjét, és ezért ők így nem is foglalkoztak ezzel soha többet, hanem a család nagyon fontos volt számukra. A nagyapám volt az, aki apaképet mutatott az életbe, és én nagyon hálás vagyok neki a mai napig is. Hát már az Úrnál van. De tehát amikor én megtértem, az egy csoda volt tulajdonképpen. A Berecki Sándor gyülekezetébe vitt el valaki, és igazából én csak koncertet akartam látni, de úgy megérintett az Isten jelenlét. Tehát ugye ő egy karizmatikus pásztor, mai napig is, és ott megérintett az Isten hit, és én tulajdonképpen az igazit ismertem meg 23 éves koromban, egyetemista voltam akkor, és az igazival találkoztam rögtön életemben. Előtte meg gyermeki hittem, azért volt hittem, mert hittem, hogy mivel fizika-matek szakos tanár vagyok, hittem, hogy valaminek ezt a világot be kellett indítania, valaminek mozgatnia kellett, valakinek meg kellett teremtenie, mert olyan csodálatosak a fizika törvények, hogy azok csak úgy maguktól nem jöhettek létre, amelyek leírják a világnak a működését.
4: Na, ez egy nagyon-nagyon csodálatos alapotok volt, akkor lényegében Robert, neked is volt azért a családban olyan, aki az egyházban tevékenykedett, és a te életedben pedig egy másfajta szemszög volt, azért nem egy ilyen vallásos, ugye, Adrián? Hogyan halad tovább az életetek? Mikor találkoztatok ti? Úgy, illetve Adrián ezt már félig megválaszolta, de Robert, te mikor találkoztál az élő igaz Istennel?
6: Hát én bennem mindig is megvolt, hogy valahol Isten, mivel a szüleim között volt különböző okok miatt nézeteltérés, és hát a békesség kedvére akkoriban még bíróság létezett, széllyel választották őket, tehát mint sok gyermekes családba felnőtt, ez nekem nagy törést okozott, hogy hát én Istent szeretőnek képzeltem el, aki már tudom ma, hogy Istennek a jelentése, hogy Isten maga a szeretet, azóta tudom, mert bemutatkozott nekem személyesen, mint minden embernek bemutatkozik, mert ő a valódit, az igazit akarja adni az embereknek, nem egy ilyen képmutatót, nem az, hogy nézd oda, anyád apád által megszülettél, de valójában én akartam, hogy te megszülessél itt a földön. Ez ma azóta kijelentetett számomra, úgyhogy Hajdú megyében laktam, és akkor Pest megyében Taksonyban fölköltöztünk, és azóta hát én kerestem félig mentig az Isten, de rockkoncertektől kezdve nagyon sok helyre elmentem, ittam, italoztam, stb. Hát kerestük ott barátainkkal együtt az életünk értelmét, és egyszer csak én egyik alkalommal, amikor hazafelé utaztam, kb. 28 éves lehettem, a héven, Közvágóhídon velem szembe éppen leült egy hölgy, és akkor összenéztünk, és utána lehajtottuk a fejünket, de ez kétszer-háromszor megtörtént, és ő magában így volt vele, hogyha egyszer még ránézek, akkor elmondja nekem, hogy ő találkozott az élő Istennel. Tehát úgy valami érdekel, ami nála van, úgy néztem, nem úgy, mint általában mások nézték őt, és akkor azt mondta, te figyelj, én találkoztam az élő Istennel, így meg így, és elmondom neked, hogy megtértem. És ez felém egy olyan kisugárzást adott, ez a bizonyságtevés, hogy én azt mondtam, nem voltam alapjába véve ilyen depressziós alkat, de hogy ez az öröm, képzeld el, Armando, ami az öröm a bizonyságtevés közben belőle kiárad felém, én azt mondtam, hogy tényleg, te ateista létedre, élő Isten, hát ez, ennek utána kell járnom. De ez csak így magamba lepörgött, és akkor mondom, jól van, ha te neked ez ilyen örömöt okoz, akkor nekem kell, mert én nem szeretném búbánatosan ilyen hol örömbe, hol bánatba, stb. Leélni az életemet. És amikor Isten beköltözött az életembe, megérintette a szívemet, akkor már az események nem úgy zajlottak az életemben, hogy na most akkor egy filmet megnézek, akkor de kár, hogy vége van. Nem. Azt adta belém, hogy ami keresztül mentem, ú, de jó, hogy ebbe is részesülhettem. Tehát egy olyan pluszt adott mindig minden esemény, mert valami jót mindig kihozott nekem belőle. Tehát ő akart velem foglalkozni, és én azt tapasztaltam, hogy jaj, de jó, most már tudom, hogy miért vagyok itt a földön. Miért kell élnem. Uh-huh. Mert tényleg valakinek fontos vagyok. Igen. És ez nem egy ember, aki megmondja nekem kívülről, hogy te Robi, ezt csináld, így csináld, úgy csináld. Meg akkor én is kitaláltam történeteket magamra nézve, hogy majd ezt fogom csinálni, azt fogom csinálni. Azóta már tudom a salamoni kijelentés által, hogy sok jó dolog látszik az ember szeme előtt, de vége annak a halálba megy, tehát annak befelekszik. Én is mindezt kitaláltam, és azt mondtam, hogy én már nem akarok semmit se kitalálni magamtól, találja ki nekem az a személy, aki azt akarta, hogy itt legyek a földön. Az Isten maga.
7: Igen.
4: Amen.
6: így találkoztam vele, ez volt az első komoly élményem vele, és akkor innentől kezdve hát mindig úgy természet fölötti módon hozott bennünket össze az Isten, mert én azt is megfogalmaztam neki, hogyha én egyszer családot akarok, nem akarom elrontani, de ha rossz az életem, akkor csak rosszat tudok adni másoknak. Nekem olyan társam lesz, aki szintén az élő Istent akarja, tehát többet akar, mint amit életében eddig megtapasztalt, akkor jó úton vagyunk, mert mind a ketten valami hasonlót akarunk is. És nem rontást akarunk továbbadni gyermekeink életébe, vagy egymás életét elrontani, hogy ez egy válásba torkoljon, ennek nincs értelme. Azt fogalmaztam meg, hogy ez így értelmetlen az egész, de ettől valami több kell, ezt már gyerekkoromban is tudtam, hogy jó, eljárunk templomba, meg pásztorjátékot eljátszunk, nagyon szép élmények voltak gyerekként, de valahogy boldogabbnak láttam a hitetlen szülők gyerekeit, a barátaimat, hogy felhőtlenül élik az életüket. Mi meg itt azért ilyenek történnek, hát valakinek ez így nem tetszhetett. Én ezt nem fogadtam el, hogy ebbe részesülök is, és addig-addig még csak megmutatta magát Isten, hogy igenis, jó gondolod, hogy ettől több is van. Majd én mutatok neked utat. Na, a te saját elképzelései alapján éld a földi életedet, majd én mutatok neked utat.
4: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk, meghallgatunk egy szép dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább. Tartsatok velünk!
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbá is Lantinovics Róbert, illetve Lantinovics né, Hadrig Adrián az én vendégem. Köszöntelek titeket!
5: Szervusz!
6: Armando!
4: Nos, ott hagytuk abba az előző szegmensben a beszélgetést, hogy arról beszéltetek, hogy hogyan nőttetek föl, hogy ismertétek meg Istent.
6: Ja.
4: Azt követően, mikor megismertétek Istent, hogyan haladt tovább az életetek? Onnantól kezdve elkezdtetek járni egy közösségbe, vagy olvasni kezdtétek jobban a Bibliát, vagy változott valamilyen irányba az életetek? Tehát az Isten képetek megváltozott akkor?
5: Hát nekem gyökeresen, mert ugye én nekem nem is volt Isten képem. Én csak abba bíztam, hogy lennie kell egy teremtőnek. Ha bajba voltam, ugye mindenki imádkozik, ahogy szokták mondani, zuhanólap repülőn nincsen hitetlen, de ez nem az volt. Tehát nekem az Isten szabályosan, mint egy kellő nap a sötétségbe bejött az életembe, és élő eleven kapcsolatom lett vele. Pláne a nyelveken szólás után ez nagyon kierősödött. Nyilván a Biblia olvasás az rendkívül, hát nálam a nulláról indult teljesen. Tehát nekem onnét indult az egész. És az volt a csodálatos benne, hogy addig például a matekot, fizikát se értettem annyira, és még az is átvilágosodott, például vizsgára is jobb felkészültséggel tudtam menni, és már akkor ugye az államvizsgák voltak, és boldog voltam. Tehát az, hogy Istennel vett közösség boldoggá teszi az embert, az egy más dolog, hogy utána ugye meg is szentelődik, tehát a viselkedésemben óriási változás lett, a szüleimmel jó lett egyből a kapcsolat. Ugye nekem elváltak a szüleim, és későn 18 éves voltam, mikor most a apám egy volt tanárom, elvette édesanyámat feleségül, eleinte nem volt a kapcsolat köztünk, nem tudtam apának ugye igazából elfogadni, annak ellenére, hogy láttam, hogy egy jó házasság, de miután megtértem, utána őt is el tudtam fogadni, és ennek nagyon örült, lett egy nagyszerű apaképem a személyébe, és édesanyámmal is sokkal jobb lett a kapcsolat, egy csomós régisebb begyógyult, tehát szinte megújult az életem, nem voltam már többet gőgös, felfúvalkodott ember, az se, hát ugye tanároknál van egy ilyen, hogy mondjam, pláne egyetemi végzettségeknél van egy ilyen, hogy kicsit, hogy mondjam, az embereket lenézik. De ez is természetesen megváltozott. Jobb is, most is szeretem az embereket, és tanítok, és ebbe is nagyon jó az Istennek a jelenléte, mert megérzik, hogy lehajol az ember, segíti a másikat, és ami

0: lévő anyaggal, az összes benne lévő lélekkel, az összes benne lévő élőlénnyel, amely csak létezik. Szóval ez kiteljesíti az ember életét, és egy biztonságot érzek az Isten szeretete által az életemben.
1: Amen, ez egy nagyon csodálatos dolog. Robert, neked változott utána az életed? Tehát elkezdtél közösségbe járni, vagy bármi ilyesmi?
2: Igen, igen, változott. Hát én úgymond akkor nagy ébredés zajlott a 80-as években, 90-es évek elején, és akkor egy helyi újságban megláttam, hogy az iskolában rendeznek ilyen kis házi csoportrendezvényt, egy nagy gyülekezetnek a kis csoportja helyi szinten is tart összejöveteleket, egy szál gitárral a testvér, aki még prédikált is, utána vezette a csoportot, és akkor a Bibliából felolvasott, és külön-külön mindannyiunkért imádkozott, és beszélgettünk, imádkoztunk ki, hogy tudott, meg elmondtuk, hogy én első alkalommal, amikor ott voltam, hogy kerültem oda, láttam az újságba, és akkor gondoltam egyet, hogy megnézem őket, hogy itt a kíváncsiság, hogy na akkor helyi szinten mi van, mert már hallottam bizonyságot, hogy az emberek élete, hogy meg tud változni, és ez engem is érdekelt, mert én nem akartam ugyanaz maradni. Úgy hát az ember éli az életét, és mindig valamit szeretne, valami többet, mást, fejlődést, növekedést az életébe tenni másokért, mert ha Isten bemutatkozik, akkor hogy ő mennyire jó hozzám, akkor azt nem élhetem le egyedül, hanem emberek közé kell kimenni, és akkor ott vinni ezt a jelenlétet, amit kaptam, és ott mondták, hogy akkor elmentünk nagy gyülekezetbe, és Bibliát rendszeresen olvastuk, imádkoztunk, és így fejlődések történtek a hitéletembe. Hát közben újra többször is, de úgy, hogy mi emberileg nem terveztük, meg volt a bemerítésem is, tűzkeresztséggel is átestem Istennek a első számú ajándékát, a nyelveken szólást is újra összehozott bennünket, aki először nekem bizonyságot tett azzal a hölgyel, aki most mellettem ül és tesz bizonyságot arról, hogy ő is hogy fogadta el Istent, és hát annyira meglátta rajtam, ő is szeretett volna házasságot kötni egy istenfélő férfivel, és azt mondja, ezt a változást, amit lávan meglátott, azt mutatta neki Isten, hogy ő lesz majd ő párja, mármint én. És akkor így én is láttam rajta, hogy Isten még mennyit munkálkodott az életében, és hát mondtam, hát nem tudom, bizonytalan voltam, de mondta a házi csoport vezetőm, hogy menjek haza és imádkozzak otthon, hogy Isten mutassa meg, hogy ki lesz majd a jövendő belém, mert én talán már említettem, vagy ha nem, akkor most mondom, hogy én csak úgy voltam hajlandó, ha szintén egy úton járunk, ketten megegyezünk, és Isten szolgáljuk mind a ketten.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk ismét egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Tartsatok velünk!
3: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, keresztészség. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Lantinovics Robert, illetve Lantinovics Né, Hedrig Adrián az én vendégem, köszöntelek titeket.
2: Mi is köszöntünk, Isten áldás.
1: Ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy már kezdtünk kanyarodni a Lamour felé, hogy ti hogyan is jöttetek össze, de előtte említettem,

0: tettetek egy olyat, hogy megkaptad a nyelveken szólás ajándékát. Ez pontosan micsoda?
1: A nyelveken szólás, ugye, ahol megtértem, ott elmondták, ugye, hogy van a megtérés. A megtérés az, amikor az ember a szívébe fogadja Jézust, amikor megbánja bűneit, elfordul a bűnös életétől, és Istennek adja életét. Ez az első lépés. Utána van egy olyan, hogy bemerítés. A bemerítés az, amikor az ó embert benhagyjuk a vízbe, és az új ember feltámad, és ez egy fontos lépés. Ezt a két lépést tulajdonképpen az ember végzi el. Tehát a megtérést is, és a bemerítést is, bár ott már az Úr nagy erővel benn van. Tehát a megtéréskor az van, hogy én megvallom a bűneimet, elfordulok, az Úrnak adom az életemet, kinyitom a szívemet, az Urat a szívembe hívom. Ez megtörténik, ezt igazából én végzem el, illetve a mellettem lévő imádkozó pásztor, aki segítségem és elvezet ebbe az útba, de ez emberi út. Az Isten elfogadja. Már utána voltak válaszok az Úrtól. A következő lépés, mert megint az viszont a gyülekezet is kell, amikor már bemerítés történik, és előtte egy nagy böjtöm volt, mert hát, igazából nem az a lényeg, hogy egy veszek, meg felmerülök, hanem tulajdonképpen Jézus kereszt halálába bemerülök, és feltámadásába feltámadok az új életre a vízből, és az új ember ezzel megerőtlenül, és tovább megy az életembe az Istennek a megszentelő munkája. Ha az Úr elfogad, ez viszont teljesen az Úrtól lesz, akkor ahogy az apostolok cselekedetében le van írva a sebesen zúgó szél, a pünköst, amikor megtelének Szent Szellemmel, kettős lángnyelvek megjelennek fejük fölött, és elkezdenek számukra ismeretlen nyelven beszélni Istennek hatalmas dolgokat. Tehát ez benne van a Bibliában. Ezt megmutatták nekem, hogy őszinte legyek, én bemerítés után, hát volt, aki két évvel utána kapta meg, kézrátétel nélkül, volt, aki így, volt, aki úgy. Bemerítés után egyik reggel, ez 8. nap volt, emlékszem, szólt egy hang, hogy mi lenne, ha ma megkapnád a Szent Szellem kerességet. Hát mondom, Uram, én még méltatlan vagyok. Erre megszólalt még egyszer a hang, de örülnél neki? Mondom, hát igen. Na. Ez volt a válaszom, és akkor aznap én nekem egy olyan emberhez kellett bemennem ügyet intézni, emlékszem rá, aki senkinek semmit nem intézett el, és bevittem a papíromat egyetemi titkárnőnek, föl is volt háborodva, késve jöttem, ezt már nem biztos, hogy el tudja intézni, hogy tovább tanuljak, stb. És én azt éreztem a szívemben, hogy ez az ember szenved. És ahogy ott közben sigott, én azt éreztem a szívemben, hogy ezért imádkoznom kell az emberért, mert valamiért szenved. De nem tudtam, hogy miért szenved. És elkezdtem próbálkozni, imádkozni, és egyszer csak betöltött a Szent Szellem, és elkezdtem sutyorogni idegen nyelven, én is meg voltam döbbenve, és a hölgy rám nézett, elhúsolódott, és azt mondta, mindent elintézek magának, és elkezdett futkosni, és kiderült, hogy elmúlt az évekig tartó fejfájása. Meggyógyult. Na most ez egy csodálatos dolog volt. Megpróbált elintézni, és amúgy sikerült is neki az ügyeimet elintéznie. És akárhányszor így nyelveken imádkoztam, és többen meggyógyultak mellettem azóta is. Ez egy természet fölötti dolog, amit maga az Isten ad. Tulajdonképpen igazolja, hogy tényleg elfogadott, és tényleg megtértem. Ezt később a Bibliában találtam meg, mert ugye akkor fogadták el a százados megtérését, meg a családjának a megtérését Péter apostol levelében, de a apostolok cselekedetében van elírva Péter apostolnál, hogy akkor fogadták el, miután hallák ők nyelveken szólni. hallák a családok nyelveken szólni, és akkor mondták, hogy na hát akkor a nemzetekre, a pogányokra is kiöntetett a Szent Szellem. Akkor fogadták el a zsidók, hogy azok is megtértek. Hát ez egy jel egyébként, annak a jele, hogy Isten elfogadja az embert, és egy hatalmas természet fölötti csatorna élik a nyelveken szólással meg. Az Isten felé imádkoznak kimondhatatlan esedezésekkel.
2: Igen.
1: Például olyan, hogy nem tudod, hogy miért kell imádkozni a másikért, mint ahogy itt is az történt, mert szenved valamiért, és nem tudod miért, de a Szent Szellem azt tudja. És lehet, hogy egy teljesen más nyelven imádkozna ki. Lehet ez akármilyen nyelv, akár szuahéri is lehet, de érthető nyelvről van szó, tehát nem egy zagyvaság, és csodálatos erővel hat.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Tartsatok velünk!
3: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
0: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbá is Rantovics József az én vendégem, illetve Hadrig Adrien az ő felesége. Köszöntelek titeket!
2: Üdvözlünk mi is! Szerbusz, Isten áldjon!
1: Szerbusz!
0: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a nyelveken szólásról beszélünk, és egy jó kis bizonyságot tettél egy csodáról is, ami megtörtént az életedben, Adrien. Illetve előtte, Robert, említettél egy olyat, hogy neked nagyon fontos volt az a párválasztásban, és most még nem menjünk bele annyira a történetbe, csak abba, hogy miért volt fontos neked az, hogy hívő legyen. Tehát amikor még nem is ismerted a párodat, ugye, aki most melletted ül, a feleséged, nem tudtad, hogy miért, vagyis nem tudtad még, nem tudhattad, hogy egy nap ő a feleséged lesz, de nagyon fontos volt számodra az, hogy keresztény legyen majd a jövendőbeli feleséged. Miért volt ennyire fontos ez számodra?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, teli találat. Hát azért volt nagyon fontos, mert én is, mint nagyon sokan beleszülettünk ugye egy családba. És ott a családban van anya, meg apa, és vannak gyerekek. És hát az, hogy egy boldog idillbe beleszületik az ember, és akkor eltelik 10 év, 20 év, vagy 30 év, kiknél mennyi, és akkor ilyen dolgok történnek, hogy válás. Hogy a szülők külön kerülnek. Hát a gyerek meg ott néz minden ő a moziba, hogy most mi is van, eddig ez volt, most meg már más van. Nem szeretik egymást, külön élnek, és akkor velünk meg mi lesz, hogy lesz. Hát most ezt adjam tovább, ha a családot szeretnék, ezt adjam tovább én is a gyerekemnek, hogy a gyermekünknek, hogy majd mi is elválunk legfeljebb, így induljunk bele egy házasságba. Én ezt annyira nonsensnek tartottam, és visszataszító volt számomra, hogy ilyet én nem tudok képzelni, hogyha nekem gyerekem lenne, hogy én azt mondanám az édesanyjának, hogy jó van azért, mert valami probléma történt, holnaptól már nem foglak szeretni. Hát az Isten nem így érintett meg engem, ő örök szeretet, ő magad tökéletes szeretet, ő nem azért hoz össze embereket, meg az eseményeket nem úgy intézi, hogy abból kára legyen az embernek, hanem ha ő teremtett világot, meg bűntartja ezt a mindenséget, akkor ebbe is van joga, lehetősége, meg képessége, hogy meg tudja tartani az embereket egymás mellett. És én arra gondoltam, hogy hát én ezt szeretném továbbadni a gyerekeknek, és ezt a tradíciót, amit mindketten kaptunk, ezt valahogy törje meg az Isten az életünkbe, ne engedje meg, hogy a mi életünk ilyen legyen. Ha én abba hittem, hogyha lemondok a saját elképzeléseimből, és leteszem úgy a földi sorsomat, mert azt mondja az élő ige, hogy ha valaki az életét a földön meg akarja tartani, az elveszíti az örökké valóságra. aki pedig az örökké valóságba meg akarja tartani, az a földi életébe veszítse el. Tehát adja halálba az énjét. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell semmisülnünk, hanem az egónkat adjuk oda az élő Isten kezébe, hogy ő formáljon minket olyannak, ami ennek eredetileg megalkotott, elképzelt. És ne mi magunk szerint találjunk ki dolgokat, mert mi csak beleszülettünk valamibe, nem mi találtuk ki ezt a földi életet, meg se saját magunkat. Hát eleve, ha jól megnézzük genetikailag, egy nem tudom én hányszoros mikroszkópikus nagyító alatt lehetne csak azt a sejtet meglátni, amin keresztül az anyánk méhétől fogva erről beszél, és a Szentírás, hogy már akkor ismert, megformált, bent ott, és ez így jött létre, ez az emberi élet. Azt mondta az első embernek, hogy sokasodjatok, szaporodjatok, és hajtsátok uralmatok alá a földet. Nem embertársainkat kellett az uralmunk alá hajtani, hanem a földet, az élő állatok fölött, növények fölött, stb. Kellett uralkodni. És én, nekem ezért volt fontos, mert én azt mondom bárkinek, hogy amit az írás mond, hogy bocsássatok meg egymásnak, meg lehet bocsátani, bocsánatot lehet kérni, véteni tudunk, emberek vagyunk, tehát el tudunk esni. Tehát Isten azért van ott, nem azért, hogy akkor jó nagyot belénk rúgjon, hanem elemel minket bármelyik elesésünk por, hogyha mondjuk elkövetünk olyat, ami neki nem tetszik, akkor a szívünket olyan állapotba tartjuk, hogy bocsánatot tudunk tőle kérni, meg sírni is tudunk azon, hogy mi ezzel akármilyen kis dolog is, de az élő Istennek a tökéletes, harmonikus kapcsolatát megrontottuk.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. A következő órában is tartsatok velem, hiszen Lantonovics Robert és Hadrig Adrián lesz a vendégem továbbra is.
3: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Hatékonyan működik a hűségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik. Rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hűségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 álló ventilátort és 13 split klímaberendezést szereztek be. Ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Élénkülési jelei mutatkoznak a hazai lakásépítési piacon, írja közleményében egy nagy hazai bank. Bár az átadott lakások száma egyelőre továbbra is alacsony szinten alakul, az építési engedélyek számának jelentős növekedése és a fejlesztői aktivitás erősödése arra utal, hogy a következő években fokozatosan bővülhet a kínálat. A folyamat nem csak Budapesten, hanem több vidéki nagyvárosban is egyre látványosabb, különösen Debrecenben, Szegeden, Győrben és Nyíregyházán. Az elemzés szerint a 2020-as csúcsot követően az elmúlt években jelentősen visszaesett az átadott lakások száma. Bár 2025-ben a lakásépítések volumene még alacsony szinten alakult, 2026 első negyedévében már a fordulat jelei látszódtak. Országosan 4,3%-kal emelkedett az átadott lakások száma az előző év azonos időszakához képest, miközben a fővárosban 13%-os bővülést mértek. Repülőgépzajmérő állomás kezdte meg működését Zuglóban. A Budapest Airport ZRT szakemberei június 18-án helyezték üzembe a Pétervárad utcában azt a mérőberendezést, amely folyamatosan monitorozza a környezeti zajhatásokat, köztük a repülési műveletek zaját is. Zuglóban eddig nem működött ilyen állomás, a legközelebbi mérőpont Kőbányán a Fehér úton van. A berendezés azért fontos, mert a repülőgépzajjal kapcsolatos önkormányzati fellépéshez ezentúl helyben mért objektív adatok is rendelkezésre állnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, adik jóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Lantovics Robert, illetve Hadrig Adrien lesz az én vendégem. Köszöntelek titeket!
4: Mi is köszöntünk!
3: Nos, az előző órában már megismerhettünk titeket nagyjából, hogy az Úrral milyen a kapcsolatotok, és kicsit már bele is kezdtetek, hogy ti már találkoztatok azelőtt, mielőtt összejöttetek, ismertétek egymást. Na de hát ez itt a fő sztorink, akkor kezdjünk is bele, hogy ti hogy ismertétek meg egymást? Mi a ti történetetek? Hogy jöttetek össze?
4: Hát úgy, hogy... Amikor leültem a hévre, munkából hazajövet, a feleségem, leendő feleségem ült velem szembe, akkor, amikor ő tett nekem bizonyságot arról, hogy ő ateista létére találkozott az élő Istennel, és egészen megváltoztatta a belső életét, és azóta külseje is más lett, mert ez kihatott arra is minden, az egész létére kihatott, és hát ez nekem egy olyan, mint hogyha mennyit leszállt volna közénk, olyan sugárzott felém, ezek alatt, ahogy ezt elmondta, hogy ezt nem tudom emberi szavakba olyan pontosan belefoglalni, de mondtam, hogy ez nekem kell. Ha tényleg ilyen az Isten, akkor én szeretném az Istent, és akkor az Isten arra nyomra vezetett engem, amit már képzeltem magamban, hogy így ez létrejöhet, és hát ez annyira természet fölötti volt, hogy mi emberileg egyszer sem terveztük, hogy majd legközelebb mikor és hol. De az Isten úgy intézte az útjainkat, hogy keresztezték egymást, és találkoztunk, és ez egy neki is, meg nekem is a személyes kapcsolatunkban az Úrral egy fordulópontok voltak minden egyes ilyen találkozások, és egyre mélyült nem csak az Úrral, hanem az Úr által egymással is úgy a kapcsolatunk, hogy láttuk a másikban, hogy Isten egymásnak szánt bennünket, és ezt nem mi találtuk ki, hogy majd mi egymáséi legyünk, hanem szólt hozzánk ő, ugyanis a hasonlatosságára, képére teremtett bennünket, és hogyha mi emberek tudunk beszélni, ő is tud beszélni. Tehát szólt a Szent Szellem által, kijelentette mind a kettőnknek, és akkor így előtte tartottunk egy hosszabb szünetet, mert nem akartunk testből való házasságot, hanem Isten Szellem által szerettük volna összekötni így közösen, úgymond hármasban vele együtt az életünket, és ezért egy hónapot szünet, akkor már tudatos voltak ezek a találkozások, emberileg is jobban, és akkor tartottunk egy hónap szünetet, és utána én elmentem hozzá, és mivel Isten szólt nekem, hogy ő az én párom, már korábban egy kicsivel, elvittem a gyűrűt meg, és odaadtam neki, és még a szüleinél is megkértem édesanyjától a kezét, tehát így én még ilyen módon szerettem volna elindítani ezt a házasságot, és akkor utána anyakönyvvezetőhöz is elmentünk, és akkor kérdezte, hogy mikor szeretnénk házasságot kötni, és akkor kérdeztük, hogy mikor lehet legközelebb. Hát 30 nap várakozási idő van. Jó, és mikor esik ez a 30 nap? Hát 94. január 8-ára akkor kötöttük meg a házasságunkat. 94?
5: Igen.
4: Igen, mert egy évre 95-ben már az első gyermekünk megszületett. Ő egy évre rá februárba. Úgyhogy így ismerkedtünk meg, és így hozott bennünket össze az élő Isten. És hát, ha még előbbre szeretnék menni, akkor még plusz az első gyermekünk után még 7 másikkal megáldott bennünket. Tehát összesen közös 8 gyermekünk született.
3: Ez elképesztő, hát akkor ti egy nagyon nagy család vagytok, igazság szerint. Mindig is nagy családot akartatok, vagy ez közben jött?
4: Hát én szerettem a családomat. Nekem, hogy 5 éves koromban történt a szüleim között, az egy olyan tragikum volt, egy olyan esti élmény, amikor édesapánk hazajött, és anyukánkkal hogy viselkedtek egymással, az nem félt meg bennem, és a nővérem látta is rajtam, hogy Robi, mi van veled? Csak nem az, amiatt fáj a gyomrod, hogy vagy rosszul, hogy apa meg anya mit csinálnak. Elmondom, igen, és akkor én szerettem a családomat, jól éreztem közöttük magam, csak hát a szüleinknek a viszonya az kiáradt a testvéreimre is, meg én rám is. Tehát úgy nőttünk föl, hogy azért volt egymással kapcsolatunk, nem is akármilyen, úgy ragaszkodtunk eléggé egymáshoz, de azért mégse olyan tökéletes volt, mint hogyha együtt maradtak volna, hanem mindenki sokszor ment a maga irányába, tehát kicsit növekedtünk, akkor már kevésbé mutatkozott meg, hogy csak egy-egy egyikünk a másikkal, úgy közösen már nem volt az a kapcsolat. És hát én nem gondoltam volna, hogy ha én megelégettem volna, mert úgy voltam vele, hogyha nem lehet gyermeke a feleségemnek, mert olyan helyzetben vagyunk, akkor majd fogadunk örökbe, vagy lesz, ahogy lesz. Nem is ez volt az első gondolat bennem, mikor megházasodtam. De mivel kaptuk a gyermekeket, és nem álltunk az útjába, láttuk, hogy Isten ezt nagy áldásként adja ránk, nekünk oda, és így mindig nagy kitörő öröm volt, tehát egy olyan, hogy emberileg nem lehet ezt szavakba önteni. Hát a megtérésünk után ezek voltak a legnagyobb örömök, hogy mindig kaptuk rá a muníciót, a élelmünk megvolt, ruházatunk, otthonunk, sőt négy gyermek után albérletből. Nem is nekünk kellett utána menni, saját családi házba tudtunk jutni, ahol most is élünk, és azóta is, ez több mint 20 éve, és akkor utána született még a négy gyermek már a otthonunkba. Így lettünk ilyen szép nagy családba.
3: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink. Most ismét elmegyünk, meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést továbbra is Robert és Adrien.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Lantinovics Robert, illetve Hadrig Adrien az én vendégem, köszöntelek titeket.
4: Köszöntünk mi is téged.
3: Nos, az előző szegmensben meghallgattuk Robert szemszögéből, hogy ti hogyan jöttetek össze. Most kíváncsi vagyok, hogy Adrien, te ezt hogy élted meg? Milyen volt neked ez a történet?
5: Hát én akkoriban ilyen Tennessel teli könyveket olvasgattam, ahol megtértem, ott nem nagyon kedvelték ezeket. De érdekelt a Kenneth Hagin könyve, amely nagyon, nagyon karizmatikus. Akkor Jongi Cho, a nagy koreai egyház gyülekezet pásztor írásait is olvasgattam. És hát néztem, hogy a gyülekezetünkben kevés a férfi. Nő az volt rengeteg. És én elkezdtem imádkozni, hogy férfiak megtérjenek. Akkor mondták, volt ilyen ötlet is valakitől, hogy férfi felé ne szolgáljon nő. Mondom, de hát akkor hogy fog megtérni, hogy ha nem tudom elmondani neki a megtérés üzenetét. És a Kenneth Hagin könyv az nagyon erős bizonyságtevő részét olvastam. És akkoriban imádkoztam sokat, és a Szent Szellem rám szállt, és bizony én több férfinak is bizonyságot tettem. Volt, aki eljött gyülekezetben, mivel angolul is tudtam, angol nyelven is. És emlékszem arra a napra, amikor a férjemmel találkoztam, akkor épp a Kenneth Hagin könyvet olvastam, néztem, amiket ír. Felszálltam a hévre, ott volt velem a könyv is, és egy kedves fiatal ember ült velem szembe, és gondolkodtam, mondom, mit tegyek most, beszéljek neki, mondom, hát uram, én most kinézek az ablakon, visszanézek, ha még egyszer rám néz, hát én bizonságot teszek. És bizony így is történt, és elmondtam neki a megtérésemet. Így ismertem meg a férjemet. Amúgy már akkor szimpatikus volt nekem, de igazából abból a szempontból volt ez nagyon fontos nekem, hogy átjusson az üzenet, mert láttam, hogy érdekli. és beszéltem arról, hogy változtatta meg az életemet az Úr, beszéltem arról, hogy milyen múltam volt. Hát ugye egyébként én is úgy vagyok, hogy mind ő, nekem is elváltak a szüleim, de én nekem abszolút nem is volt apaképem, a nagyapám volt az, aki apaképként valamennyire volt, de hát őt nagyon ritkán láttam. 18 éves koromban lett egy mostohapám, ő meg már azért annyira nem tudta bepótolni azt a hiányzó apaképet, és az én megtérésemben az is csodálatos, hogy Isten bepótolta ezt. Tehát amikor bejött az életembe, egy atyai szeretetet éreztem, amit soha előtte nem. Tehát én nálam ugye az anyait azt éreztem, mert édesanyám nagyon kedves nő, és jó szívű. Na, a férjem mellett kapcsolatban az a lényeg, hogy Isten jelenléte ott volt, mert a bizonyságtevéseim során, tehát tulajdonképpen az ő munkáját végeztem, mint tanítvány, a bizonyságtevéseim során találkoztam egy olyan emberrel, akinek bizonyságot tettem, és nem gondoltam volna, de hát örülök neki, hogy ő lett a férjem is később. Amit nála tapasztaltam, hogy neki szilárd, stabil hite volt, ami nekem ugye, mivel nem volt hitbeli neveltetésem egyáltalán, nekem az nagyon hiányzott. Tehát ő nekem a hitemet a házasság után stabilizálta. Nagyon stabilizálát tette a hitemet, tehát hitbeli megingásom soha többet nem volt Isten felé. Ami viszont nálam volt, az a Szent Szellemnek a karizmája, ami nagyon erőssé tudja tenni ma is a bizonyságtevéseimet, mert a Szent Szellem, amit mondtam, a nyelveken szólás az a jele, a jelenlétének az a nagyon erős jele, és az nagyon élővé lenné tudja tenni egy bizonyságtevést az embernél, hogyha világban levő embereknek beszél az Istenről, de sokszor nem is kell beszélni, hanem a megélt hitünk általi kifejlődött, megszentelődött jellemünk olyan, az igazi keresztényeknek olyan, hogy a világi az pillanatok alatt észre is veszi. És igazából a hitünknek a fokmérői azok a világi emberek, akik látják, hogy bennünk tényleg, a belőlünk tényleg az Isten jelenléte sugárzik ki, mind a viselkedésünk, mind a megszólalásunk, öltözködésünk és beszédünk révén is.
3: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink. Tartsatok velünk, továbbra is Robert és Adrián lesz az én vendégem, most meghallgatunk egy dicsőítő dalt.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Robert és Adrián az én vendégem, köszöntelek titeket.
6: Köszöntünk téged, Adrián.
3: Nos, említettétek azt is, hogy 8 gyereketek van, ez egy csodálatos nagy család, és ugye Robert többször kiemelte azt is, hogy sajnos rossz példák is vannak a világon, ugye sokan elválnak a szülők, ezért a gyermekek árván nőnek föl, és ez egy rossz családkép, és ugye mindkettőtöknek elváltak a szülei, egyébként ezt teljesen átérzem, mert nekem is elváltak a szüleim, és a feleségemnek is elváltak a szülei, úgyhogy mi is egy ilyen házas pár vagyunk. És ugye itt van most 8 gyerek, és azt mondtad, hogy ugye neked fontos az, hogy azt a képet mutasd nekik, hogy ne úgy legyen, hogy egyik napról a másikra én azt mondom az anyukájuknak, hogy na most már nem szeretlek, mert ez meg ez a probléma van. Próbáljátok a gyerekeket a keresztény életre nevelni?
6: Hát igen, nem csak, hogy óváltuk, hanem mi éltük a napjainkba azt, hogy odafigyeltünk rájuk. Meg, szóval ilyen, Isten által egy ilyen laza, kötetlen, jó kis bensőséges család viszony tudott létrejönni, hát nem mondható azt, hogy hangos kanácsörgés nélkül, mert mindenhol
4: ez előfordulhat, ugye hoztunk mind a ketten egy-egy úgymond hátizsákot otthonról, meg a innen-onnan, és abból ki kell pakolni, ami nem a közösbe tartozik. Tehát ott azért munkák vannak, amíg idáig eljut az ember, hogy elmondhatja, hogy 30 év, tudálatos 30 évet együtt tudtunk élni, és nem hogy, mint ahogy a világban mondják, hogy nem unjátok még, hanem ez csak egyre, napról napra egyre erősödik, és fokozódik, és nagyobb ez a tűz, amit Isten meggyújtott közöttünk, mert ez tényleg egy sokkal több annál, tehát emberileg így ezt nem lehet recept írni, hogy na most akkor neked ennyi gyereked lesz, vagy ilyen házasságot, vagy olyan. Ez ugye sok-sok megütközésbe beletorkollik, jön, de hát küzdelem, tehát de viszont tudtuk, az alapok megvoltak, hogy azt mondja Jézus, hogy én vagyok a kőszikla, aki én rám építi az életét, az még ha jönnek a viharok, akkor sem fog ez az épület fölborulni, romos lenni, de aki a homokra építi, az ott is jönnek majd a próbák, nehézségek. De mivel egy gyors, látványos alapokat lerakott valaki, azon nem tud megállni a ház. És ezért egy megalapozást is kellett Istennek is végezni az életünkbe, meg nekünk is vele együtt

0: valamilyen így működik, hogy amit kisugároz az ember, mindenkibe van valami, és mit ad ki magából, tehát mit él meg, mire gondol, mit beszél, hogyan, ilyen tisztelettel a másik felé, azt a gyerekek elrezoálnak, tehát ilyen rezonancia jön létre bennük, és megérzik. És én, mint minden férfi esetében, már több emberrel beszéltem, egy eufórikus érzés jön létre, amikor az első gyermekük megszületik. És én, mint hívő, ahogy láttam, hogy a szellemeket is hogyan űznek, mikor bármi jött a gyereknél, akkor odaüleltem magamhoz, és imádkoztam, és űztem ezeket, és a gyerek megnyugodott, mert érezte azt, amit én is, mikor megtértem, éreztem az Isten nevet kapcsolatomból, hogy jó helyen vagyok, nyugodt lehetek, nem kell aggódnom, nem kell félnem, stb. Tehát mindig az ő szerető karjaiba találjuk meg azt, amiért itt vagyunk a Földön, és amiből táplálkozunk, és amit embertársainknak úgymond át kell adni, hogy élhető legyen itt az élet. Tehát ez a valóság, mert 70-80-90 kinek mennyi idő, ez elmúlik. A földi materialista dolgokat kergetni, gyűjteni, erre megmondta Jézus, hogy ne ezeket gyűjtsük, hanem mennyei kincseket, amik örök életre valóak. Tehát olyanokkal foglalkozunk, annak van igazán értelme. És a többit ráadásképp mind megkapjuk. Tehát nem a megélhetési problémákkal kellett. Jött mindig a munka, a hozzávaló pénz, meg csodák hátán történtek az életünkben. Egy előző nap még nem tudtuk, hogy mikor, hogyan fizetjük az albérleti pénzt, és reggelre összeállt, és minden forintot oda tudtunk adni, ami kellett, hogy kifizessük teljes mértékig. Tehát nem voltak gondok, problémák. Ápoltuk egymással, Istennel a kapcsolatunkat, és mindig őséges válasz volt. De azt is mondja az írás, hogy ne tévelyegjetek, atyám fiai, minden jó és tökéletes ajándék száll alá a mennyek urától, a mennyei atyától. Tehát ő az, aki minden emberre odafigyel egyszerre. Csak sokszor vagy néha, egy időnként mi nem figyelünk ő rá, akkor vannak a bajok, problémák, akkor jöhetnek elő. De ha figyelünk, akkor ő is figyel minket. Ezért nagyon fontos, hogy az ő tökéletességére fókuszáljunk oda. És hát így. Nekem ezért jelentett sokat, hogy a párom is istenfélő életet éljen, mert akkor egyet gondolunk, és akkor nem lesz az, hogy te jobbra, én balra. Nem megyünk egyenesen, nyíl egyenesen. Együtt tovább.
1: Meg hát ugye az igében le van írva, hogy a hármas kötél van jelenleg, tehát az Úr is itt van köztünk, ketten vagy hárman együtt vagytok, akkor az Úr, és egy akaraton együtt imádkoztok, az Úr köztetek van. Hát nyilván a házasságban is nagyon, nagyon jelen van, és hát a hármas kötél az nem szakad el. Az nem könnyen szakad el. Hát az Úr jelenléte nagyon megerősíti a házasságot.
2: Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink, most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább.
3: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
2: Ugye említettétek, hogy már 30 éve együtt vagytok, hát akkor hát már régebb óta vagytok együtt, idősebb a házasságotok, mint én. Én csak 25 vagyok. Ebből kifolyólag gondolom, hogy azért már sokan kirepültek a családi fészekből, vagy egyáltalán van még olyan gyerek, aki veletek van még, akit neveltek, míg kéz alatt vannak?
0: Na, hát most ez egy nagyon érdekes történet, ami velünk zajlott. Hát mi dolgoztunk, és hát ugye, ahogy említettem, nem volt emberi szervezésebben. Isten hozta mindig

0: a találkozásunkat össze. A nagy becsodálkozásunkra, hogy hát megint, hát de jó, pont most kellett, hogy együtt találkozunk, mind a ketten éreztük a szívünkbe. És hát szóval az első két lányunk megszületése után már a másodiknál gyanús volt nekem, az elsőnél is történt egy olyan, hogy munkahelyemen szellemi támadás alatt voltam, gonosz szellemek, ugye, és én engem mentő elvitt, és akkor utána a második lányunk születése után is, szinte pontosan napra a születése után, 30 nap környékén megint egy hasonló, és akkor lett ez gyanús nekünk, hogy itt többről van szó, mert semmi olyat nem tettünk, ami miatt engem itt padlóra küldjön. Én küzdöttem ezzel, mert tudtam, hogy az Úr erősen belem van, és nem adtam föl, és ezért az Úr se adta föl, ő többet látott. Szóval ő látta át az egészet valójában, hogy mi történt most jelenleg, és majd még mi várható ránk, hogy miért van ez, hogy eltántorítson minket a következő, mondjuk 6 gyermek megszületésétől. De viszont akkor én rokkant nyugdíjas lettem, mert emiatt két ilyen rohamentős kiszállás után a munkahelyem egy évig betegállományban is voltam ezután is, de 10 év utána, még utána megkaptam a rokkant nyugdíjasságomat, 10 évig voltam így, de azt láttam, hogy Isten természet fölötti módon meggyógyít embereket. Ez egy úgymond hátradőltem a betonra, egy ilyen epilepsziás valam következtébe. Mind a kétszer ugyanúgy, és tudta az egyik kollégám, ővele dolgoztam mind a két alkalommal, amikor ezek történtek, hogy mi van velem, és akkor ebből én nem szerettem volna. Én mindig is gyerekkoromtól kezdődően a munkát láttam a szüleimnél is. Kerteket műveltünk, elmentem önállóan dolgozni, Hajdú megyébe laktam, és akkor följöttem Budapest és környékére, meg 82-ben, 20 éves korom, nem, 18 éves, 84-ben, bocsánat, akkor voltam, 82-ben, igen, nem 20, hanem 18 éves koromban, jöttünk föl ide Pestre, édesanyám itt vett házat, beletöltöttük el az életünket, és így tudtunk, ő a feleségem Veszprém megyéből jött ide, hát ez is egy emberileg el se lehet tervezni, és akkor így Budapesten találkoztunk először, és ott folytatom, hogy igen, akkor 10 év után, közben azért születtek nekünk gyermekeink, hát most mivel volt egy rendőrségi vizsgálat, és ott megkérdezte a hölgy, hogy sajnos 22 éves gyermekünk kórházban meghalt, hogy ezt hogy viseljük. Mondtam neki, hogy hiszünk Isten feltámadásának az erejébe. Tehát, mert mivel négy, akkor már a négy legkisebb gyermekünket az iskolából gyámileg elvitték, olyan 12-ben olyan magyar törvények születtek, hogy ilyen LMBTQ-s, és hát mindenfélét akartak, hogy minket szétszedjenek a házasságunk, valakiknek nem tetszett, hogy minden szép és jól megy közöttünk, és akkor az iskolában meg ránk fogták, hogy mi neveltük úgy a gyerekeket, ahogy nem kellett volna, mert az iskolában baj volt az egyik gyermekkel, a Lázár nevű fiunkkal, és most ugye már 18-at betöltötte, sőt a 20-at, az öccse 19-et, ők már hivatalosan nincsenek az otthonba, mert oda vitték őket, csak a 16 éves Victoria lányunk van ott, és hát a legnagyobb lányunk kint külföldön dolgozik, akkor a következő a Virág tavaly születésemkor házasodott össze egy nagyon tisztességes, teljes családból származó roma emberrel házasodott össze. Erdős Csaba nevezető fiatalemberrel, azt mondta, úgy ismerte meg itt nálunk a lányunkat, hogy itt volt egy olyan baráti összejövetel, hogy már úgy állt a feleségem elő, hogy nekem terveim vannak a Virággal.
1: Komoly
0: terveim, úgyhogy ennyire jó kapcsolatot adott a nagylányunknak az Isten, hogy hát mondta is a feleségem, hogy őt sokan átverték. Ugye jártunk mi nagy közösségbe, de hát sajnos nem teljesen voltak ők hitben, hanem mivel ez történt, ez egy ilyen törést okozott nekik, hogy most hogy is van ez a hit útja, meg az élő Istennel vett kapcsolat, hogy szüleinkkel mi történik, meg a családunkban, és akkor ez így szóval sok-sok bonyodalom volt, meg de Isten mindig segített azért egy-egy szálon keresztül, hogy egybe tudjunk maradni, és az biztos,
2: akkor most egyben van a család?
0: Ja, a feleségemmel igen, csak igen. A gyerekek vannak külön, tehát ők máshol laknak.
1: Meg már nagyobb.
0: Na, igen, van egy egyetemet elvégzett nagyfiunk, aki szép jövedelem rendelkezik, jövőre, tehát segít bennünket, igen, ő is házasság előtt van. És ami ebben a csodálatos, hogy ők nekik azért, mint testvérek, nem úgy, mint nekem annó a apáról, anyáról született testvéreimmel, nekik nagyon jó a kapcsolatuk, ezt látják.
1: Igen.
0: Nagyon sokan összejárnak, szeretik egymást, támogatják egymást, stb. És most azért azóta országos szinten is változások történnek a családok életében, mert már kezdik észrevenni, és most legutóbb, amikor voltunk a kislánynál ez a kapcsolattartási napon, akkor egy 20 év körüli fiatalember nemrég végzett ilyen iskolát, aki foglalkozhat gyerekekkel, ilyen intézeti, és ezért imádkoztunk, hogy legyenek férfiak is, akik a családokban így tudnak segíteni, támogatni, mert el is tele van hölgyekkel. Egy része elég sok elvált, meg megkeseredett, szóval nem igazán értik, hogy mi az, hogy család, meg együttlét, meg kapcsolat, stb. És ez most azért már pozitív fordulatot vett imáink meghallgatása között, hogy a családoknak az értéke megmaradjon, mert ez a legkisebb spirituális közösség a férfi-nő közötti kapcsolat, és a gyermekek pedig az Úrnak a gyümölcsök. Az, hogy amit kezdetén megadott az embereknek, hogy sokasodjatok, szaporodjatok, és hajtsátok uralmatok alá a földet.
2: Amen. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy a vendégeink voltatok itt a Trio, az az Élet című műsorunkba, és bizonyságot tettetek. Isten áldjon meg titeket, és nagyon sok csodát még az életetekbe, és áldást kívánunk a házasságotokra, mert ez gyönyörű, ez a 30 év.
0: És mi is nagyon szépen köszönjük, hogy elmondhattok. Isten áldjon téged, és jó bizonyságokat még hallhassunk a rádióban, azt kívánom. Isten áldjon benneteket.
2: Köszönjük szépen, Isten áldjon titeket.
1: Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a házasság az nagyon fontos dolog. Az szavában van, hogy házas. Én hallottam olyan eseteket, hogyha elváltak szülők, még Amerikában voltak a gyerekek, és nem értették, miért megy tönkre a házasságuk, és kiderült, hogy itt Magyarországon a szüleik váltak el. Tehát kihat, nagyon kihat, ez egy szellemi valóság, a házasság az egy szentség, és azt nagyon komolyan kell venni.
2: Amen, nagyon szépen köszönjük, ez egy csodálatos zárószó volt, jó tanács volt. Még egyszer nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok és bizonságot tettetek a mai nap folyamán.
0: Szívesen, mi is köszönjük a lehetőséget.
2: Isten áldjon titeket. Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, Trajó, én Sztojka Armandó voltam, sziasztok!
3: Ez a Trajó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi.
1: Gyere, fiúk, most a rádióba. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi. Rólunk, neked.
2: Makagyüzi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap.
3: Minden hétköznap 9-től délig.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
4: A legmelegebb órákban jellemzően 10 és 17 óra között a készlet erejéig ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon, és a párakapukat is kihelyezik, közölte a MÁV csoport. A közlemény kitér arra, hogy az országos tiszti főorvos a Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig meghosszabbította, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Egész nyáron ingyenes tüdőrák szűrésre várja az aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A programban alacsony dózisú CT vizsgálat, légzésfunkció, dohányzási kockázat felmérés és személyre szabott tanácsadás szerepel. A szűrésre az 50 és 74 év közötti, legalább 15 éve dohányzókat várják. Jelentkezni a tüdőrák-szűrés@korányi.hu címen lehet. Július 5-én rendezik meg a Csík Zenekar Fesztet a Budapest Parkban, ahol a Csík Zenekarral fellép majd Szalonna és bandája, Besodrom és Szabó Balázs bandája, valamint ott lesz Törőcsik Franciska és Vecsei H. Miklós színészek és Mező Misi énekes is. Áll a Budapest Park közleményében. Mint írják, a félnapos program során fellépő zenészek nem csak saját, hanem egymás zenekarában is színpadra állnak majd. Így az is izgalmas kihívás volt a művészek számára, hogyan tudják beleilleszteni a közreműködők zenei világát a Csík zenekarba. A koncertek között a Tarsoly Zenekar Táncháza és Gúlyalábosok színesítik majd a programot. Ezen a hétvégén is szünetel az M2-es metró, most karbantartás miatt számíthatnak a budapestiek közlekedési változásra. Az előző hétvégén egy filmforgatás miatt leállították az M2-es metrót, ez pedig sokak számára jelentett problémát, hiszen az utasok pótlóbuszokkal utazhattak. Ezen a hétvégén szintén fennakadásokra lehet számítani, mivel pályakarbantartás miatt az M2-es metró vasárnap nem közlekedik a teljes szakaszon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
1: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
0: A Rádió Dik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Soki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 16-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Kleó József klarnétos a mai vendégem ismét, aki számos neves prímás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk első részében mesél nekünk a gyermekkoráról, a cigány muzsikusok életéről és a 8. kerületi Mátyás tér jelentőségéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm szépen, Kleó bácsi, hogy elvállalta a beszélgetést.
6: Én most újra itt vagyok, és ez megtisztelő.
5: Kleó bácsi még mindig aktív, annak ellenére, hogy május 8-án lesz 77 éves. Mi a titka, Kleó bácsi?
6: Hát ennek több oldalról közelítem meg az én szubjektív véleményem természetesen. Egyrészt óriási jelentősége van a Krisztus Jézusba való hitem, ami irányítja az életem egy gyerekkorom után, de hát jó genetikát adott, mert a családban voltak olyan nagypapátok, ezzel mind nagybátyáim anyai részről, apai részről is voltak, akik megéltes kort éltek meg. Ez az egyik. A másik az életmód, mert az én véleményem szerint minden az agyba dől el. Valahol kontrollok, vannak fékek az életbe. Túlzásba vinni semmit nem szabad. Nem lehet, mert annak az átütő ereje az lecsapódik idővel. Ebbe bele az alkoholt, akkor az egész életnek ahogy alakult az életem, ugye ez tele volt jó, rossz dolgokkal. Na most a rossz dolgokon, tehát a negatív dolgokon próbáltam, nem mindig, túltenni magamat. Tehát, tehát az önsajnálat az a legrosszabb, mert az a depressziónak a meleg ágya szerintem egy idővel. Meg valami kapaszkodónak kell lenni. Hát nálam a kapaszkodó az volt, hogy az Isten segítségével kaptam egy talentumot, hogy úgy mondjam. Korán szerencsém is volt, szorgalmam, körülmények úgy hozták, hogy tényleg a legjobb zenészekhez kerültem, és az motivált, hogy minél többet tudjak, sőt, többet kellett volna még gyakorolni, hogy nincs megállás ebbe a szakmába. És ugye szerencsésen oda kerültem a legjobb zene, külföld, világot beutaztam. A családomnak meg tudtam adni ezáltal mindent, sok mindent anyagilag, mert én nagyon szegény gyerekként nőttem fel, és én akkor megfogadtam a gyerekeim lesznek azoknak maximálisan meg fogok adni mindent. Tehát ez a mozgatója. Meg most is ugye, hogy még aktív zenész vagyok, hát 60, talán nem is hiszem, hogy rajtam kívül erre a nagy éltes koromra van olyan, van egy-kettő itt Budapesten, aki idősebb egy pár évvel, igen, van, de azok már nem aktívak, mert egyszer-egyszer én nem. Én évek óta, most legutóbbi, most már 5 éve egy amerikai érdekeltségű hajón játszom a triómmal, basszusgitár, gitár, klarinéttal, áprilistól novemberig, meg alkalmanként, ugye most is ugye van ez a múzeumba föllépés, akkor a cigánkultúrházba, tehát mindig jön valami, várja az embert, meg gyakorolok, nincs unalom, nincs, megnézek dolgokat.
5: A legközelebbi koncert most lesz február 20-án a Józsefvárosi Múzeumban. Mit fog játszani?
6: Hát ez egy jó kérdés, mert hát ez ilyen három ciklusra oszlik. Először kellett játszani klezmert, klasszikusok, hát ebben a klasszikusokban Csajkovszki, Mozart, Leon Cavallo, hát ugye, amik vannak, Borzsák humoreszk, akkor itt az Smetana, már csak úgy, ami eszembe, tehát egy órás a koncert. És bizony, hogy elég szépen, nem is gondoltam volna, az első koncertem volt, de 40-50 ember jött. Na most ezen a 20-ai koncerten, ami február 20-án lesz, ott megbeszéltem az ottani vezetőkkel, ők kérték, hogy hát nemzetközileg hogy állok. Hát ez volt a platform, a mozgatója, a cigány, ez egy nagyon nagy dolog, hogy mi majdnem minden nemzetnek tudtunk a világolja. Japántól, török, görög, örmény, francia sanzonok, amerikai, régi amerikaiak, evergreen, tehát minden, majdnem minden nemzetnek tudtunk. Most ezt kell adni, csak a nemzetiségeknek kell játszanunk. A következő ciklusban, március 20-án pedig filmzenéket. Ebben még a magyar film, a Mágnás Miskától kezdve volt a Állami Áruház, abban is olyan slágerek lettek Pikoló Világosba, és ezek megmaradtak bennem, ugye a gyerekkoromnak az emlékei, és ezeket néha, ha olyan vendég, ami már egyre kevesebb, kérik is. Úgyhogy ezek vannak, és hát ezek motiválják az embert azt, hogy a vitalitást erősítik. Élni, élni, élni, ameddig lehet.
5: Ahogy mondtak, Leo bácsi, a vallás azért sokat segít az embernek az életébe, többek között abban is, hogy egyfajta földön túli energiához jut az ember ennek kapcsán. Mióta tart ez a fajta vallásos elkötelezettség?
6: Ez egy nagyon érdekes. Én olyan millióban nőttem föl, édesanyám is nagyon vallásos volt, főleg anyám, és Kalocsa, hát nem kell mondani, az volt a Fellegvár, a kalocsai érsekség, ugye? Én akkor minisztráltam bizony, amikor még a pártállam idején azért sose felejtem, mivel hogy eminens tanuló voltam, volt ez Spartakiád, és egy Tóth Karcsi bácsi igazgató volt, természetesen kommunista lehetett, gyere ide sár közé a Spartak. Hát azt kérdezte, hogy te miért jársz templomba, minden nap látlak. És akkor gondolkoztam egy másod, mert szeretem a jó Isten. Fölnézett, fenekem nézett, na mennyi. Tehát minisztráltam, bejártam az érseki kastélyba, ezt meg kell említeni, volt egy huszár atya nevezető, aki hok intelligens volt. Kurzusokat adott Rómába akarják, franciául, angol. Akkor már a Viktor Hugónak az nyomorultakat angolul, angol nyelven a könyvet. Akkor az összes Zola regények franciául, a Germinált, na, ezeket mind. Sokat tanultam tőle, sokat. Hát a Kalocsán egyébként talán Európa egyik legnagyobb könyvtára. Még láttam, a kezembe vettem Mátyásnak a Korvina. Hát akik tudják, akik tanulták, ugye. Szóval az egy ilyen szempontból a kalocsai érsekség az egy nagyon nagy kulturális központ. Tehát az első gimnáziumomat tulajdonképpen az István gimnáziumot Kalocsán, hát Jedlik Ányos ott tanult. Tehát szóval ez egy nagyon híres iskola a város. De az mellett a kultúrát is burkoltan enged, vagyis nem a kultúrát, hanem a vallás is engedték még az 50-es, ami nagy dolog volt. Volt hittanóra. Úgyhogy, és érzem, gyerekkorom óta érzem a Krisztus Jézusnak a közelségét. Fogta a kezemet a mai napig is. És én minden nap imádkozok. Templomba járok. Tehát a hit nélkül élni nem lehet. Az emberek ugye a történelembe bizonyította. Idealizmusokba, Bonaparte Napoleon, Stalin, Hitler, Trotsky lehetne sorolni. Azok tiszavirág életűek. Egy idő után feledés homályában mennek. De a Krisztus dicsősége az fönnmel mindörökké. Amen. Köszönöm.
5: A családja is akkor nyilván rendkívül vallásos volt ilyen szempontból.
6: Már a közvetlen gyerekek?
5: Igen.
6: Igen. Itt ez egy nagyon érdekes. Hát a feleségem is, hát ezt nem kell mondani, ugye még abban, ugyanabban a szellemben őt. De a nagylányom, a Claudia, el kell, hogy mondjam, de a kisebb is ugyanúgy. Már 5 éves korukban minisztráltak. Ezt a tradíciót, ott a Kun utcában van egy kápolna, és ott oda jártak, meg imádkoztak. Hát a nagylány az most 4 vagy 5 évvel ezelőtt, a Pázmány Péter, tudom, egyre lepraxizált, és hát szóval nagyon kötöttünk mindig a jó Isten, a jó Isten, a jó Isten. Máshova nem is lehet. Az a legnagyobb kapaszkodás az életbe. Meg kell köszönni minden percet, másodpercet, hogy élünk.
5: Visszaemlékszik olyan pillanatokra, amikor a legemlékezetesebb volt, hogy a Jóisten szerepet játszott az életében?
6: Hát magában az egész életembe, globálisan ez igen, olyan... de olyan szituációs például, hogy ez érdekes. Izraelben mindig nagy vágyom volt, hogy a Krisztus, ugye hát ott volt az a dominózus eset, ugye, ahol megfeszítették, stb. Szentföld. Hát az egy nimbusz volt nekem. Na most a Kulacs étteremben muzsikáltunk, és hogy a Jóistennel kommunikálni lehet ima nélkül is az gondolatok, mert az mindent látva. Bejön a járóka Sanyi, az ottani tulajdonossal Tel Avivi Górival, és mondja, Kleó, sajnos ebbe az útba te nem tudsz beleesni, mert hármasban van a szokásos fölállás. Hegedű, cimbalom, bőgő. Jó. Hát így elkezdtem kommunikálni magamban, mondom, Istenem, add már meg a manusnak bele a fejét, romásra, az agyába vagy valahogy, hogy én is valahogy. Na most, hát zsidót, ugye zsidó, mondták, hogy engedjétek a Kleót, hadd fújjon. Hát elég jó fújom a Klez, mert hát többek között 6 évig voltam zsidó, de nem is ez a lényeg. Megtörtént, elfújtam egy 3-4 zsidót, biboldoz, inta. Te ki akarsz jönni Izraelbe? Hát se köpni, se nyelni. Hát per. Na jó, nem kell kontrabasz, kész, bőgő helyett te jössz. ez isteni csoda. Nagy csoda, nagy.
5: Igen, igen.
6: És akkor, hát soha volt ott aztán egy negatív dolgok történtek, majd elmondjam most mi volt, hogy csak...
5: Beszélhetünk történetek.
6: Az izraeli útról. Hát akkor ugye kimentünk, a Baloglaci, aki csodálatos szimbalmos volt, ez a Picsópali is, ez a Primás, hát ez is maga mondja, nagyszerű muzsikus volt, hárman mentünk. Hát az első időkben vendégek is jöttek, ez 88 novemberében volt, december. És hát sajnos az ital az egy nagy dolog. Uh-huh. Rossz, az roncsol. Hát karácsony első napján hát mondtuk, hogy szeretnék Jeruzsálembe átmenni, és hát mondta is, fölvette a kapcsolatot egy barátjával, magyar származású hokintelligens manus volt, és hát az már várt bennünket, átértünk Jeruzsálem, igen ám, de hát mink ilyen kis bőrdem volt, nagy kabát, az a Golán fenséken van a fönt Jeruzsálem, ott hideg volt, Tel Avivba se volt, de hát azért ott lehetett kis kabátba is járni. Esett a eső, havas. Na mondom, ez a csoda. Na mondom, itt aztán olyan tüdőgyuszi lesz, hogy bele. Mikor beértünk arra a helyre, ahol a Krisztus Jézusnak a sírja van, egy hatalmas templom különben, és ott egy zsavatalozó van, de ezt úgy képzeld el, hogy ott nációtól független, japán, magyar, ázsia, minden, rájön az emberre egy olyan automatikus olyan zokogás, hogy ömlött a könnyem, sírom. És Laci mellettem térdeltünk, azt mondja, Leo, érzed ezt a forróságot, ezt a meleget? Felszáradtunk, hát ilyet nem, pedig hát ott sem nem fűtöttek, egy hatalmas helység. És akkor ugye hát ez is egy isteni csoda volt, mert magától kályha nem volt, semmi fűtés, és semmi bajunk nem volt. És még a legnagyobb dolog, hogy másnap jön oda a főnök, mondja, hogy figyeljtek, egy nagy szerencsétek volt, hogy ma, mert úgy mondtuk, hogy majd a másnap, mi karácsony első napján mentünk. Ha ma, most azzal a busszal, amivel tegnap mentetek, ott fölrobbantották, 40 ember halott. Kész, ennyi. Tehát ezek is isteni beavatkozások, csodák, megmentett. Na hát innen sajnos ez egy nagyon-nagyon tetszett, mert ez a Balogh Laci, ez olyan csodálatos muzsikus volt, ez a szimbalmos. Volt ott egy román énekesnő, az első nap azt mondja, hát veletek mit kezdjek? Hát én román, hát nem, csak nyugodtan, hát a románt úgy érezte, elkezdett, meg miért? Muzsik, persze. De legjobban a Laci, azt mondta, te román vagy. Hát azért szeretett hazudni, nyugodjon. Hát igen, a Jordakének vagyok az öccse. Na most nagyon szeretett szegénykém inni. De hát egy zseniális muzsikus volt. Sokáig együtt voltunk. És az egésznek az lett a rákfenéje, hogy a főnök annyira megtetszettünk szakmailag. Azt mondja, maradjatok egy évig. Na ők nem maradtak. Az elég fél év, jó? Hát ez lement a szilveszter. Hát, sajnos a Pali, fekszek az ágyba reggel, lehetett 8-9. Azt mondja, én már becsekkoltam, megyek haza. Ne vicc, hát itt hagysz bennünket. Elég az hozzá, hogy hát most mi lesz? Azt mondjátok a Górinak, mert tényleg a szívével volt ő neki valami gondja, hogy rosszul lettem és hazamentem. Hát most hazudni, hát jó. Nem lett. A lényeg az, hogy nem fizetett bennünket a főnök, hazaszóltunk, akkor még koncertiroda ugye volt, mit csináljunk? Aztán nálatok van a repülőjegy? Nálunk. Akkor próbáljatok hazajönni, ha tudtam. Bemenni, munkavállalás ugye volt könnyű, de visszajönni elég zavaros, mert ahogy mentünk ott ugye a tranzitba, hát ott kutyák keresték, akna keres, minden, tehát háborús állapot. Hát mindjárt mondták, hogy beszélünk-e angolul, hát minimális, hát semmi. Hát hoztak egy magyar tolmácsot. Egy ilyen öreg urat lehetett, mint most én, talán 75-80 között. És egymás mellett vallattak. És akkor magyarul. Kikkel találkoztak, mivel közlekedtetek, palesztinokkal találkoztatok, stb. Hát nem lehetett, ugye? Hát én meg a pesti zsargont, egy-két roma szót, mavag, doszta, epli, vagabund szöveget szól az öreg ember, a tolmács. Maga milyen nyelven beszél? Hát nem. De én úgy mondtam, hogy őneki beszéltem. De a Laci meghallotta, hogy mit mondjuk. Mondom, elnézést, uram, mikor emigrált. Azt mondja, 48-a, ja, kérem. Hát azóta rengeteg jövevény szó jött, úgyhogy én kérek elnézést. Úgyhogy az egésznek az a furcsaság, hogy a Laci, hát majdnem, hogy deliriumos volt, az sokat ívott. Mert elhatároztuk, ha sikerül a tranzitba, bekerül, hogy hazajöjjünk, akkor egy-egy ezt a szilva pálinkát, ez a zsidó italt, kosher szilvát, mert én, aki csak szorványosan iszom, majdnem egy üveggel megittunk, ő is be, én a tranzitba húztam olyan részt, az idegrendszer, az. Tehát fordítva sült el a dolog. Aki nem ivott, én, az csak olyan félig inumilá, az totál részeg lett. Úgyhogy nagyon nehezen jöttünk haza, mert akkor Bécsben még egy éjszakát kell. Szóval átestünk. És a lényeg, hogy akkor azért még 88-at írtunk, 89-be jöttünk haza, lenyomtunk ott 2,5 hónapot, bemegyünk a koncertirodára, hát jön egy hölgy, Sárközi Balog, igen, gratulálok, azt hittem, hogy zrikkálódik. Mondom, mihez gratulál? Szóval csak egy éjszakát vártak volna. A főnök maguk a kettőket nagyon megvolt. Dupla gázsit hozott, mutatta a pénzt, minden. De szóval nincs probléma, nincsen. Azt mondta, ha akarnak visszamenni, faxon elküldi a szerződés, repülőjegyet, egy pár nap alatt lebonyolódik, és

0: Szóval ez egy érdekes, de nagyon kellemes élmény.
1: Korábbi beszélgetéseink során már megemlítettük sokszor a Mátyás teret, hogy milyen élményei vannak, hiszen azért, ahogy el is mondta már Kleó bácsi, hogy nagyon sokat tanult a Mátyás téren, ha szabad így kifejeznem.
2: Hát,
1: vannak esetleg onnan anekdotái, történetei, hiszen a fiatalon oda került.
0: Drága Andriskám, a Mátyás tér az gyakorlatilag a 20. század elejétől kezdve egészen, mit mondjak, a 90-es évekig, gyakorlatilag ez egy nimbusz vette körül. Mert itt csak muzsikus cigányok, most független, hogy milyen kvalitású zenék, gyöngébbek, rosszabbak, a legjobbak, hát elmondtam, akkor járókátok, ez a Burka Sándor, a Lakatosék is itt laktak a 8. kerületben. Tehát a Mátyás térnek olyan volt, hogy minden út ide vezett. Aki érzett magába egy kis tehetséget, vagy rokonok, följöttek. És itt aztán kialakultak a lehetőségek. Na most én 64-be akkor keresztem, 15 éves voltam, akkor már katonazenekarban Kalocsán tanultam klarinét, hát főhoz, egyedül följöttem, egyedül a vonattal. Hát nem tudtam, hol a Mátyás tér, utoljára 57-ben voltam forrad anyámmal. Hát olyan kanyhalók voltak. Megérkeztem olyan, hány óra lehetett, olyan délután 5 óra, és a keletibe akkor a Lakatos Vince muzsikált, és Kecskés anyát fénykorába úgy szólt a klarinét neki, mint az üveg. Istenem, mondom, nekem sose nem fogja. Ez gyönyörű, nagyon gyönyörű. Már az első benyomás olyan volt, hallgattam, ott megálltam. Na jó. Ezek után gyakorlatilag hol van a Mátyás tér? Nem tudta. És a kanyhalók azt mondja, menj arra. Elküldtek a 7. kerületben.
1: Nagy ellenkező nehezen, irányba,
0: igen. Persze, hát sok dörzsölt, látták, hogy zöld vagyok, kisgyerek. Na mindegy, a 8 órára, tehát az összes rokonaim itt laktak, a 12, Mátyás tér 12 különben, az volt a központ, a 12 ott, a tényleg jazzzenészek, szakségtól kezdve, Kenyér Gyuriék, akkor a Suló, aki Amerikába ment ki, ott amerikai zenekar, mindegy, tehát ez egy központ volt, és én akkor 64-et írtunk, és hát én akkoriában már egy-két táncszámot, az akkoritán fújtam a klarinét, és a nagynéném, a Julis nénémnél ott fújok. Volt egy Járóka Józsi nevezetű harmonikás, és hát az egy nagy csibész, nagyon tudott csajozni. Elment egy csajt, meghajtani egy csajt, 2-vel jött vissza, most nem is ide tart. Az egy nagy duma. Hát, azt mondja, kollega, ő jön, a kisgyerek voltam. Azt mondja, hát azt mondja, a Lujza utcában van egy tánczenekar, akkor beveszlek a bandámba. Az a Lujza utca, az a pártháznak a zenekara. Hát ottan ott a Burka Karcsi volt, akkor a Cuszus, úgy hívták Cuszus dobos, akkor egy gázsú gyerek szak. Tehát voltunk sokan. Na de mire használ, csajokat hozta oda, érted? Hát szóval, na mindegy, nem is ez. Hanem ami ott zajlott magába ott az a lüktető élet, hogy tele csak feketé lett a tér. És mindig találtunk magunknak. Na én ekkor 64-be ugye följöttem, utána mentem haza, és utána kerültem Kecskemétre, de a kis ördög ott volt bennem, nem én, nekem ez a Kecskemét is nagyon jó volt, meg kisváros, de hogy tudnák én messze menni? És akkor a részleteket, ha elmondom, nem mondhatlak. Hát ott,
1: sőt, nyugodtan, meddig volt egyébként Kecskeméten?
0: Kecskeméten 2 évet, uh-huh. Már az előző interjú kapcsán már én említettem, a nagybátyám Zsiga Laci, az egy 3 diplomás ember volt, az is. Hát már akkor azért a Kottát is olvastam, klarinétoztam 1 évet, és akkor a Kodály Intézetbe kerültem, ott tehát nagyon jó pedagógusok voltak. A Árdám Jenőnek a testvére volt az igazgató, meg mit tesz, szóval olyan pedagógus módszerek voltak. Kisbicinéjától kezdve mindent tanultunk, szolmizálás, minden. És hát nekem gyakorlatilag nem volt lehetőségem, hol lakja. Na most kitalálta a Laci bátyám, legyél fodrász. Hát én semmi, hogy tudja kollégiumba lenni. Tehát bekerültem egy kollégiumba. Hát minden rosszban van valami jó. Hát idegileg tönkretettem a mestert, mert

0: mikor már a lukban van, tudtam már húzni a borotvát, bejött egy ilyen simlis manus, hát olyan vágást csináltam az orlukba, hogy ömlött a vér belőle. Tamponozni kellett. Úgy kikészítettem a manus, azt mondja, vagy ő, vagy én. Úgyhogy modern kellett, de most akivel laktunk, ilyen emeletes ágyak voltak, ott rend volt ám azért, ott a rendet meg lehetett a nőkollégiumba. Mondtam a zenekar, a Kálmánnak, Józsi, Jóni Gyurinak, jöjjenek el, mert modellnak, ugye, hogy hát tudták, hogy nem tudok semmit, de azt mondja, inkább a villanyszékből lök, mint tette neked. Na jó. A lényeg, volt egy, úgy hívták a csávot, Maruzsnyik, sose felejtem el. Szerettek a gázsok, mert egy szobában. Nekem mindig jó volt a hajam, mert modellnak fekete hajam volt. Volt egy Erzsi nevezető, aki már akkor modellnak elvitt engem, mindig be volt lőve a hajam, lak, minden. De akarod, hogy ilyen jó legyen a hajad? Megdumáltam. Persze, sárk. Na most megyünk. Belenyomtam Élet és Tudományt, vagy Nőklapját, hogy nézze. Nyomom föl, már egész föl felbúbja. Hát mondom, akkor ki egy? Úgyhogy a végén ilyen kicsi maradt neki, kis csikós frizura lett belőle. Belenézett a tükörbe. Mit csináltál? Megöllek, kerülj, és szeretlek, Leo, azt mondja, de meghalsz. Hát nem, hát ki, hát mikor nő le, randim lett volna vasár. Úgyhogy utána az az igazság, hogy ez nekem nagyon sokat jelentett, ez volt Rajko zenekar, a Lasszi tanított bennünk, meg voltak föllépések, ez az amaz. Zenekari táborba mentünk mind a két nyáron, 65-be, 66-ba is. De hát nekem terveim voltak, titkos terveim. És hát nagyon szegények voltak, ezt is el kell mondanom, hogy nagyon nehéz rögös utamból. Hát én oda jött a Farkas Laci bácsi, az Aranyhomokban volt egy nagyon jó zenekar. Hát azok annyi nyitányt muzsikáltak, hogy itt biztos föl kellett volna a gatyát, itt a legjobban nem, meg se tudtak volna. Nem is ez a lényeg. Jött egy klarnétos Ravasz Ernőnek a Rajkóból. Az én emlékeim, meg mondják is, hogy hát van technikája, meg hát az már kész muzsikus volt, ugye én meg lettem 17 éves, 16-17. Hát most meg tanított, gyorsan tanultam variációkat erre arra. Hát akkor megint egyedül 66 áprilisába húsvét előtt följövök, bemegyek a Rajkóba. Na, bementem, a Rottem, nagyon nehezen találtam a Rottembire, megtalált. Bemegyek. Hát jöttek oda a Rudiék, meg ez utólag már Tipőjék. Hát hiába jöttél, azt mondja, hát itt csak júliusban van fölvétel. Na. Jön a Gyula bácsi, ugye magázott minden. Aztán maga minek jött? Hát mondom, szeretnék klarinéton tanulok. Egyszer. Na jó, azt mondja, ha már itt van, fújjon. Fölálltam, egy blokkot elfújtam. Na szóval üljön le. Ne bízva el magát, de magában látok fantáziát. Szóval most húsvét hétfő után azt mondja, hát mi kis hülye voltam. Minden azt mondtam úgy. Szóval van klarnétja? Hát nem volt, nem az enyém volt a klarnét. Na most, mondom, van. Hát fölvitt, az mutassák meg a lakát, embertelen körülmények voltak. Szóval Horváth Rudi, Horváth Zoli egy ágyba feküdtek. Szóval megörül egy ágy, vagy valami, elmennek, akkor maga jöhet addig albéletbe. Arra is, igen. Jó, megyek haza, szegény apám, nyugodjon. Beteg volt, már öreg volt, hát 6-ba született. Mondom, apa, fölvettek a kézbe. Jaj, de jó, fiam. Nem mondom, klarinétot kéne venni. De ez nincs nekünk arra pénzem. Menj vissza Kecskemétre. Odáig sírtam. Na ez volt 66 április, május. Csak gondolkoztam, hogy most mit csináljak. A lényeg az, hogy elérkezett a 67 januárja, de én már édesanyámmal, meg a testvéremmel megbeszéltem, mert a szilveszterkor a Jóni Gyurival, Kálmán elmentünk köszönteni. Összejött egy kis pénzem. Mondom, anya, én fölmegyek Pestre, hát én nekem, én itt nem lesz belőlem, hát itt nincs klarinétos, akivel tanulhatok, stb. És hát úgy is volt. Ja, és bementem, török igazgatónak hívták. Mondom, igazgató elvtárs, én tudja nagyon, én nem akarok szakmunkás lenni, mert én zenész. Hát igen, azt mondja, rendben van, de vissza kell ám fizetni, amit rád fordítottunk, 30 ezer, hát a 67-ben 30 ezer nagy pénz volt, hatalma, mikor az átlag fizetés 1000-2000 áll. De azt adok egy ötletet. Menjél föl Pestre, és amelyik ipari iskola átvesz, ott már azt se akarsz, mész, és akkor automatikusan kileszel. Úgy is volt. Följöttem megint. Megint egyedül. Azért mondom, hogy az Isten, ez is egy isteni. Olyan kreatív ember voltam már gyereknek. Fölmegyek, egy iskola, és aztán nem, majd ezt a szeptemberben. Hát elkísérettem. Ezt nézem, az ipari tanuló is ilyen piros könyv volt. Ilyen. Az a tanuló, aki mit tudom én, 4 vagy 5 vagy 6 napot igazolatlanul hiányzik, az automatikus ki van dobva. Mondom, kidobhatom magam, mert már 2 hete megyek az igazgatónak, mondom, hát nem, hát azt akkor nem tudom, dehogy nem. Annak is mondom, hát ide van írva, hogy én már 2 hete nem jöttem. Még ilyen okos cigány, ki vagy dobva, fiam? Mondom, lenne még egy kérésem. A klarinétot kölcsön adnák nekem, mert nincsen pénzünk, meg stb. És hát az együttesnek van valami komolyabb föllépés, akkor természetesen megígérem, hogy amúgy eminens tanul, gyakorlatban nagyon rossz voltam, de az iskola az színjeles. Na. Jó, azt mondja, jó tanul, meg azt mondja, ismerlek, megismertelek, 2 évig itt voltál, menjél.
1: Sárközi Kleó József klarnétos volt a mai vendégem, aki számos neves prémás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a gyermekkoráról, a cigány muzsikusok életéről és a 8. kerületi Mátyás tér jelentőségéről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díkben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
3: Rádió Dík. A rádió romákról. Nem csak romákról.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádió Dick süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Szombat hajnaltól harmadfokú vörös riasztás lép életbe a hőség miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök, aki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel együtt bejárást tartott az Uzsoki utcai kórházban. A védekezés vezetését a kormányfő látja el, a koordinációt pedig a védelmi igazgatási hivatal végzi. A munkát a honvédelmi, belügyi, egészségügyi, közlekedési és gazdasági miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó támogatja. A bejárás elhangzott, hogy az Uzsoki Kórház volt az első intézmény, ahol a Tisza kormány döntése alapján befejeződött a folyadékhűtők cseréje, több mint 130 millió forintos beruházással. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. Elmondta, csütörtökön kapta meg az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átlátható és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Karbantartás miatt a 23-as és 24-es villamos csak a Nagyvárad tér és a Jászai Mari tér, illetve a Közvágó híd között jár szombaton és vasárnap. A Keleti pályaudvar és a Nagyvárad tér között 24-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a hétvégén az Orci úton, a Kőris utcánál a villamos pálya karbantartását végzik. A 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Nagyvárad tér között, a 24-es villamos a Közvágó híd és a Nagyvárad tér között jár majd, írták.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dick.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlő.